0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Napelemeket telepítene a fővárosi háztetőkre Karácsony Gergely. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén. A magyar játszóterek több mint harmada nem biztonságos. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége is ott lehet a budapesti háztetőkön. Napelemek telepítése és tároló berendezések alkalmazása révén hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook oldalán. Budapest már évekkel ezelőtt elkészítette a város szolár térképét, elindította a nappal hajtva programot, mutatott rá a főpolgármester, hozzátéve, hogy az Orbán kormány ugyanakkor megtiltotta az új napelemrendszerek által termelt energia hálózati betáplálását, amivel gyakorlatilag ellehetetlenítették az új napelemek telepítését. A fővárosi program célja és értelme, hogy 10 millió négyzetméter napelem legyen a városban, energiatároló berendezésekkel együtt emelte ki Karácsony Gergely. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén. Az MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elhatárolta a szennyeződést a folyótól, az érintett partszakaszt pedig Óbuda és a Duna felől is kordonokkal zárták le. A területen a gázgyár egykori működése következtében a becslések szerint mintegy 200 ezer tonna mérgező anyag halmozódott fel a föld alatt. Az MVM hosszú távú megoldást is keres a teljes kármentesítésre. A pontos technológiáról és az ütemezésről azonban még nem közölt részleteket. A vállalat szerint a közeli Sziget-fesztivál látogatói nincsenek veszélyben, mivel a hatósági mérések alapján a szivárgás helyétől 3 méterre már nem mutatható kiszennyeződés. A megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást, közölte a Tolnai város alpolgármestere sajtótájékoztatón szerdán. Barnabás István szerint például Fajsz térségében létre lehetne hozni egy duzzasztó művet és egy hajózsilipet, de akár fenékküszöböt is lehetne építeni a Duna paksi szakaszától délre. Hozzátette, az önkormányzat ezzel együtt nem egy konkrét műszaki megoldást javasol, hanem a szóba jöhető javaslatok vizsgálatát, majd az alacsony vízállásból eredő problémák megoldását kéri. Tekintettel arra, hogy a Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés, hanem energetikai is. A vizsgált játszóterek 37%-ánál tárt fel szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éveleje óta tartó országos ellenőrzése során. A szakemberek közel 3000 eszközt vizsgáltak át, és a balesetveszélyes hiányosságok miatt eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálat sorozat célja a hatóság közlése szerint annak garantálása, hogy az üzemeltetők maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat. Az ellenőrzés nem csak a közterületi játszóterekre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónára is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban található eszközökre. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.

0: kamu reklám.
1: Gyerekek, ki tudja, hány csúcsa van a tüdőnek?
2: Én tanárnéni. 2.
1: És ezt honnan tudod, Pistike?
2: Láttam a nővéremet fürdés közben.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Szemfüles, a vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles, pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
9: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást! Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Egészségedre!
6: Egészségedre!
0: Egészségedre!
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
7: A plát!

0: Ciao.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Ma éjjel táncolni, hát ez a táncolni. Ma
5: egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz dupla jó. Csák Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

Azonnali beavatkozás kezdődik Paksnál, 80 méteres uszályokat süllyesztenek a Dunába. Három újabb lelőhelyen kezdődhet meg szénhidrogének kutatása. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a mentőszolgálatnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendelt el a kormány a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök a paksi kihelyezett kormányülésről bejelentkezve mondta el egy videóban. A bejelentés szerint készenlétbe helyeznek Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát, hogy szükség esetén irányított elsüllyesztésekkel rövid távon akár 20 cm emelkedjen a Duna vízszintje. A fenékküszöb építése már hol nap csütörtökön megkezdődik. A fenékküszöb építése már csütörtökön megkezdődik, az ideiglenes megoldásként szolgáló bárkák elsüllyesztéséről pedig várhatóan pénteken születik végleges döntés. A februárban meghirdetett hétből három lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hatályos koncesziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további két területen folyik szénhidrogén kutatása feltárása Magyarországon. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatszolgáltatása alapján 2026 első felében gázból 962 ezer köbmétert, olajból 576 ezer tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben az Országos Mentőszolgálat feljelentése alapján, közölte a nyomozóiroda a rendőrség honlapján. A nyomozók augusztus 11-én házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. A nyomozás jelenleg is zajlik, ezért az ügyben további részletek egyelőre nem közölhetők, írták. A népszava.hu azt írta, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalatok szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. Arra kérik az egészséges és véradásra alkalmas embereket, hogy már most tervezzék be a segítségnyújtást az ünnep előtti vagy utáni napokra. A véradási helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján találhatók. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.

0: Komu reklám?
1: Ocsinak, kolompár, kriki! Mi? Vesszük már, mindjárt kész vagyunk, mehetünk már haza mindjárt.
2: Csókisten!
3: Képet mutassál, nem tudok most...
0: Komu reklámot hallottak? Every-

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega.
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: Egészségedre.
9: Egészségedre.
8: Egészségedre.
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
8: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
10: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Kamu reklám.
1: Anyukám! Tudtad, hogy a hajápoló sampon és balzsam együtt most jóval olcsóbb?
2: Tényleg? És vettél?
1: Nem!
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Annak idején, amikor a hatalmas szovjetunikban túlnéztünk, volt egy világslágerünk. Így idáse, menj tovább!

Regéva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Menet közben ugrott ki 4 utas egy autóból. Állami kézbe kerül a Nobel-díjas Krausz Ferenc kutatóközpontja. 10 perces lesz az idei tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lejárt műszaki miatt akarták igazoltatni a rendőrök annak az autónak a sofőrjét, aki menekülőre fogta, közben pedig számos baleset veszélyes és szabálytalan manővert hajtott végre. A kocsiban a sofőrön kívül 4 utaztak, akik menet közben kiugrottak az autóból, egyiküknek sem lett semmi baja. A menekülő sofőr a 7-es főútról előbb egy kerékpárútra hajtott, majd egy vízelvezető csatorna hídjánál letért az útról és egy napraforgó táblában próbált menekülni. Itt a gépkocsi mozgásképtelenné vált és a szántó földön kigyulladt. A rendőrök a menekülő férfi követésére drónt indítottak, amellyel rövid idő alatt megtalálták az égő autót és a menekülő sofőrt is, akit elfogtak és előállítottak. A Tudományos és Technológiai Minisztérium megerősítette, hogy a Nobel-díjas Krausz Ferenc fizikushoz köthető kutatóközpont a CMF is az államhoz kerül az élvonal alapítvány megszüntetésével párhuzamosan. A tárca közlése szerint a cég jogi státusza egyelőre nem változik, továbbra is non-profit KFT-ként működik tovább, de a jelentős állami támogatásban részesült szervezet vagyona beleértve a cég vagyont is augusztus 31-ével visszaszáll az államra. A Telex cikke szerint a CMF 2026 végéig összesen 48,64 milliárd forintos finanszírozási kerettel számolhatott, amelyből 45,17 milliárd forintot már meg is kapott. A lap szerint különösen árulkodó, hogy a 2026-ra előirányzott közel 27 milliárdos keret több mint 80%-át már az év első negyedévében, még a választások előtt kiutalták a cégnek. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormány szóvívő a programokat ismertető szerdai budapesti rendezvényen a távirati iroda tudósítása szerint. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz és 10 percig tart majd. Magyar Éva hangsúlyozta, a kormány felkészült a rendezvények zavartalan és biztonságos lebonyolítására. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki a CIP Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne belevágni. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek a 40% gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Napelemeket telepítene a fővárosi háztetőkre Karácsony Gergely. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén. A magyar játszóterek több mint harmada nem biztonságos. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége is ott lehet a budapesti háztetőkön. Napelemek telepítése és tároló berendezések alkalmazása révén hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook oldalán. Budapest már évekkel ezelőtt elkészítette a város szolár térképét, elindította a nappal hajtva programot, mutatott rá a főpolgármester, hozzátéve, hogy az Orbán kormány ugyanakkor megtiltotta az új napelemrendszerek által termelt energia hálózati betáplálását, amivel gyakorlatilag ellehetetlenítették az új napelemek telepítését. A fővárosi program célja és értelme, hogy 10 millió négyzetméter napelem legyen a városban, energiatároló berendezésekkel együtt emelte ki Karácsony Gergely. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén. Az MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elhatárolta a szennyeződést a folyótól, az érintett partszakaszt pedig Óbuda és a Duna felől is kordonokkal zárták le. A területen a gázgyár egykori működése következtében a becslések szerint mintegy 200 ezer tonna mérgező anyag halmozódott fel a föld alatt. Az MVM hosszú távú megoldást is keres a teljes kármentesítésre. A pontos technológiáról és az ütemezésről azonban még nem közölt részleteket. A vállalat szerint a közeli Sziget Fesztivál látogatói nincsenek veszélyben, mivel a hatósági mérések alapján a szivárgás helyétől 3 méterre már nem mutatható kiszennyeződés. A megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást, közölte a Tolnai város alpolgármestere sajtótájékoztatón szerdán. Barnabás István szerint például Fajsz térségében létre lehetne hozni egy duzzasztó művet és egy hajózsilipet, de akár fenékküszöböt is lehetne építeni a Duna paksi szakaszától délre. Hozzátette, az önkormányzat ezzel együtt nem egy konkrét műszaki megoldást javasol, hanem a szóba jöhető javaslatok vizsgálatát, majd az alacsony vízállásból eredő problémák megoldását kéri. Tekintettel arra, hogy a Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés, hanem energetikai is. A vizsgált játszóterek 37%-ánál tárt fel szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éveleje óta tartó országos ellenőrzése során. A szakemberek közel 3000 eszközt vizsgáltak át, és a balesetveszélyes hiányosságok miatt eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálat sorozat célja a hatóság közlése szerint annak garantálása, hogy az üzemeltetők maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat. Az ellenőrzés nem csak a közterületi játszóterekre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónára is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban található eszközökre. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
3: Micsak, itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, hogyha pisilnék rajta egyet, és a mamát nem izgatná?
4: Nyugodtan. Úgyis a szomszéd néniét.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
9: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
11: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.

0: Hobby Radio.
1: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: kórházba mentünk.
1: De a kórház?
0: Milyen kórház?
1: Békés Csabai kórház?
0: Békés Csaba mentőállomás. Harmadszorra mondom, a kórháznak a száma 441-411.
1: Igen? Onnan igen. Kell a mentőket hívni?
0: Nem, ha a mentőket akarja hívni, akkor most jó helyre
1: telefon. Igen, de hát én nekem negyedikére írta ki az orvos, hogy negyedikén, de hívjam már másodikán.
0: Jó, de még csak 30-a van.
1: Máma?
0: Igen.
1: Na, ma 30-a van?
0: Igen.
1: És akkor mikor lesz negyedika? Milyen napon?
0: Csütörtökön.
1: Csütörtökön?
0: Szerdán.
1: Szerdán? Igen. Akkor másodika mikor lesz?
0: Hétfőn?
1: Máma vasárnap van, ugye?
0: Szombat.
1: Szombat van?
0: Igen.
1: Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Akkor mit hívjak majd?
0: Majd hétfőn a 444-844-et.
1: 444-844. Köszönöm
0: szívesen.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Van egy jó és egy rossz hírem. A rossz, véletlenül az egészséges lábát amputáltuk.
2: Úristen, ezek után mi a jó híre?
1: A beteg lába szépen gyógyult.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Sziasztok, én Csíksanyú vagyok a Forjú Együttesből, a fiúk üdvözölnek titeket. Üdv a Hobby Rádiónak, sok sikert a jövőben, hallgassátok. Hello!

0: Jó reggelt!
1: Gyermekbántalmazó műkorcsolya edző ellen emeltek vádat, továbbra is visszafogott az ingatlanpiaci kereslet. Több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vádat emeltek egy műkorcsolya edző ellen, aki gyermekeket bántalmazott pszichésen és olykor fizikailag is, tudatta a fővárosi főügyészség közleményben az MT-vel. A budapesti 4. és 15. kerületi ügyészség vádirata szerint a megvádolt nő egy sportegyesületet irányított, ott edzéseket tartott gyerekeknek. Egy idő után figyelmen kívül hagyta a gyerekek életkorából adódó alapvető testi és érzelmi igényeik elsőbbségét, és a gyermekek érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztető, elfogadhatatlan módszereket alkalmazott. Trágár módon kiabált velük, volt, aki felé élvédőt és fémkulacsot hajított. Előfordult, hogy arcon ütött gyerekeket, illetve edzőtáborban drasztikus ételmegvonást is alkalmazott, amikor a versenyző testsúlyát akarta csökkenteni. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House az MT-vel szerdán. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakóingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult. Budapesten az első lakásokat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41-ről 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az Otthon Start program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül, írták. Csaknem 13 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az állami erdészeti társaságok 2020 óta, közölt az élő környezetért felelős minisztérium. 2025-ben 527 esetben több mint 2130 tonna, 2026. július 27-ig pedig újabb 308 esetben csaknem 637 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el a társaságok. A kiugró egyedi lerakások nagyságát jól érzékelteti a Gement ZRT 2026-os adata. Július 27-ig mindössze három felszámolási esethez 408 tonna eltávolított hulladék kapcsolódott. Ez az országosan addig felszámolt mennyiség közel 64%-a. Rekordszámú, összesen 60 nevezés érkezett a Magyarország tortája versenyre, amelyet idén is a Magyar Cukrászipar Testület hirdetett meg az augusztus 20-i ünnep alkalmából. A rögös túró és tejföld tematikájú megmérettetés győztese a gyulai kézműves cukrászda bíbor fehér tortája lett. Tejfölös musz, rögös túró, bogyos gyümölcsök és fekete ribizlibor alkotják a modern, mégis hagyománytisztelő desszertet. A cukormentes kategóriában a balatongyöröki promenád kávéház szilva fácska tortája győzött, amely hozzáadott cukor nélkül szilvával, dióval, tejcsokoládéval és fahéjas musszal készült. A győztes tortákat augusztus 20-ától a Magyar Ízek utcájában és országszerte mintegy 500 cukrászdával lehet megkóstolni. Csütörtökön folytatódik a napos száraz idő, az ország nagy részén alig lesz felhő az égen. Az északkeleti szél főként keleten marad élénkebb, máshol mérsékeltebb légmozgás várható. A reggel már többfelé felfrissülést hoz, 8 és 19 fok közé süllyed a hőmérséklet. Délután pedig 27-32 fok várható.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Kezdjük két órás magazin műsorunkat. Ma augusztus 13-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánkban 21-2 fok van. Egy rövid szünet után visszatérünk.
6: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
7: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go! És kevés focival.
9: No, no!
0: Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
8: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
9: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
9: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 13-án az Ipoly nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög eredetű férfi név, a Hippolit régi magyar változata, jelentése a lovakat kifogó. Augusztus 13-án kívül az ipolyok ünnepelnek még március 10-én is. Becézése Ipolyka, Ipó, Ipóka, Poi, valamint Poika. Ezen a napon köszöntjük még Barakon, Barakony, Belinda, Benedetta, Benedikta, Benita, Eleni, Elin, Emőd, Enid, Gerda, Gertrud, Hannu, Hippia, Hippolit, Ibolya, Ince, Ippolita, Jerta, János, Kamélia, Kasszián, Kászon, Maxim, Relinda, Rodelinda, Trudi, Via, Vitália, Vita és Áldáska nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 13-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1521-jel kezdünk, augusztus 13-án a spanyol hódító Hernando Cortés elfoglalta Mexico Cityt az azték indiánoktól. Több mint 200 évet ugrunk előre, 1792. augusztus 13-án börtönbe vetették a francia forradalmárok a teljes királyi családot. Ugorjunk a 19. század elejére, 1815. augusztus 13-án született Elizabeth Stuart Phelps, amerikai regényírónő, akinek legismertebb műve a négykötetes vallási sorozat, a Kitty Brown könyvek. Három évet lépünk csak előre, 1818. augusztus 13-ára. Ekkor született Lucy Stone, amerikai szüfrazsé, feminista, a nők jogainak pártfogója. Az első ismert nő volt, aki házassága után megtartotta a leánykori nevét. Folytassuk 1889-el, augusztus 13-án William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont. 10 évet ugrunk előre, 1899. augusztus 13-án született Alfred Hitchcock, angol filmrendező, a feszültségkelt és a borzongatás mestere. Leghíresebb filmjei a Madarak és a Pszichó. Ugorjunk a 20. század elejére, 1907. augusztus 13-án jelent meg legelőször New York utcáin a Taxi. 20 évet ugrunk előre, 1927. augusztus 13-án született Fidel Castro Ruz, kubai politikus. Folytassuk 1943-mal, augusztus 13-án Foo Fighternek nevezett azonosítatlan repülő fénygömböket láttak a szövetséges légierő pilótái a II. Világháborúban. A fényjelenségeket a németek új fegyverének tartották, mellyel a szövetségesek pilótáit zavarták. 1961-re ugrunk, augusztus 13-án ketté választották Berlint egy szöges drót kerítéssel, majd két nappal később megkezdődött a berlini fal építése. És végül, de nem utolsó sorban, 1965. augusztus 13-án kiadták a Beatles Help című kislemezét. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet Péter apostol első levele második részéből.
1: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. augusztus 13-a, csütörtök. Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Evangélium Szent Máté könyvéből, 18. fejezet 21. versétől a 19. fejezet első verséig. Abban az időben. Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer. Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilye csak van, s így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment a Jordánon túlra. Elmélkedés. Péter apostol kérdése sokunk szívéből szól: ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? A kérdés egyértelműen jó szándékú. Péter többet javasol, mint a korabeli vallási előírás, de még mindig mértéket tart, határt jelöl ki. Jézus válasza azonban teljesen átlépi az emberi logika határait, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Ez a válasz nem egy pontos számot jelöl, hanem a megbocsátás határtalanságát. Isten országában nem lehet számolgatni, hogy ki hányszor vétett, mert Isten nem így bánik velünk. Ő mindig kész megbocsátani, ha mi is készek vagyunk megbánni bűnünket és megváltozni. A megbocsátás Jézus szerint azt jelenti, hogy új esélyt adok a másiknak, még akkor is, ha fáj, amit tett. A példabeszéd az adósságot elengedő úrról és a kegyetlen szolgáról világos és megrendítő. Aki megtapasztalta Isten bocsánatát, az maga is legyen irgalmas. Amikor mi kemény szívűek vagyunk, eltorzítjuk Isten képét mások szemében. Ezért mondja Jézus: Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. A megbocsátás nem könnyű út. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem a sérelem alapján tekintek a másik emberre. Elengedem magamban a bosszú vágyat, és átadom az igazságtételt Istennek. Ez a szabadság útja. Nem csak annak, akinek megbocsátanak, hanem annak is, aki megbocsát. A neheztelés, a harag, a sértettség, a megtorlás bilincsként tartanak fogva minket, amíg meg nem engedjük, hogy a Krisztustól tanult megbocsátás megszabadítson minket. Uram Jézus Krisztus, Te a határtalan megbocsátásra tanítottál, és példát is mutattál a szenvedés óráiban, a kereszten, a megbocsátásra. Segíts, hogy én se tartsam számon mások hibáit, ne őrizzek sérelmeket, hanem szívből tudjak megbocsátani mindenkinek, aki vétett ellenem. Gyógyítsd meg szívemet, és adj erőt ahhoz, hogy a te irgalmat tükre lehessek a világban. Add, hogy ne feledjem, mennyit bocsátattál meg nekem. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: program ajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak.
2: Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
3: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
2: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
3: Grünwe Stefánia.
2: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az Egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
3: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskolakezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
2: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
3: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
2: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
3: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják.

0: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
1: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
0: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
1: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
0: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
1: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilom alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
0: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
1: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
0: Mi az útvonala a menetnek?
1: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába, a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
0: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségéért. Ugye jó pár lépés?
1: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
0: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
1: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 000 kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen 1/2 négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni, de lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos verziója. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
0: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
1: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
0: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása, meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
1: Római katonáink lesznek.
0: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
1: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen 2 csapat is érkezik. Mind a 2 a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik, de

0: Még a hat hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink, lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szavariát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idei évi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
0: Szeretettel várunk mindenkit.
2: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a vizek élő világára fenyegető hatással lehet nem csupán az oxigén hiány, de az oxigén telítettség is? Ez a túlzott algásodás a vízvirágzás következménye lehet. A sok alga több oxigén termel, mint ami a vízhőmérsékletnek megfelel. Az oxigén túltelítettség pedig a halakra veszélyes, buborékbetegséget és pusztulást okozhat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy ördöglány csirkét fogunk elkészíteni, római korú ételeket készítünk, hozzávalók egy csirke, olaj, rozmarin, só, bors és konyak. A csirkét megtisztítjuk, megperzseljük, kibelezzük, a belsőségeit félretesszük, ezeket nem használjuk fel. Ezek után az állatot mellével lefelé az asztalra helyezzük, és egy súlyos éles késsel a háta középvonalánál átmetszük egészen a mellcsontig. Kétfelé is vághatnánk, de az ördöglány eredeti receptje szerint egy darabban kell ezt elkészíteni, ezt az ételt. Ha tehát követjük a parancsot, a csirkét megfordítjuk, majd mindegy leborított, nyitott könyvvel a mellcsontjával lefelé az asztalra tesszük, erőteljesen lenyomkodjuk. Én húsklofolót is szoktam segítségül hívni, ilyenkor a mellcsontjára ütünk, hogy kicsit jobban szétlapuljon, szétterüljön. Ezután hadd pihenjen egy jó egy fél órát olajban és rozmarinban a hűtőszekrényben. Megsózva és megborsozva ezután rostra vagy egy serpenyőben rátesszük egy-két forró vasalót, hogy a csirke még laposabb legyen, ezt elkezdjük sütni, meg persze egyidejűleg felülről is süljön. Vasalókat, mihelyt nem tűzforróak, váltjuk. Ezeket az alkalmakat lehet felhasználni arra, hogy a hús megint beolajozzuk, mindig olajat tegyünk rá, nehogy megégjen. Körülbelül 20-25 perc alatt az ördögcsirke levezeti ki minden bűnét, és már készen is van, tálhatjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbiradio.hu
3: A rádiót!

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Ma augusztus 13-a van, és ipoli hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg a fővárosban 20 2 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1849. A világosi fegyverletétel délután 4 órakor az Malom csatorna és Szöllős közt ment végbe. Sokan a kétségbeesés dühében fegyvereiket eltörték, sokan magokat kivégezték. Paskevics így írt a cárnak: Magyarország felséged lábai előtt hever. 1954. A magyar politikai, társadalmi, kulturális és tudományos élet vezető képviselőinek értekezlete. Megállapodnak abban, hogy az eddigieknél szélesebb alapokra támaszkodó új népfrontra van szükség. Az új népfront neve Hazafias Népfront. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Zene után folytatjuk.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai napunk hátralévő részében számos érdekes műsorral várjuk Önöket. 8 órakor a Mentők, Tűzoltók című műsorunkkal folytatjuk, amely a Trádió műsora. Ezt követi 9 órakor a Média válogatott Sztártitkok műsorunk, melynek műsorvezetője Tandari Ági. 10 órakor Begurulva című műsorunkkal folytatjuk, Berta István autós és kütyűs magazinjával. Délben a Déli hírértékelő műsorunkkal tájékoztatjuk Önöket a nap fontosabb eseményeiről. 13 órakor a Geri Szó című műsorunkkal folytatjuk, melynek műsorvezetője Geri. 15 órakor a Délután című műsorunkkal folytatjuk, amelyben interjúk, riportok, tudósítások, kulturális, szociális és közéleti eseményekről várják Önöket. 16 órakor az Művésztarcok című műsorunkkal folytatjuk, amely Anonymous műsora. 17 órakor a Nekem 80 című műsorunkkal folytatjuk, amelyben zenéket a 80-as évekből hallhatnak. 18 órakor az esti hírértékelő műsorunkkal tájékoztatjuk Önöket a nap fontosabb eseményeiről, benne a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órakor a Vers esti mese kabaré a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk. 20 órakor ismét a Mentők, Tűzoltók című műsorunkkal folytatjuk, amely a Trádió műsora. 21 órakor a Média válogatott Sztártitkok című műsorunkkal folytatjuk, melynek műsorvezetője Tandari Ági. Végül 22 órakor a Begurulva című műsorunkkal zárjuk a napot Berta István autós és kütyűs magazinjával. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Jó reggelt!
2: Dunai fenék küszöb építését rendelt el a kormány. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az Opus Titás tiltakozik az uniós pályázatokból való kizárása miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy dunai fenék küszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Számolt be a miniszterelnök a Paksi Atomerőműbe kihelyezett kormányülésnek a Duna rekord alacsony vízállásával összefüggő döntéseiről szerdán a Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornáján ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, a témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmény megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. Az Opus Titás tiltakozik és visszautasítja a Magyar Fejlesztési Bank augusztus 10-i döntését, amellyel kizárták a társaságot az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérő telepítési lehetőségekből. Az ügyben minden jogorvoslati lehetőséget igénybe vesznek, közölte a cég szerdán az MT-vel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden jelentette be, hogy a Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága úgy döntött, az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt kizárja az Opus Titás áramhálózati ZRT-t az EU helyreállítási és ellenálló képességi alapja keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból. Vidéki polgárőrök segítik a budapesti rendőrök munkáját. Az Országos Polgárőr Szövetség az Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezésű akciót azt követően indította el, hogy több kerület vezetése is a romló közbiztonsági helyzetre hívta fel a figyelmet. A programhoz elsősorban 7 Budapesthez közeli vármegye polgárőreit várják, de az ország bármely egyesületéből lehet jelentkezni. A vidéki polgárőrök járőrözéssel, jelzésekkel és felderítési feladatokkal segítik a rendőrök munkáját. A hétvégi vendégszolgálat első szakasza augusztus 20-áig, a második szakasza augusztus 21-től szeptember 20-áig tart. Csütörtökön folytatódik a napos száraz idő, az ország nagy részén alig lesz felhő az égen. Az északkeleti szél főként keleten marad élénkebb, máshol mérsékeltebb légmozgás várható. A reggel már többfelé felfrissülést hoz, 8 és 19 fok közé süllyed a hőmérséklet, délután pedig 27-32 fok várható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Augusztus 13-a, csütörtök. Budapesten mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. A Budakeszi úton közlekedő BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Lezárják a Gubacsi hidat pénteken éjféltől szombaton hajnali 4 óráig, és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Szombaton az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Ez a reggeli műsorunk második órája. Ma augusztus 13-a van, és ipoli hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg hazánkban 24 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.

0: Taxi!
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 13-án az Ipoly nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög eredetű férfi név, a Hippolit régi magyar változata, jelentése a lovakat kifogó. Augusztus 13-án kívül az ipolyok ünnepelnek még március 10-én is. Becézése Ipolyka, Ipó, Ipóka, Poi, valamint Poika. Ezen a napon köszöntjük még Barakon, Barakony, Belinda, Benedetta, Benedikta, Benita, Eleni, Elin, Emőd, Enid, Gerda, Gertrud, Hannu, Hippia, Hippolit, Ibolya, Ince, Ippolita, Jerta, János, Kamélia, Kasszián, Kászon, Maxim, Relinda, Rodelinda, Trudi, Via, Vitália, Vita és Áldáska nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 13-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1521-jel kezdünk, augusztus 13-án a spanyol hódító Hernando Cortés elfoglalta Mexico Cityt az azték indiánoktól. Több mint 200 évet ugrunk előre, 1792. augusztus 13-án börtönbe vetették a francia forradalmárok a teljes királyi családot. Ugorjunk a 19. század elejére, 1815. augusztus 13-án született Elizabeth Stuart Phelps, amerikai regényírónő, akinek legismertebb műve a négykötetes vallási sorozat, a Kitty Brown könyvek. Három évet lépünk csak előre, 1818. augusztus 13-ára. Ekkor született Lucy Stone, amerikai szüfrazsé, feminista, a nők jogainak pártfogója. Az első ismert nő volt, aki házassága után megtartotta a leánykori nevét. Folytassuk 1889-el, augusztus 13-án William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont. 10 évet ugrunk előre, 1899. augusztus 13-án született Alfred Hitchcock, angol filmrendező, a feszültségkeltés, a borzongatás mestere. Leghíresebb filmjei a Madarak és a Pszichó. Ugorjunk a 20. század elejére, 1907. augusztus 13-án jelent meg legelőször New York utcáin a Taxi. 20 évet ugrunk előre, 1927. augusztus 13-án született Fidel Castro Ruz, kubai politikus. Folytassuk 1943-mal, augusztus 13-án Foo Fighternek nevezett azonosítatlan repülő fénygömböket láttak a szövetséges légierő pilótái a II. Világháborúban. A fényjelenségeket a németek új fegyverének tartották, mellyel a szövetségesek pilótáit zavarták. 1961-re ugrunk, augusztus 13-án ketté választották Berlint egy szöges drót kerítéssel, majd két nappal később megkezdődött a berlini fal építése. És végül, de nem utolsó sorban, 1965. augusztus 13-án kiadták a Beatles Help című kislemezét. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet Péter apostol első levele második részéből.
1: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. augusztus 13-a, csütörtök. Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Evangélium Szent Máté könyvéből, 18. fejezet 21. versétől a 19. fejezet első verséig. Abban az időben. Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer. Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, s így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment, a Jordánon túlra. Elmélkedés. Péter apostol kérdése sokunk szívéből szól: ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki, talán 7-szer? A kérdés egyértelműen jó szándékú. Péter többet javasol, mint a korabeli vallási előírás, de még mindig mértéket tart, határt jelöl ki. Jézus válasza azonban teljesen átlépi az emberi logika határait, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Ez a válasz nem egy pontos számot jelöl, hanem a megbocsátás határtalanságát. Isten országában nem lehet számolgatni, hogy ki hányszor vétett, mert Isten nem így bánik velünk. Ő mindig kész megbocsátani, ha mi is készek vagyunk megbánni bűnünket és megváltozni. A megbocsátás Jézus szerint azt jelenti, hogy új esélyt adok a másiknak, még akkor is, ha fáj, amit tett. A példabeszéd az adósságot elengedő úrról és a kegyetlen szolgáról világos és megrendítő. Aki megtapasztalta Isten bocsánatát, az maga is legyen irgalmas. Amikor mi kemény szívűek vagyunk, eltorzítjuk Isten képét mások szemében. Ezért mondja Jézus: Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. A megbocsátás nem könnyű út. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem a sérelem alapján tekintek a másik emberre. Elengedem magamban a bosszú vágyat, és átadom az igazságtételt Istennek. Ez a szabadság útja. Nem csak annak, akinek megbocsátanak, hanem annak is, aki megbocsát. A neheztelés, a harag, a sértettség, a megtorlás bilincsként tartanak fogva minket, amíg meg nem engedjük, hogy a Krisztustól tanult megbocsátás megszabadítson minket. Uram Jézus Krisztus, Te a határtalan megbocsátásra tanítottál és példát is mutattál a szenvedés óráiban, a kereszten, a megbocsátásra. Segíts, hogy én se tartsam számon mások hibáit, ne őrizzek sérelmeket, hanem szívből tudjak megbocsátani mindenkinek, aki vétett ellenem. Gyógyítsd meg szívemet, és adj erőt ahhoz, hogy a te irgalmat tükre lehessek a világban. Add, hogy ne feledjem, mennyit bocsátattál meg nekem. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Hobbi Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
5: Csak szeretnénk.

0: program ajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwe Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégén nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdések fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában, mert olyan február elején elkezdik az évi

0: És a jubileum alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
0: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
0: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth-Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
0: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
0: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubileum ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubileumi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos verziója. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
0: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása, meg az olasz zászlódóvállaló csapat. Ők lesznek idén?
0: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkülük.
0: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen 2 csapat is érkezik. Mind a 2 a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl 2 különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk majd, egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella.

0: Tenóriás báb formájában őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idei évi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
0: Szeretettel várunk mindenkit!
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a vizek élő világára fenyegető hatással lehet nem csupán az oxigén hiány, de az oxigén telítettség is? Ez a túlzott algásodás a vízvirágzás következménye lehet. A sok alga több oxigén termel, mint ami a vízhőmérsékletnek megfelel. Az oxigén túltelítettség pedig a halakra veszélyes, buborékbetegséget és pusztulást okozhat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1849. A világosi fegyverletétel délután 4 órakor az Malom csatorna és Szöllős közt ment végbe. Sokan a kétségbeesés dühében fegyvereiket eltörték, sokan magokat kivégezték. Paskevics így írt a cárnak: Magyarország felséged lábai előtt hever. 1954. A magyar politikai, társadalmi, kulturális és tudományos élet vezető képviselőinek értekezlete. Megállapodnak abban, hogy az eddigieknél szélesebb alapokra támaszkodó új népfrontra van szükség. Az új népfront neve Hazafias Népfront. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobby Rádió.
2: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. A Hobby Rádió hírei szerint a nyár vége felé közeledve a látássérültek közösségei is aktívan készülnek a következő időszakra. Beszámoltunk róla, hogy az Orosházi Körzeti Csoport nyáridőző találkozót tart augusztus 18-án, ahol a közösségi program mellett a szervezet vezetését érintő változásokról is szó esik. Olvasható portálunkon, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete nyárzáró közösségi napra várja tagjait augusztus 15-én, szombaton reggel 9 órától. Kiemeltük, hogy az MVGOS elnöke Dr. Nagy Sándor két részes cikkében az érdekképviseleti tevékenység ritkán hoz gyors sikert, és hogy a látássérült emberek esélyegyenlőségéért való fellépés során milyen akadályokkal szembesül a szövetség. A Gyulai Látássérültek csoportja pedig egészségügyi témájú előadást szervez augusztus 11-én a megújult Gyulai Vigadóban. A tanévkezdéshez közeledve az MVGOS ismét támogatja a vak és gyengénlátó tanulókat a tankönyvek hozzáférhető formátumban történő biztosításával. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további információkat találhat a fent említett eseményekről és a látássérültek közösségének életéről. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű leállítása. Több mint 900-szor segített a Magyar Vöröskereszt a Balatonnál. Olcsóbb, de látványos ünnepségsorozat lesz augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, mondta a miniszterelnök szerdán a Facebook oldalára feltöltött videóban. Magyar Péter a kormány paksi atomerőműben tartott ülésének döntéseiről beszámolva ismertette, a Duna vízszintje az elmúlt napokban átmenetileg emelkedett, de a vízügyi előrejelzés szerint 4-5 napon belül ismét -136-137 cm környékére süllyedhet. A vízszint külső beavatkozás nélkül jövő héten akár -140 cm alatt is lehet, ezért intézkedések nélkül ismét felmerülhetne az erőmű teljes leállítása, tette hozzá. A kormányfő közölte, a paksi erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelent a magyar költségvetésnek, ehhez képest a most elrendelt beavatkozások költsége 6 milliárd forint. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már 919 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli parti strandon. A július 1-e és augusztus 20-a között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt, írták. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat 2007 óta működik, évről évre több száz fiatal önkéntes közreműködésével segítik a biztonságos balatonparti pihenést, működésüket támogatók segítségével biztosítják. Olcsóbb, de látványos ünnepségsorozat lesz augusztus 20-án. A többnapos rendezvény 10 helyszínen 4 milliárd forintból valósul meg, miközben az előző kormány 18 milliárdot irányzott elő erre a célra, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. A program reggel 8-kor zászlófelvonással és tisztavatással kezdődik a Kossuth téren, majd légiparádé, családi, kulturális és zenei rendezvények várják a látogatókat. Az este főeseménye 21 órakor kezdődő 30 perces audiovizuális show lesz, amely vetíti és zenét, lézert, drónokat és pirotechnikát kapcsol össze. A korábbi 20 percnél hosszabb tűzijátékot idén 10 percesre rövidítik, és a produkció fináléjaként mutatják be. A műsorban 2000 drónt is bevetnek, a Gellért hegy pedig tűzvédelmi okokból kimarad a helyszínek közül. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hatályos koncessziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további 2 területen folyik szénhidrogén kutatása feltárása Magyarországon. 2026 első felében gázból 962 000 köbmétert, olajból 576 000 tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. Csütörtökön folytatódik a napos száraz idő, az ország nagy részén alig lesz felhő az égen. Az északkeleti szél főként keleten marad élénkebb, máshol mérsékeltebb légmozgás várható. A reggel már többfelé felfrissülést hoz, 8 és 19 fok közé süllyed a hőmérséklet, délután pedig 27-32 fok várható.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Augusztus 13-a, csütörtök. Budapesten mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. A Budakeszi úton közlekedő BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Lezárják a Gubacsi hidat pénteken éjféltől szombaton hajnali 4 óráig, és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Szombaton az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket.
4: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
6: Hírrádió. A mentőállomás.
7: Hivatalosan is leváltották Györfi Pált, az Országos Mentőszolgálat emblematikus szóvivőjét, miután a minisztérium szerint a mentő kommunikációs kultúrája elfáradt és elhasználódott. Miközben a közösségi média szakértője szerint személyes márkájával csillagos ötösre vizsgázott, a mentődolgozók szakszereti vezetője élesen bírálta volt szóvivő PR mondatait és magáncélú reklám szerepléseit. Jó napot kívánok, ez a mi világunk, amelynek munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Az előbb az RTL Klub egyik összeállításából idéztem, akik hivatkoztak az egészségügyi miniszterre, Hegedű Zsoltra, aki ezeket a gondolatokat sugározta annak idején egy ilyen sajtótájékoztatón. Lengyel Tiborral fogunk beszélgetni, a Magyarországi Mentődolgozók Országos Szövetségének elnökével, aki ugye megszólalt ebben az RTS összeállításban, de én azt kértem, amikor egyeztettük ezt a beszélgetést, hogy próbálj meg egy kicsit mélyebbre nézni, keressünk meg olyan pontokat, amelyre nem tért ki ez az interjú az RTL Klubban. Hogy a Györfi Párról van szó, én nem akarom eldönteni ebben a beszélgetésben, vagy minősíteni az ő munkáját, de azért szeretnélek megkérdezni arról, hogy amikor te nyilatkoztál, akkor pontosan milyen gondolatok fogalmazottak meg benned? Ismered személyesen, beszéltetek, voltak benyomásaid, soha nem találkoztatok, láttad a munkáját, és abból merítetted, amit mondtál.
8: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget. Azzal kezdeném, hogy én Györfi Pállal viszonylag keveset találkoztam, talán 5-6-szor maximum, és minden találkozásunknál ugye gyakorlatilag mindketten a munkánkat végeztük, és én itt erősen elhatárolnám a betöltött tisztségét és munkáját, és magát Györfi Pált, mint embert. Mert magát Györfi Pált, mint embert én, megmondom őszintén, nem ismertem, tehát ilyen minőségében semmiképpen sem szeretnék semmilyen ítéletet mondani, vagy minősítést megfogalmazni ő róla. Ellenben, mint szóvivő és kommunikációs igazgató, hát így sajnos muszáj vagyok, és ez többnyire negatív. Bár valóban kommunikáció szakemberek azt mondják, hogy ő nagyon profin végezte a munkáját, én ezt nem vitatom, én nem vagyok kommunikáció szakember. De mint mentő dolgozó, őt nagyon sok kritika érte. Nagyon bántotta a bajtársakat, főleg az elmúlt hát 6-8 évben tanúsított viselkedése, ami nagyon-nagyon elütött a hasonló szervezetek szóvivőinek viselkedésétől. Tehát soha nem láttuk a rendőrség szóvivőit, a tűzoltóság, a honvédség szóvivőit, a NAV szóvivőit, különböző táncos, zenés, showműsorokban, nem láttuk őket tévéreklámokban, nem láttuk ilyen szerepben őket, és ez a bajtársakban rettentően megütközött ez a fajta viselkedése.
7: Tibi, te hogy látod, hogy ez a Györfi Pálnak a saját belső személyiségéből fakadó történt, amit most felsoroltál, ezek a celeb jellegű megnyilvánulások, vagy volt valami elvárás ilyen értelemben is a mentőszolgált vezetése részéről?
8: Mind a kettő. Én azt gondolom, hogy valószínűleg az ő, ahogy te fogalmaztál, ugye az ő személyiségéből is fakadt ez, hogy ő egy ilyen brandet épített, egy márkát épített igazából saját magára, és ugye ezt hozzákapcsolták a mentőszolgálatot. Ő ennek köszönhetően ugye 20 jó pár évet, azt hiszem 24 évet átvészelt ugye szóvivőként. Gyakorlatilag a kormányokon átívelő volt az ő karrierje, tehát nagyon jól tudott alkalmazkodni mindig a mindenkori vezetéshez és annak elvárásaihoz. Ez is egy picit olyan visszás volt, megmondom őszintén. A másik pedig valószínűleg egy elvárás. Abba
7: kell hagyni egy kormányváltásnál?
8: Nem erre gondolok. Én arra gondolok, hogy amikor látta, mert azért ő is a kivonuló állományból jön, látta, hogy a mentőszolgálat vezetése teljesen elszakad a valóságtól, teljesen elszakad a vezetőségtől, bocsánat, a kivonulóktól. Látta azt, hogy amit a vezetőség kommunikáltat rajta keresztül az emberek felé, és a valóság teljesen más, akkor bizony valószínűleg meg kellett volna szólalnia, és ki kellett volna állnia azért a bajtársakért, hogy hát elnézést politikus urak, és igazgató urak, és vezető urak, de ez nem biztos, hogy jó, hogyha ezt így megfogalmazzuk. És valószínűleg, ha ezt megtette volna, nem tartott volna 24 évig a karrierje, ismerve mondjuk ugye a Fidesz kormányzása alatt bármilyen olyan esetet, amikor kritikát fogalmaz meg valaki.
7: Igen, hogy mekkora mozgástere volt.
8: Valószínűleg minimális.
7: Amit megfogalmazol, abban neked igazad van, de az a kérdés, hogy és mi van akkor, hogyha kinyitja a száját?
8: Hát én ezt pontosan meg tudom mondani, hogy mi van akkor, ha valaki kinyitja a száját.
7: Hát igen, mert te is parkolópályára kerültél.
8: Hát ez finom megfogalmazás volt, én a parkolópálya mellé kerültem az út szélére, tehát engem kirúgtak, bepereltek, meg mindent megtettek ellenem. Tehát tudom, hogy mi van akkor, ha valaki kinyitja a száját. De én minden reggel föl tudtam kelni, és a tükörbe tudtam nézni, hogy én kinyitottam a számat, és amit velem csinálnak, az ennek a következménye. Én ezt vállaltam. Ő valószínűleg ezt soha nem vállalta, nem tudom, hogy akart-e. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék egy négy szem közti személyes beszélgetésre vele, mondjuk, ahol nem Györfi Pál szóvívővel, hanem csak Györfi Pállal, mint emberrel, mint egykor kivonuló mentődolgozóval beszélgetek, és én ezt megkérdezném tőle, hogy Pali, ez hogy tudtad belemondani a kamerába szemrebbel is nélkül, hogy a vidéki mentődolgozók tapasztalatszerzés miatt jönnek föl Budapestre? Hogy ez nem ütközött meg benned ez a dolog? És nem mondtad fönt a második emeleten a Markó utcában, hogy hát srácok, ez egy kicsit erős volt.
7: Nagy az igazgatóság szintjéről beszélünk.
8: Így, pontosan.
7: Második emelet esetében. Egy picit menjünk vissza a mentőszolgált vezetéséhez, az előző kormányzati időszakra vonatkozóan. Ugye azt mondod, hogy volt egy ilyen elvárás. Én inkább azt láttam, hogy ezek a megyei kettéválasztalában a szakmai nyilatkozatait és annak a hitelességét nem tudom megítélni. Érzéseim vannak, de konkrét tapasztalataim nincsenek. Én inkább azon gondolkoztam el, hogy miért hagyták. Tehát én emlékszem rá, hogy amikor talán neked is megvan az emlékeidben, amikor volt a nagy hóesés március 15-én, jó néhány évvel ezelőtt. És én akkor az M7-es autópályán próbáltam anyagot gyűjteni, és a Vasics Kati, aki azóta már nincsen közöttünk, a veszprémi mentőorvos nő, egy félcipőben, mert hogy otthonról nem úgy indult el, hogy havazás lesz. Egy félcipőben mászkált a roncsok tetején, és próbált segíteni azoknak, akik bajba jutottak. Mindeközben a televízióban a Pali egy valóságshowban szerepelt. Lehet, hogy korábban vették fel ezt a valóságshowt. Az is elképzelhető, de én nagyon hiányoltam aznap, hogy ő ott legyen a hóesésben valahol. Na most, hát, ez csak az jutott eszembe, mert a vezetőség részéről is kellett volna, hogy megfogalmazódjanak elvárások. Tehát én azt láttam, hogy elfogadták olyannak, amilyen. Sőt, volt egyszer egy vezető, aztán hagylak beszélgetni, mert végül is nem ér rólam szól ez a néhány perc. De volt egy mentőszolgálati vezető, akivel annak idején beszélgettünk, pont a Györfi párról. És elmesélte, hogy egyszer egy benzinkutnál, vidéken, valahol nagyon sokan várakoztak a pénztárnál, meglátták a Palit, és akkor mondták, hogy Györfi úr, tessék előre jönni. Ebből a népszerűségére lehetett következtetni, és ez volt az a magyarázat arra, hogy Györfi pár miért jó a mentőszolgálatnak. Mondom, évekkel ezelőttről beszélgetünk. De visszatérve az alapkérdéshez, miért hagyták? Tehát miért hagyták azt, amit te is mondasz, hogy rózsaszín rövidnadrágban egy tengerparton üdül Györfi pár a nagy óriás plakáton? Ami nyilván egy utazás irodának volt a reklámja, az nem a mentőszolgálaté volt.
8: Így van, így van. Azért, mert hagyj kapcsoljam ide egy nemrégiben kapott telefonhívást. Egy régóta a mentőszolgálatnál dolgozó és Györfi Pál mellett hosszú évekig dolgozó mentődolgozót hívott fel engem, akivel én különösebben nem is voltam jóba. Rendkívül meglepett a telefonhívása egy pár nappal ezelőtt. Bemutatkozott, hogy tudom, hogy ki jön. Hát mondom, természetesen tudom, hogy te ki vagy. Mondta, hogy szeretne velem egy kicsit beszélni. Mondta, hogy persze beszéljünk, félreteszem én a személyes érzelmeimet, vagy gondolataimat, vagy tapasztalatomat, beszéljünk. És sok mindenről beszéltünk, de egy dolog a lényeg, amit ide akarok hozni. Én megkérdeztem tőle, hogy a mentőszolgálat kommunikációja. Ugye nagyon sokszor hallottunk ilyet tőlük, hogy kiskutyát mentettünk, nyulat mentettünk, ez meg az, gyereket mentettünk, és nagyon látványos volt, hogy ezek az ilyen nagyon cuki, nagyon jó hírek nagyon közeli kapcsolódásban voltak azokkal a botrányokkal, amik a mentőszolgálat kapcsán kirobbantak. Tehát ha kirobbant valami botrány a mentőszolgálatnál, pár napon belül jött egy ilyen über cuki eset.
7: Megmentettek valakit.
8: Így van, újraélesztettek egy csecsemőt, vagy ilyesmi. Ami valóban megtörtént, és megtörtént ennél sokkal többször is. Nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy megkérdeztem ettől az illetőtől, hogy meg tudod nekem azt erősíteni, hogy a mentőszolgálat kommunikációja nagyon erősen épített arra, hogy a botrányokra elvigye a fókuszt más irányba, amikor ilyen kirobbantak ilyen botrányok, vagy negatív hírek. És azt mondta, hogy igen, ezt abszolút meg tudja erősíteni, és azt gondolom, hogy Györfi Pál is egy kulcsa volt ennek az egésznek. Tehát Györfi Pál különböző szerepeltetései, és a többi jól el tudták vinni a fókuszt a mentőszolgálat valós helyzetéről. Legyen az akár az, hogy egy parkolt itt, ott valahol, vagy táncolt, vagy énekelt, vagy csak a haját, hogy éppen most nő neki a haja, vagy nem nő. Tehát ő egy felépített karakter is volt egyben, amivel nagyon jól tudták terelni a valós dolgokról a figyelmet. Azt gondolom, hogy ez is hozzátartozott az ő működéséhez az elmúlt években.
7: Tehát a látványpékségben ez egy nagyon jó működtetett dolog volt a Palinak ezt a fajta tulajdonságát megerősíteni, mert végül is, ha nem szóltak neki, bár aztán a rövid nadrág már ott igen, talán mintha kapott volna kritikát, de végül is, hogyha nem szóltak neki, akkor úgy gondolhatta, hogy minden rendben van. Amit mondasz, abból nekem egy dolog fogalmazódott meg, és nem tudom, nyilván nem tudom, te mennyire vagy benne ebben a témában, én nem foglalkoztam azzal, hogy nem kéne valami etikai kódex a szóvivőknek.
8: Hát a mentőszolgálatnak van egy saját etikai kódexe, ami gondolom a szóvivőre is kiterjed. Aha. A szóvivő ugye nyilván azt mondta el, amit el kellett mondania, tehát amit ő el kellett, hogy mondjon. Nem hiszem, hogy ő bármi olyat elmondhatott, vagy megtehetett, amit a mentőszolgálat vezetése, ne adj Isten, itt még magasabbról is mondjuk a minisztérium, a fenntartó ne hagyott volna neki jóvá. Sőt, az elmúlt utolsó 4 évben pedig egyenesen látványos volt a mentőszolgálat kommunikációjának illeszkedése a kormányzati kommunikációba.
7: Igen, és akkor viszont Igen, az egészségügyi miniszter nyilatkozatát figyelembe véve, akkor gyakorlatilag a mentő kommunikációs kultúrája elfáradt és elhasználódott, hogy így fogalmazott a miniszter. Ez nem csak a kommunikációs kultúrára, hanem a mentőszolgálat vezetésére is érvényes ezek szerint?
8: Hát igazából ugye mondhatjuk azt, hogy a kommunikációban ugye a miniszter úr arra utalt álláspontom szerint, hogy bármilyen negatív kritika érte a mentőszolgálatot, őt ezt élből elhárították, és ez volt egy hiba. Tehát értjük azt, hogy a mentőszolgálatba vetett bizalmat nem lehet megingatni, mert az ugye ez egy közbizalomnak örvendő, közfeladatot ellátó szervezet. De mégiscsak valahogy valamilyen szinten muszáj beengedni olyan híreket, amik a valóságot tükrözik, és itt volt egy nagyon nagy torzítás, és ebben ugyanolyan szerepe van ugye az előző főigazgatónak, dr. Csató Gábornak, aki gyakorlatilag teljes mértékben pártolta ezt a hozzáállást, tehát ő egy politikai akaratnak teljes mértékben alávetette. Így van, tehát őtől elvárta. Így van, elvárta. Egy politikai akaratnak vetette alá. Nem tudjuk, feltételezzük. Feltételezzük, hogy ez így történt. Úgyhogy igazából Csató Gábor távozása egy kis felüdülés a szervezetnek, de azt azért még hozzá kell tennem, hogy ugye most zajlik a mentőszolgálat átvilágítása. Az, hogy leváltották Csató Gábort, illetve Györfi Pál nem szóvivő már, de még itt dolgozik, tehát itt igazából két személycsere történt, egy 8000 valahány száz fős cégnél. Azért lássuk be, hogy valószínűleg kell még itt változás, akár személycsere, akár más jellegű változás, hogy érdemben induljanak el a dolgok. Bízunk benne, hogy ez megvalósul. Jelenleg a főigazgató úr ezen dolgozik, és mi ebben megpróbálunk maximálisan segíteni neki, hogy ez tényleg elinduljon az a változás.
7: Én azon csodálkoztam, hogy ugye, hogy azt hiszem régiónként vannak sajtófelelősök vagy szóvivők helyben, nem tudom pontosan az ő titulusukat, hogy ők keveset nyilvánultak meg, pedig logikus lenne, hogy egy nyíregyházi esemény van, akkor mondja a nyíregyházi mentő. Volt erre példa egyébként, csak nem volt annyira általánosan elterjedt gyakorlat a mentőknél, hogy a helyben dolgozó, és egyébként én mindegyikkel beszélgettem, itt a rádióban mindenkit bemutattunk, följöttök, és akkor mesél magadra, stb. Egyszer egyik, mindegyik felkészült, nagyon jó stílussal, nagyon szabatosan fogalmazó mentő volt, és egyébként sajtós helybe. Nem értem, hogy miért nem használták. A Palinak is jobb lett volna egyébként, mert bizonyos értelemben tehermentesül. A mentőszolgálatnak jobb lett volna, mert egy helyben elmondott vélemény, vagy elemzés, vagy eseményleírás, az hatásosabb lehetett volna, mint Budapestről elmondani, hogy mi volt Nyíregyházán.
8: Én úgy látom, hogy működik ez, tehát vannak ilyen regionális kommunikációs munkatársak, ugye ezt is írják.
7: Csak a gyakoriságával van majd talán, vagy lehet, hogy én ritkán nézek televíziót, ha is lehet.
8: Hát igen, meg ugye ők gyakorlatilag csak abban vesznek részt, amikor ugye egy balesetről be kell számolni, hogy milyen ellátás történt egy balesetnél. Tehát gyakorlatilag annyiban látjuk őket, hogy a híradóban beszámolnak egy balesetről, és akkor egy pillanatra egy pár mondat erejéig bevágják ezeket a kommunikációs munkatársakat, akik elmondják, hogy igen, baleset történt, két mentőegység ment, elláttuk, kórházba vittük. És ennyi volt a szerepük, és ugye Györfi Pál pedig ugye folyamatosan reflektorként volt tartva.
7: És az intézményt is menedzselte, ahogy gondolta, hogy tudta, hogy elvárták. Amin csodálkozom visszatérve erre a bizonyos interjúra, ami az apropóját adta ennek a beszélgetésnek, hogy nézem, hogy miket jegyzeteltem itt ki magamnak. Emberséges, őszinte, tanulni képes elvárások vannak azzal szemben, aki a mentőszolgálatnak a szóvivője. De én nem tudom képzelni, hogy a Pali az soha nem volt ilyen.
8: Erre nem tudok válaszolni, mert
7: jó, hát nem ismerem
8: őt, mint embert. Tehát nagyon, ezért is kezdtem úgy, hogy nagyon érdekes tapasztalás lenne megismerni Györfi Pált, mint embert, mint egy sima mentődolgozót, nem pedig mint a mentőszolgált kommunikációs vezetőjét és szóvivőjét. Tehát azért kell ezt a dolgot elhatárolni. És sajnos nem tudok érdemben nyilatkozni arról, hogy ő milyen lehet emberként. Az biztos, hogy kommunikációs vezetőként, szóvivőként ugye nagyon jó képességekkel rendelkezett, tehát nagyon, nagyon jól tudott kommunikálni. Sőt, azért gondolom, hogy még ugye a kormányváltást követően ugye a régi vezetőség Csató Gábor megkezdte a nyitást a mentő dolgozók szakszövetsége felé, tehát felénk, és ezt a feladatot is Györfi Pál kapta. Tehát Györfi Pál volt a mentőszolgálat részéről kijelölt kapcsolattartó a szakszervezet és a mentőszolgálat között, mert nagyon jól tudta, amikor ugye első megbeszélésünk volt, azért csak elkezdtünk egy pár régi sérelmet felhozni, és nagyon jól tudta simítani ezeket a dolgokat, tehát ezek tényleg kimagasló képességei voltak, ezt nem vitatom el tőle. Csak hát az, amit csinált, és ne feledkezzünk el még a politikai elkötődéséről, ugye, hogy például a Fidelitas kongresszusán felszólalt, ezt is nagyon sokan a szemére hányták, és akár most a távozásánál is még felemlegették, hogy hát ez sem biztos, hogy egy megfelelő húzás volt, hogy egy politikai rendezvényen ő lett egy tóvivőként, a mentőszolgálat tóvivőjeként.
7: Egyébként én ezen gondolkoztam, mert ugyanúgy felírtam én a magamnak a jegyzeteimbe a Fidelitas kongresszust, gondolkoztam rajta, hogy az még talán nem is lenne baj, hogyha elmegy és ott mond egy beszédet. De a tartalmát tekintve, na azt nem tudom, hogy ott mi zajlott. Hogy mennyire volt hát ez... őszinte.
8: Igen.
7: Hogy mennyire...
8: Ő simán le tudta azt. Tehát ő tud úgy kommunikálni, hogy azt mondja, amit mondania kell, és az nem biztos, hogy megegyezik azzal, amit ő mondjuk gondol, vagy amiről ő meg van győződve. Tehát ő egy profi volt. Így van. Nem tudhatjuk, hogy ő azzal egyetértett, azonosult, avagy nem.
7: Ami még érdekes volt, és a te történeted is ugye eszembe jutott, ugye esetlapok kiszivárgásának azonosítása, ugye tekintetében azért voltak ellentmondások, mert volt olyan esetlap, ami megjelent a nyilvánosság előtt, és mindjárt kiderült, hogy hogyan történhetett, és volt olyan esetlap, amiről kiderült, nem derült ki semmi, hogy mekkora hiba volt egy ilyen szervezet részéről, ilyen támadási felületet adni, hiszen ott az informatika segítségével tényleg minden visszakereshető, azt gondolom.
8: Ez így is van, jó, minden visszakereshető.
7: Az előbb ezeket kommunikálni, gondolom, hogy tehát én azt keresem, hogy egy józanul gondolkodó embernek nem jut eszébe, hogy amit ma elmondok, az szembe megy azzal, amit tegnap mondtam egy hasonló esetben.
8: Hát, ezek szerint nem.
7: És ennyire hülyék az emberek, hogy nem felejtik el, vagy elfelejtenek mindent, és minden nap új időszámítás kezdődik az emberek életébe.
8: Ez nem volt szempont, én úgy gondolom. Tehát ebből látszott, hogy egészen magasról diktálták a narratívát, a kommunikációnak a tartalmát, és ez egyáltalán nem volt szempont. Tehát mindig az adott napon, adott probléma kapcsán kellett kommunikálni. Hogyha ez éppen ütközött a két nappal ezelőttivel, hát akkor Istenem, akkor ütközött. Mindegy, ma van, tegnap volt, most ezt kell kommunikálni, és kész.
7: Azon gondolkozom, hogy talán megpróbálom a lehetetlen, vagy legalábbis a lehetetlennek tűnő dolgot, hogy összehozzak a Györfi Pállal, mert érdekelne. Egyébként úgy lenne tisztességes, hogy ő is megszólaljon, ha már egyszer beszélünk róla. Abszolút, úgyhogy én ezt mindenféleképpen elkezdem majd hajtani ezt a dolgot, és keresni a lehetőséget erre. De még egy dologban, ami foglalkoztat, hogy most jó néhány alkalommal beszéltünk már, nagyon sok minden megjelent a mentőszolgálatról, akár a miniszteri sajtótájékoztatón elhangzottak, hogy gondolhatok, és a mentődolgozók önálló szakszervezete nem szólalt meg. Semmibe.
8: A mentődolgozók önálló szakszervezete gyakorlatilag teszt halott állapotban van. Nem, fizikálisan valószínűleg nem léteznek.
7: Hát, ezt csak gondoljuk, vagy legalábbis azt mondom, úgy helyes talán,
8: elég jó,
7: hogy nem mutatják magukat. Nem mutatják magukat valami, lehet, hogy nem is léteznek egyébként.
8: Csak a főigazgatói megbeszélésen ott volt az elnök, a Toma Lajos, és hát én mondjuk nem biztos, hogy előhoztam volna, az új főigazgatónak azzal mutatkozott be, hogy ugye ők a Cserágdasféle MSZRDDS szövetségben benne vannak, és egyedüli szakszervezetként tudtak stratégiai megállapodást kötni kormányzattal, és stratégiai megállapodásokat kötni többet is a kormányzattal, értve ezt ugye természetesen az előző kormányzatra. Hát nem tudom, hogy ez egy jó bemutatkozás volt-e az új főigazgatónál, mindegy, ő ezt mondta el. Illetve ugye, amikor rákérdezett a főigazgató a taglétszám állásra, hogy hogyan állnak a taglétszámok a szakszervezeteknél, hát az ő taglétszámuk a fele, mint a miénk, amit ott elmondott.
7: Igen, és ehhez tartozik az a gondolat is, hogy azon gondolkoztam, hogy nekem tulajdonképpen tök jó jött most minden.
8: Nekem?
7: Mert igen. Hát abban már a szakszervezet, már a ti szervezeteteknek, tehát a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének így helyes a megfogalmazás. Mert ugye rengeteg olyan téma van, aminek kapcsán lehet véleményt mondani, lehet, hogy is várják. Ha a vezetés talán nem is annyira, de a tagok azok biztosan. Úgyhogy neked egy ilyen felszálló ágba megy a sorsod, ha jól értem, vagy jól látom.
8: Hát igazából azt kell mondani, hogy mi 15 évig gyakorlatilag az elnyomásban léteztünk, és ezt az elnyomást minden szinten értem. Tehát a mentőszolgálat, illetve a kormányzat mindent megtett azért, hogy mi megszűnjünk, tehát a mi szervezetünk konkrétan megszűnjön. Amit mondtam is az előző beszélgetésünkben, hogy hát ennek hajszálhíja volt. Hát tényleg egy hajszál választott el bennünket attól, hogy egyszerűen megszűnik a szervezetünk, mert se anyagi forrás, se semmilyen támogatás, sőt, ellehetetlenítési kísérletek, eljárások is mindennel szembenézhettünk. És az utolsó pillanatban jött ez a kormányváltás, ami megnyitotta számunkra az utat ahhoz, hogy akkor most már tényleg el tudjunk kezdeni szakszervezetként működni. És ezt meg is ragadtuk rögtön, és gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az új főigazgató ebben maximálisan partner, ami éppen ma beszéltem vele, ma voltam nála, és beszéltünk személyesen, és azzal nyitotta a megbeszélést, hogy ő neki muszáj tekintettel lennie arra az 1700 emberre, akit én képviselek, és én félbeszakítottam, és mondtam neki, hogy ne haragudj, főigazgató úr, de ez olyan jó hallani a mentőszolgálat főigazgatónak szájából, hogy ezt muszáj vagyok most megszakítani, és ezt elmondani, hogy fantasztikus ezt most hallanom. Úgyhogy igazából hát, tudod, nem azt mondom, hogy felszálló ágban vagyunk, én azt mondanám, hogy kezdünk visszatérni a normális kerékvágáshoz.
7: Azon gondolkozom, hogy milyen érdekes, hogy tulajdonképpen most nevezzük, minek hívom, amit ti most átértek, siker, vagy
8: én ennyire tartanám ezt az egészet, hogy most már tudjuk azt tenni, ami a dolgunk, ami a feladatunk, és ehhez a munkáltató most már úgy áll hozzá, ahogy hozzá kell állnia. Tehát azért mondom, hogy ez nem egy hatalmas siker, hanem ez a normális rendje a dolgoknak, ami most történik, és hogyha ez így halad tovább, abból leginkább a mentődolgozók fognak profitálni. Ez az ő hasznuk lesz, és az pedig igen. Hosszú távon a betegeknek a haszna lesz, hogyha a mentődolgozóknak jobb lesz.
7: Igen, és ha tovább gondolom, akkor, hogy feltételezve, hogy mindent jól láttok, és mindent jól fogalmaztál meg az elmúlt percekben, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége sikerét lényegében a mentőszolgált előző időszaka alapozta meg. Ha úgy tetszik, akkor még Györfi Pál is. Hiszen ha ő nem lett volna olyan, amilyen, vagy nem láttátok volna olyannak, amilyen volt, akkor olyannak, amilyen, akkor gyakorlatilag ez most nem lenne egy ilyen sikeres időszak a szövetség hát, életében. El tudtam mondani, hogy minden dolog, aminek kapcsán megnyilvánultok, az azért van, mert az előző időszakban elkövettek hibákat, vagy nem úgy volt, hogy kellett volna, vagy nem vették figyelembe a mentődolgozók érdekeit. Tehát tulajdonképpen köszönettel tartoztok.
8: Tehát gyakorlatilag ők trenéroztak minket azzá,
7: akik... Így van. Aha.
8: Van benne némi igazság, így van. Tehát ugye gyakorlatilag minél inkább próbáltak elnyomni és ellehetetleníteni minket, mi annál erősebben álltunk bele és vettük fel a kesztyűt. Nyilván ez egy félmalomharcnak tűnt, mert sokkal nagyobb erőforrások álltak az ő rendelkezésükre, mint a miénkre. De mi kitartóan makacsul küzdöttünk azért, hogy mind a szervezet, mind pedig maga a szakszervezetiség, a dolgozók hangját ne lehessen elnyomni és megsemmisíteni. És ha úgy vesszük, mondhatjuk azt, hogy igen, a mentőszolgálat viselkedése, illetve a kormányzat viselkedése edzett meg minket azzá, akik most vagyunk, és ezért nem is tűntünk el a sűjesztőben talán, és ezért vagyunk még most is itt.
7: Az egészségügyi miniszter véleménye szerint a mentő kommunikációs kultúrája elfáradt és elhasználódott. Lényegében ezt a gondolatot jártuk egy kicsit körbe egy korábbi médiumokban elhangzott összeállítás kapcsán. Lengyel Tiborral beszélgettünk az elmúlt percekben. Én remélem, hogy ezt majd folytatjuk, ezt a sorozatot. Magyarországi Mentőző Dolgozók Szövetségének elnöke. Adás munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
6: P-Rádió. Ahol otthon.
9: A T-Rádió műsorát hallották.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
9: vagy telefonon 30 913 80 80.
11: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
12: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
13: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír.

0: Nem lehet, hogy vírusos?
1: Ezt én nem tudom, még szerintem vírusírtó sincs rajta.
0: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
1: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
0: Majd ők megoldják.
1: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
0: Ők távolról is megoldják.
1: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
0: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Kamu reklám?
1: Tud ennél jobbat? Vesztel ki, hogy kupa is kapra, hogy bihonsak, amelyek vagy, de már! Kész. Jó lesz?
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Égett az aljnövényzet a halászbástya alatt a várban, újra át kell vizsgálni a Fidesz szervereit, kevés magyar tud félretenni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerda este kigyulladt a növényzet a budai várban a halászbástya alatt, írja a hvg.hu, melynek fotósa a napfogyatkozás fényképezése közben lett figyelmes a felszálló füstre. A lap a katasztrófa védelemtől azt a tájékoztatást kapta, hogy a száraz aljnövényzet gyulladt ki a halászbástya alatt futó Hunyadi János út mellett, mintegy 40 négyzetméteren égett. A tűzoltók nem sokkal később megfékezték a lángokat és eloltották a tüzet. Az esetről a kerületi polgármester, a fideszes Böröcz László azt posztolta, a környéken tartózkodó civilek megkezdték az oltást, a kiérkező tűzoltók pedig gyorsan megfékezték a tüzet. A legfőbb ügyészség jogszerűnek találta a Fidesz szervereinél végzett júliusi kutatást, a nagy mennyiségű adat lefoglalását viszont megsemmisítette. Az NKÜ ügy bizonyítékait most célzottan kell kiválogatni. A nyomozás a Nemzeti Kulturális Alapból megítélt több mint 17 milliárd forintnyi támogatást vizsgálja, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt. A mostani döntés értelmében a kutatás jogalapja megmaradt, de az ügyészség csak az NKÜ ügyhöz és a vizsgált időszakhoz kapcsolódó adatokat foglalhatja le, a kívülállók személyes adatait, illetve az ügyhöz nem tartozó pártműködést ki kell zárni. Partnerséget sürget a kormánnyal a napenergia felhasználási lehetőségeiről a főpolgármester. Karácsony Gergely a Facebook oldalán úgy fogalmazott, 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége is ott lehet a budapesti háztetőkön. Eközben a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután a hőségben további apadás várható a Dunán. A magyar lakosság körében komoly probléma a megtakarítás hiánya. A Provident Társaság friss felmérése szerint a magyarok 28%-a fizetéstől fizetésig él, és semmilyen havi megtakarítással nem rendelkezik. A Provident kutatása szerint a saját lakás már a luxussá vált Magyarországon. Az ingatlan vásárlásra vagy felújításra gyűjtők aránya 4 év alatt 37-ről 23%-ra zuhant, nyaralásra pedig már csak 17% tesz félre a korábbi 24 helyett. A lakosság nagy többsége valamilyen szinten továbbra is megtervezi a havi költségvetését, de rekordmagas 16% azok aránya, akik semmilyen tervezést nem végeznek. Ez annak tudható be, hogy annyira lecsökken a szabadon elkölthető jövedelem, hogy a háztartások a tervezést frusztrálónak és feleslegesnek érzik. Időjárásunkat továbbra is anticiklon alakítja, sok lesz a napsütés, de a csúcshőmérséklet jelentősen alacsonyabban alakul az elmúlt napokhoz képest. Csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A délutáni csúcsok 27 és 32 fok között várhatók.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. Rádió.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Augusztus 13-a, csütörtök. Budapesten mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. A Budakeszi úton közlekedő BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Lezárják a Gubacsi hidat pénteken éjféltől szombaton hajnali 4 óráig, és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Szombaton az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket.
6: Hobby rádió.
8: Rippel Ferenc a vendége a Média válogató sztár titkok műsorának. Én Szép Bence vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Különös szeretettel köszöntelek téged, akinek egy hihetetlenül izgalmas gyerekkora volt, hiszen egy nagyon színes, nagyon inspiráló családban nőttél fel, és hát egy közismert tény rólad, hogy te korábban tanultál meg bukfencezni, szaltozni, mint járni. Ez a legenda része, vagy ez tényleg így volt?
9: Szóval a gyerekkorom még mindig tart, úgyhogy ezt fogalmazzuk át, mert nem sikerült felnőni, hiszen artista, művész vagyok, de ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy bohókás játékos sportoló, aki a sportból, a művészetből összekovácsolt egy ilyen munkát. És igen, ez nem mendemond, ez nem városi legenda, mint hogy ezt sokan kell feltételezik, hanem ez tényleg így volt, hogy otthon volt egy gumiasztalunk, ami 70-es években nagy ritkaság volt, édesapám önmaga heggesztette, úgy volt megcsinálva a gumizata, hogy autógumi belsőből voltak ilyen hosszú csíkok kivágva, és azt tartotta ezt a középső hálót, amit ők fontak. Szóval
8: el sem még... képzelni, mennyi munkája volt.
9: Hát ez egy több évnyi munka volt, igen, egy ilyet megcsinálni, de hát akkor ez különlegesség volt, és hát ugye ez meg is állta a helyét, mert a cirkuszban is használták a fellépéseiknél. Na hát ez állt az udvarunkban. Most gondolj bele, hogy van egy gyerek, akinek már a szeme elkezd kinyílni a világ felé, és felrakják erre az asztalra. Hát egyébként az asztalon készültem, ezen a gumiasztalon, csak ugye ez nem ennek a műsornak a része, mert hogy annyira különlegesség egy ilyen asztalon lenni a mai napig. Márki, gyerek, felnőtt, kicsi, nagy, teljesen mindegy, az imád gumiasztalozni, mert egy nagyon különleges élmény. Na hát nekem, amikor így felraktak erre, mondták, hogy nem az volt, hogy elkezdtem sírni, hanem kimondottan élveztem. És ugye apukám meg anyukám a gumiaszt a két oldalát elkezdett ringatni, és én éreztem, hogy így megemelkedek, és ezt ugye elmondták, de nyilván belém lett kódolva, és ahogy a levegőben voltam, mondták, hogy csináltam egy ilyen, így összeúztam magam, és így átfordultam, majdnem, még nem voltam 2 éves. És épp, hogy csak a fejemelés, meg egy kicsi totyorgás volt ma az életemben. Úgyhogy igen. Hát és akkor utána jött a gyerekkoromban az, hogy na hát akkor a gumiasztalra kiköltöztünk. Minden nyáron ott aludtunk, de nem volt nap, amikor a saját ágyamban aludtam. Apu épített fölé egy ilyen csodálatos kis nylon takarót, hogy az eső akkor megvéd minket, meg a hajnali párától. Éjszaka megnéztük a csillagos eget, meg hát rugózik. Ez milyen egy fiatalnak. Aztán azon éltem az első szerelmes életemet, minden. Szóval így követtem a családi hagyományokat, de nyilván egy csodálatos gyerekkorunk volt, ami mondom, még mostanáig tart.
8: Emlékszel még arra a gyerekkorodból, hogy milyen volt az első fellépésed?
9: Hogyne, hiszen mi a Viktorral már nagyon hamar rájöttünk, hogy apukánk vizualizálta nekünk ezt az artista létet. Ők is artisták, igen, voltak, a Trio Cortez produkcióikkal utazták az országokat, világokat, a különböző csodálatos előadó művész helyeket, és mindig azt mondta nekünk, hogy gyerekek, igazából játszotok, persze koncentráltam figyelemmel, és ezzel tudtok a világban utazni, ezért még fizetnek nektek, ezért még híresek lesztek, ismertek, és csak azt kell csinálni, amit szerettek a legjobban. Kézen állni, szaltózni, mindenféle ilyeneket, és hát egy gyereknek mi kell több? ennél nem kell több, hogy egy olyan jövőképet vizualizál az apukája, amiben maradhat, gyerek játszhat. És ez a mai napig tart, és bizony ebben rengeteg játék volt, ebben rengeteg csodálatos gyerekkori élmény volt, és ugye az első fellépésünk pont ebből jött, mert apukánk már abba hagyta az artistáskodást, elkezdett a mi képzésünkkel foglalkozni, viszont mi megtaláltuk az ő régi jelmezeit, és felvettük magunkra, és már ugye hát a szertornászkodni is mentünk, meg atlétizálni, és egy nagyon komoly bázis tudásunk volt, és hogy felvettük apukánk jelmezeit, kimentünk ott nálunk a térre, kiraktunk egy ilyen kis kalapot, és elkezdtük a Viktorra produkálni magunkat, és hirtelen egy ilyen 50-100-an gyűltek körénk, és ilyen 5-6-7 évesek lehettünk, már ott gyűlt a kalapban a pénz, amit így ilyen utca zenészként vagy utcai performerként előadtunk. És az onnantól kezdve belénkódolódott. Megszerettük, és ez azóta 38 éve, mint hivatalos artista, de hát ugye már lassan 50 éve, mint artisták csináljuk.
8: Köszönöm, most egy picit zenélünk, és innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
4: Műsorajánló.
10: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
11: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
10: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
11: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
10: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
10: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
12: A Hobby Rádióban.
10: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
13: UK Fever Show.
14: UK Fever Show.
10: Ez a UK Fever Show.
11: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
14: UK Fever Show.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Trippel Ferenccel folytatjuk a beszélgetést. Milyen volt az első professzionális fellépésetek, amikor már fizetős közönség előtt mondjuk cirkuszban léptetek fel, arra emlékszel?
1: Természetesen, hát azért a gyerekkorunkban nagyon sok fellépés volt. Már az artista iskolából jártunk, azért 9 évig állandóan kaptunk tőlük próbafellépéseket, gyakorlásokat. A Madách Színház leszerződtetett, és 3 évig a Madách Színházban, a Macskákban szerepeltünk.
0: Hát akkor kaptatok ilyen rövid időszakokat, tehát szép fokozatosan
1: úgy épített fel minket, de rengeteg új lehetőség is jött közben. Viszont ugye akkor még mindig szocializmusról beszélünk, és akkor kicsit centralizálva volt ez a szakma, és kötve voltunk egy adott ügynökséghez. És hát ahogy az artista iskolában végeztünk, onnantól kezdve azonnal az ügynökség olyan alternatívát kínált fel, amit nem lehetett nem kikerülni, és el kellett vállalnunk azokat a munkákat. Nyilván a környező szocialista és kommunista országokat kellett végigjárnunk, először Bulgáriába 6 hónapig, és utána jött a többi 10 hónap Szovjetunióba, még akkor Szovjetunió volt, azért is így mondom. Viszont nem mentünk nagy nehézségek árán, mert tudtuk, hogy ott rengeteg jó artista van. Igaz, hogy a körülmények akkor még nem voltak olyan jók, nagyon sokat kellett éheznünk, böjtölnünk, ott tanultuk meg a böjtölés alapjait, de ott tanultuk meg tulajdonképpen a mostani jelen munkánknak az alapját, mert az orosz artisták a világ legjobb artistái például, és tőlük tanultuk meg az összes ilyen kis nüanszot, ami ahhoz kellett, hogy a világ legjobbjai közé sorolják.
0: Ezeket már a fellépések közben lested el tőlük, vagy oda mehettél hozzájuk, és azt mondtad, hogy menjünk le egy terembe, és mutassátok meg, hogy ti hogy
1: dolgok. Felléptünk együtt, és ők jöttek oda, hogy látják, hogy milyen jók vagyunk, és ők szívesen segítenének nekünk. Uh-huh. Ezek ilyen önzetlen artista együttműködések voltak, és belénk investálták a tudásukat. Nagyon izgalmas volt, mert tényleg ebből a mai napig úgymond profitálunk. Na de hát aztán innen, ahogy ezek az úgymond első profi előadásaink elindultak, azért rögtön 2 év cirkusz turnéval telt el. Utána belecsöppentünk egy bahamai egy évbe, ahol a Bahamákra mentünk ki, éles váltásból, a Szovjetunióból a Bahamákra. Ott már a saját produkciókkal mentünk, ott már önmagunk fényében tudtunk tovább fejlődni, és nyilván ebből jött rögtön utána Amerika, aztán vissza Európa, és itt az európai munkáink közül talán hát bármelyiket ki tudom emelni, mert nagyon-nagyon színes skálán mozgott a Wintergarten Varietétől, a Friedrichstadt Palaszig, a párizsi Moulin Rouge-ot 10 évig léptünk fel. Ezért az egy nagyon komoly állomás volt, úgyhogy Párizst is legalább annyira ismerjük, mint a tenyerünket. 10 éven keresztül szórakoztattuk a közönséget a párizsi Moulin Rouge-ban, de többször visszajártunk Amerikában, a Ringling Brothers Barnum & Bailey cirkusznál, a Cirque du Soleil nevű ilyen mega cirkusz egységnél rengeteget gáláztunk, és aztán rákaptunk erre az ízére, hogy nagyon-nagyon szeretünk ugyan fellépni, de már 300 fölötti előadás számunk volt egy évben.
0: Az
1: azt jelenti,
0: sok.
1: Hogy,
0: az
1: hogy minimum napi egy, de nem lehet napi egyet, mert egy-két szünnapunk volt, hanem inkább napi 2, napi 3, aztán egy-két nap szünet. Volt olyan előadás évünk, ahol 450 előadásunk volt egy évben. Az de hát ez azóta is tart, úgyhogy most így egy picit lecsökkentettük, és szeretünk egy ilyen 200 előadás per évnél megállni, mert azért a testünk öregszik, még hogyha úgymond küzdünk ellene akkor is, de igazából másfelé alakultunk ezeket a gálaműsorokat, nagyon szeretjük csinálni, ezzel utazunk, most is megyünk Indiába, nem sokára, egy pár hét múlva bele kell állni a dolgokba, mert az emberek igényt adnak erre, hogy úristen, ezt szeretnék látni, hogy ezek a modernkori gladiátorok, mert mi áthoztuk az ókori Rómából ezt a gladiátor stílust egészen mostanáig, ezt élőben látni, ez egy nagyon különleges dolog. Én magam is imádok olyan artistát nézni, illetve az artisták többsége az mind élőben dolgozik, és ez azt jelenti, hogy egy csodát varázsolunk oda arra pár percre.
0: Nagyon röviden, csak a rengeteget jártok külföldre, de Magyarországon is meg lehet nézni benneteket?
1: Valami? Magyarországon is vagyunk, igen, többségében ilyen privát eladásokra hívnak minket nagy cégek, de nagyon kevés időnk van, és ezt a kevés időt, amit be tudunk táblázni, azt igen, a magyar közönség is. Most például vidéken voltunk egy párszor, különböző ilyen szuper kis eladásokat tudunk, de ezt így nem tudok egyet csak kiemelni, ezt figyelni kell a médiát, és hát, hogyha itt nálatok is elhangzik majd, hogy hol lehet látni minket.
0: Köszönöm, most egy picit zenélünk, de hamarosan jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Ripper Ferenccel beszélgetünk, és nagyon izgalmas, hogy járod a világot, itthon is vannak fellépéseid, egy elképesztően elfoglalt ember vagy, de közben tanítasz is, van iskolád. Kik csatlakozhatnak az iskoládhoz?
1: Én amikor engem kérdezel, akkor általában mindig kettesbe fogok válaszolni. Igen, tehát mi igen, ketten igen, vagyunk igen. Egy egység a Viktorral,
0: a testvéremmel,
1: Ripper Viktorral, akivel közösen alkottuk meg a Ripper Brothers Akadémiát, ami tulajdonképpen ennek a csodálatos műfajnak a bemutató iskolája. Hiszen mindenki azt hiszi, hogy az artista művészet ez valami csillámporral beszórt ilyen kis izgalmas dolog, és tényleg az, de nem övezi akkora misztikum, tehát mi ezt a csodakaput kinyitottuk, és áramlanak be rajta a fiatalok. Egy évben 1500-an járnak hozzánk körülbelül, és már 17. éve csináljuk az akadémiánkat, és ezen a képzésen belül, ahol tulajdonképpen a kapu úgy nyílt ki, hogy bárki kipróbálhatja ezt. És ha tetszik, akkor visszajárhat hozzánk. Nincs semmi előképzettségi megkötés. Korban sem. Azt szoktuk kérni, hogy ilyen 5-6 éves múljon már el a gyermek, ha a gyerek jön. De van, hogy a gyerek helyett az anyuka maradott és jár vissza. Vannak nagymamáink, akik bakancslistáznak és szaltozni akar életébe. Eljön hozzánk, megtanul szaltozni, utána ad egy nagy ölelést és megy tovább a bakancslistáján. De van, aki ott marad, mert egy edzésformának is csodálatos. Itt zsonglőrködünk, légtornászkodunk, egyensúlyozunk, akrobatikázunk, páros emeléseket csinálunk, Ripper Brothereskedünk, szóval én sok mindent tudunk, és ugye mi ezeket megtanultuk az iskolában, meg főként édesapánktól, már úgy mentünk az iskolába, hogy tudunk zsonglőrözni 3-4-5 eszközzel, labda, karika, buzogány, de nagyon egyensúlyozunk, felrakok bármit az orromra vagy a fejemre, azt meg tudom egyensúlyozni. És ennek nagyon komoly fiziológiai oka, tehát hozatala is van, mert aki nagyon jó egyensúlyozik, meg bírja a forgást, annak az idegrendszere, az agyi működése nagyon jó lesz. Ha valaki sokat van fejjel lefelé, mondjuk kézen áll, vagy lóg, vagy fejen áll, akkor ez a megnövekedett agyi tulajdonképpen vérbőség, ez jobb tanulmányi eredményeket hoz. Tehát bárki, ki hozzánk jár, az mindenki jobb tanulási eredményről számol be. Jó, hát sok izomlázról is, mert ez egy kemény dolog, de az biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, és ezt a sulit nagyon szeretjük csinálni, mert amikor itthon vagyunk, na itt meg lehet minket találni, aki eljön a Ripper Brothers Akadémiára, az rögtön ott lát minket, mert mi személyesen is ott vagyunk az edzőikkel.
0: Helyileg hol vagytok?
1: Mi Rákospalotán vagyunk, a Dózsa György Gimnáziumnak a táncművészeti főiskola részén.
0: És amikor éppen külföldön tartózkodtok Viktorral, a testvéreddel, akkor vannak helyettesítő tanárok?
1: Persze, akik, most már az elmúlt évek alatt annyi csodálatos artistát neveltünk ki, meg tanulóból lett tanár, hogy igen, sokan vannak. A testvérem felesége is ott van, ő vezeti az intézményt. Nagyon sok tanárunk van, és nagyon széles a spektrum, mert tényleg a légtorna, a tissú, a karika, a trapéz és mindenféle egyéb nyalánkságon keresztül ilyen populáris modern sportokon keresztül, a rúdtánccal, a gumiasztallal, mindennel foglalkozunk. Úgyhogy olyan, mint ezek a gumiasztal parkok, csak nem csak gumiasztal van, hanem mindenféle ilyen ninja eszközünk is van. Na például a Ninja Warrior-ra is itt készültem fel a saját csulimba. Mert én azon is indultam, és többször is, és majdnem meg is nyertem őket. De nyilván, ha lesz még, akkor azonnal fogok menni rajta megint.
0: Egy nagyon rövid kérdésre van időm. Említetted, hogy szerepeltetek 10 éven keresztül a Moulin Rouge-ban, Párizsban. Egy sztorit mondjál el, ami nagyon kedves emlékeket. Hát, gondolom, hogy rengeteg van így a 10
1: évben. Hát ha több óránk van, akkor nagyon szívesen mesek, de az egyik, és ebből talán mindenki le tudja szűrni azt, amit le akar, hogy a párizsi Moulin Rouge-ban nagyon sok táncos van. Táncos lányok, táncos fiúk. És a táncos lányok ilyen 100 fölötti létszámmal vannak, és van egy 30 fős fiú létszám, amiből mindenki, tehát a táncos fiúk azok a saját nemüket szeretik. Ezáltal csak mi voltunk, úgymond heterók, az egész csapatban, és hát az összes táncos lány igazából minket imádott, mert hát egy természetes evolúciós folyamatnak voltunk a részei, na hát ez így minden napra megadta a lehetőséget, hogy nagyon jó társaságban, nagyon jókat szórakozzunk. Persze az előadásra koncentrálva, mert ott szigorúan 2 előadás minden nap szünet nélkül 10 éven keresztül, és hát éjjel 2-kor végeztünk. Utána nem lehet rögtön lefeküdni, aludni, és aztán innentől most pont-pont-pont nem részletezzük.
0: A többit a nézők, hallgatók fantáziára bízzük, most egy picit zenélünk, és folytatjuk a beszélgetést. Hobbyradio.hu. A rádió.

0: jól működjön.
1: Mondjál néhány tippet, tehát gondolom nem iszol alkoholt, nem dohányzol, nem tudom, olvastam valamit, hogy nem iszol koffeint, nem tudom, zöld teát az például azt szoktál lefogyasztani.
0: Én nem tippelek, én rippelek. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy én tulajdonképpen biohackerkedem, biohacker vagyok, ez a másik titulusom, amit itt szeretek kihangsúlyozni, mert ennek a biohackerkedésnek köszönhető az, hogy az 55 éves testemben egy 34 éves fizikai erő rejtőzik. Ez kimutatható már életkor tesztekkel, én is így néztem meg, és csodálatos érzés az, hogy tényleg összehangoltan ezt át lehet látni, és bizony a gerinc egészségével kellett kezdenem. Mert addig az életmódváltásomban volt egy időszak, amikor azt éreztem, hogy meg vagyok telítődve mindenféle étellel, és rögtön a glutént kivettem, meg a tejtermékeket, meg mindenféle olyan nagyüzemi, ipari előállított szemetet, amitől a szervezetem elkezdett hibásan működni. Ezeket a hidrogénezett olajokat, margarinokat, minden ilyen műt dolgot kivettem, és innen jött a következő lépés, hogy átléptem ebbe a paleoketogén irányba. A paleolit táplálkozás az egy őskori rendszer, amit egy kicsit modernizáltam, és ráhoztam ezt a ketót, a ketózist, ami annyit jelent, hogy a szénhidrát megvonástól a szervezet elkezd a saját zsírraktáraihoz nyúlni, és a zsírraktárokat lebontva azokból a zsírmolekulákból szénhidrát hiányában ketontesteket gyárt, az úszkál a véremben a cukor helyett, és ebből a szervezet kétszer annyi energiát kap, mert a zsírsejthez, meg a ketontesthez 9 kalória tartozik. Hogyha ebből a szempontból nézem, akkor ez egy nagyon jó dolgot hozott az életembe, viszont még kevés volt ahhoz, hogy elérjem azt az optimális állapotot, és hozzá kellett raknom a gerinc állapotát. Így elkezdtem csontkovácskodni, hivatalosan is csontkovács vagyok, van praxisom, ezzel dolgozom, mert másnak is tudok segíteni, akinek ilyen problémái vannak, hogy fáj a derek, a fáj a háta, nem hoz nagy változást, az étrendi változás. Lehet profán oka, például a gerincben egy szubluxált kimozdult csigolya, mondjuk pont a gyomor vagy hasnyálmirigy ideget nyomja, és hogyha a gerincvelőnkből kilépő ideget nyomja egy kimozdult, rossz helyen lévő csigolyacsont, akkor az a hasnyálmirigy nem biztos, hogy jól fogja értelmezni az agytól érkező jelet. Adjon inzulin, ne adjon inzulin, glukagon, ne adjon, mit termeljen, mit ne termeljen, mikor. És ezeket a csontkimozdulásaimat helyre raktam. Úgy kezdtem, hogy összeírtam, hogy úristen, mim fáj. Hát most már 40 éves vagyok, fájt a térdem, fájt a könyököm, golfkönyök, teniszkönyök, fájt a nyakam, alig tudtam elfordítani egyik irányba. Másikba még ment, de ott lehajtani nem tudtam. Recsegett, homokszerű zúgás, elkezdett a fülem sisteregni egy csomó ideig, sipolt, zúgott, a látásom romlott, fájtak az ujjaim, már nem tudtam rendesen kinyújtani, ezeket fellistáztam, összeírtam, és elkezdtem egyesével ezeket megcsinálni.
1: De ezeket magadtól jöttél rá, hogy mit, vagy kértél szakembertől segítséget?
0: Nem, hát amikor ezt elkezdtem, még annyira az internet sem volt nagyon ismerte, persze volt már, de nyilván nem volt ennyi dokumentáció, nem volt ennyi publikáció róla, és most viszont már van általam is, és nagyon sok olyan dolgot hoztam be egy a biohackerkedésbe most már, amitől tudom, hogy a gerincet rendbe raktam, tehát az étkezési dolgok is hatékonyak, rendbe raktam a testemet, minden egyes fájdalmat el tudtam tüntetni, és úgy kellek feregge, hogy nem keresi az agyam, mert már fájdalomnak az emlékét is elfelejtettem, és ez a kulcs. Nem szabad emlékezni a régi fájdalmakra, hogy mi volt eltörve, mi volt régen, az tök mindegy, a szervezet, amíg élünk, meggyógyítja magát. És erre jöttem rá, és ez a biohackerkedés lényege. Egy kis szaunával, egy kis jegesfürdővel bekísérve, szerintem ez mindenkinél hatékony.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, aki bővebben érdeklődik a téma iránt, azt kérem, hogy keresse fel.
0: Megkeresed, persze.
1: Köszi szépen a beszélgetést.
0: Én is. Szia. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: az oázist, ahol a madarak is csiripelnek. Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét. Vásárold meg Exi lemezét. Érezd át a sivatag hangulatát. 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hobby rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
1: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
9: Retikül. Szerdán 16 órától.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: A takarítónő az őrület határát súrolja.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Kiemelt beruházássá nyilvánította a kormánya a paksi fenékküszöb megépítését, mentőautó beszerzések ügyében nyomoz a rendőrség, szüneteltetik a Hungarikum program kifizetéseit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Soron kívül tervezhetik meg és építhetik fel a Duna medrében azt a fenékküszöböt, amellyel rendkívül alacsony vízállás idején is biztosítanák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet, derül ki a szerdán megjelent magyar közlönyből. A rendelet a Paks és Duna-Szent Benedek közigazgatási területén megvalósuló fenékküszöb mellett kiemelt beruházássá nyilvánítja a Duna ideiglenes és részleges úszó létesítményekkel történő elzárását is. A beruházás mentesül a vízi jogi létesítés megszerzésének kötelezettsége alól. Az elkészült létesítményre október 15-ig kell fenntartási engedélyt kérni, vízgazdálkodási bírság azonban nem szabható ki. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a mentőautó beszerzések ügyében. Az eljárás az országos mentőszolgálat feljelentése alapján indult. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda figyelmét egy mentőjármű beszerző tender keltette fel. Sajtóhírek szerint szerdán az OMS két budapesti telephelyén, a Markó utcában és a Róbert Károly körúton a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A népszava.hu azt írja, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Jelenlegi formájában nem maradt fenn a Hungarikum program, és a kifizetéseket is felfüggesztették, így döntött az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A Telex érdeklődésére azt írták, hogy az a céljuk, hogy a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntéseken alapuljon. Fontosnak tartják, hogy a Hungarikum megnevezés valóban rangot és elismerést jelentsen, és olyan kiemelkedő értékeket emeljen ki, amelyek méltán lehetnek nemzeti identitásunk részét. A Hungarikumok száma idén átlépte a 100-at, miután a tepertős pogácsa és a vecsési savanyúság is bekerült a gyűjteménybe. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdték a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását, mivel további apadás várható, jelentette be Radomir Uta ügyvivő védelmi miniszter. Az Ager Press hírügynökség által idézett tárcavezető szerint a folyam elágazásánál végrehajtott vízelterelési műveletekkel csaknem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Időjárásunkat továbbra is anticiklon alakítja, sok lesz a napsütés, de a csúcs hőmérséklet jelentősen alacsonyabban alakul az elmúlt napokhoz képest. Csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A délutáni csúcsok 27 és 32 fok között várhatók.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Augusztus 13-a, csütörtök. Budapesten mától a Budaörsi úton buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi-Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. A Budakeszi úton közlekedő BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Lezárják a Gubacsi hidat pénteken éjféltől szombaton hajnali 4 óráig, és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Szombaton az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket.

0: Igen, igen, tudjuk, persze az ég kék, a fű zöld. Hát mondjuk a fű az sajnos ebben a nagy melegben, ebben a brutális nyárban már nem zöld, hanem inkább sárga. Na, de most ne is ezzel foglalkozzunk, hanem legyen az, hogy a héten a Honda Prelude-et fogjuk körbejárni, megnézzük, mit kell róla tudni, aztán majd még lehet, hogy folytatom mással is, sőt, biztos, hogy folytatom majd mással is. Na, de csapjunk bele! Nem, várjatok, mégsem csapjunk bele. Még mielőtt belecsapnánk, most gyorsan keres rá a Begurulva Autó és Kütyű Mustra Facebook oldalára, és az ott megosztott kis posztot, ami arról szól, hogy lehet nyerni egy Honor termoszt, azt légy szíves, olvasd el, és szólj hozzá, hogy te melyik rádióban hallgatod a Begurulva Autó és Kütyű Mustra műsorát. Augusztus végén sorsolunk, valaki megnyeri azt a bizonyos termoszt. Na jó, akkor most jön a Honda Prelude.
1: Na, kedves emberek, hát mai főszereplőnk nem más, mint a Hondának a kis Prelude-je, az új Prelude. És be kell valanom őszintén, nekem az a nagyon régi, hát most már nem is tudom, 20-30 évvel ezelőtti Honda Prelude nagy kedvencem volt így a formavilág, akkor nagyon tetszett, és ugye egyébként az egész autó szerintem nagyon egybe volt rakva. Hát ez az új, ez pedig sikerült, hogy elérniük azt a mérnököknek, hogy hát arra is rá übereljenek egyet, úgymond. Az autó előről ránézve is nagyon lapos, hát egyrészt a tetejére simán ránátsz, másrészt látod, hogy a motorháztető is egészen lapos, nagyjából így a térded magasságáig ér el az a felső pont, amikor a lökhárító szépen lefelé elkezd kanyarodni, illetve nem is kanyarodni, hanem szép nagy, hát ilyen éllel elindul lefelé. A rendszámtábla fölött egy ilyen nagy vigyorgó szájként ilyen kettő légbömlő egy kromcsíkkal elválasztva, és a lámpái is úgy lettek kialakítva, az első lámpái, hogy így nagyon szélesre húzzák az egész autót, a felső rész egy vízszintes LED csík, alatta természetesen ott van a fényszóró, illetve a maga a nappali világítás, és alulra a rendszámtábla alá kapott egy zongorlag fekete, hát egyrészt egy szép betét, ez az egész szép formája van, lefelé kanyarodik a két széle felé, és most beindult a motor, hiszen a világítás miatt járatom, tehát a gyújtás rajta van, most beindult a motor, de ezzel ne foglalkozhatok. Viszont ami nagyon fontos, hogy az alsó része, a rendszámtábla alatti alsó része, ott egy ilyen kis mosolygó szájra hajazó maga a légbömlő rész, aminek a közepén van egy függőleges csík, ami ezúttal egy kék színt kapott. Ez a kék szín egyébként a Hondánál, tudjátok nagyon jól, ez a környezetbarát vagy környezet tudatosabb megoldásra hajaz, hiszen ő is egy hibrid autó, a Honda Prelude is már egy hibrid autó lett. Ami jó pofa az egészben, hogy ez a mosolygó száj, vagy nem is tudom micsoda, ez a rendszámtábla fölött is, ugye, amit már említettem, ezzel a kromcsíkkal elválasztott vékony kis légbömlőknél, tehát ott is megvan, sőt, egyébként most közelebb megyek, és most nézem, hogy féljetek, hülyeséget beszélek idáig.

hülyeséget beszélek idáig, hiszen de megy be a levegő, jó van. Azt hittem, hogy nem megy be a levegő, csak a két szélén nem megy be a levegő, de jó van, középen bemegy a levegő, na de ez a két kromcsik, illetve a két zongolak fekete lébömlővel, illetve díszüléccel elválasztott kromcsik is olyan, mint egy vigyorgó száj, és ahova fölérkezik a lámpának a belső éléhez, onnan még befelé vízszintesen beleharap, úgymond a lőkállítónak a felső részébe a két vízszintes nappali menetfény. A tükrünk ezúttal ugyanolyan színű lesz, mint az autó. Mondhatnám azt is, hogy fehér, de amikor rásüt a nap, vagy amikor egy kicsit árnyék van, akkor már nem fehér, hanem teljesen más ilyen kis. És nem is gyöngyházas, hanem ilyen nagyon érdekes színe van, olyan, mint egy gyöngyház lenne, de közben meg úgy is tud csillogni rajta a fény, illetve pont nem csillogni, mint hogy egy kicsit mattabb lenne. Szép fényezése van. A tükörnek a felső része szintén fehér, az alsó része és a konzol az pedig fekete. Tükörben természetesen benne van az irányjelző, és az is természetes, hogy maga az irányjelző nem mellesleg, egyébként a nappali menetfénynek ez a vízszintes csíkja lesz ezúttal is elő. Ami viszont nagyon érdekes az autóban, az az, hogy alul oldalt, ahogy elkezd kanyarodni befelé ugye oldalra a lökhárító, egyrészt egy szép ívet kapott, másrészt pedig alulra kapott kettő darab ilyen hullámot. Az egyik hullám az még a fehér részen van rajta, és az a hullám az akkor, hogy egyébként a kerék is kilóg mögüle, tehát hogy a kerekeknek a vonala is kilóg mögüle, és alulra pedig, ahol a fehér és a zongora fekete találkozik, az az alsó kis vékony élen, oda is kapott egy ilyen hullámot, ilyen beleharapást. Ez mind ugye a légellenállásnak lesz köszönhető, hiszen maga az egész kerékjárat ív az viszont nagyon szépen kiemelkedik az autóból, elől is, meg hátul is, tehát az ajtó az egy kis mélyebbre van rajzolva és helyezve. És ez a kettő ív, ez ugye vezeti a levegőt a kerékhez, ezáltal ugye ott szépen betódul majd a levegő a hűtő részhez is, illetve a féknek a hűtéshez, na, csak kinyögtem. Ami érdekes az autóban, ugye ezt már megszokhattuk, hogy ilyen sportosabb autóknál, a fék pofák, azok ugye általában piros színűek szoktak lenni, ezúttal sötét kék színt kapott. És ami nekem, amikor először megláttam az autót, zseniálisnak gondoltam, és nagyon tetszett, az pedig nem más, mint amikor eljössz teljesen oldalra, akkor ugye említettem, hogy az első meg a hátsó kerékjárat éve egy kicsit így kiemelkedik az autóból, egy kicsit markánsabb lesz, és amikor eljössz oldalra, akkor azt fogod látni, hogy az ajtónál nem elől, tehát ennél az autónál, az ajtónál nem elől, hanem a kerék előtt, hanem a kerék mögött van az a kis ablakocska, az a kis luk, ahol a levegő tud kibesuhanni, ezúttal ugye kisuhan, és úgy hűti a levegő a fékeket, hogy hátrafelé fújja ki a levegőt.

egyszerű a képlet. Tehát az ajtó alján fut végig a levegő, és ez úgy van megcsinálva, hogy oda bele van harapva az ajtónak az alsó részébe, elől teljesen bekanyarodik így az autó majd, hogy nem alá, de nyilván nem hiszem, van ott egy küszöbb részünk, és ott a levegő szépen kisúl, és a hátsó kerékereti ív alá tereli be a levegőt. Egyébként az első kerékereti ívnek majdnem a tetejétől is elindul egy vonal, az viszont fölfelé, a hátsó csomagtér, illetve a hátsó ablakok felé fut fel. Ennek az autónak ugye csak első ajtai vannak, tehát három ajtósra szokták mondani, mert ugye van a csomagtérajtó, de hát az a hátulra én azért biztosan be nem szállnék. Nagyon szép csapott a háta, egészen a vezetőülés, hát fejtámlájától előrefelé már, tehát a kormány és a fejtámla között, hogy így benézünk az autóba, ott van a legmagasabb pontja, és onnan viszont már szépen csapódik lefelé az egész. Nincsen külön spoiler, egy kicsik kis ív van rajzolva a hátsó kerékjeleti ív, illetve a hátsó kerék fölött, ahol befejeződik a hátsó csomagi rajtunk az ablak része, oda egy kicsik kis ívet rajzoltak. Amikor elsétálunk hátulra, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy egyrészt van egy vízszintes, zongorlak fekete csíkunk, amiben vízszintesen teljesen keresztbe végigfut a világítás. Ez egy darab vékony csík, az irányjelzőnk az alatta lesz, a tolató lámpánk, az pedig már magán a csomagtér ajtón lesz rajta. A vízszintes zongorlak fekete ugye sávnak, nem is csík, hanem sávnak, hiszen a közepén van ez a vízszintes csík, ami a világítás. Tehát a sávnak az alsó részén van egy Honda felirat, és a csomagtér ajtó az egész magasan fejeződik be, és egy nagyon picikének tűnik. Ez sem szélességben, sem ahogy jön le a lökhárító hátul, tehát sem arra lefelé, sem szélességben nem lesz nagy a csomagtér ajtónak ez a kis lemez része. Természetesen az üveggel együtt fog nyílni, természetesen az üveg mögött ott legfelül ott van a pótféklámpa, és ahogy elkezd lekanyarodni a csomagtér, illetve magának az autónak az egész háta, hogy elkezd lekanyarodni, ugye mondtam, hogy ezután nincsen spoiler, viszont van ott kettő darab élünk, és ott, ahogy elkezd lekanyarodni, az egyik kill az maga, az a lemezfelület lesz az egyik kill, a másik az pedig az, hogy itt van egy zongorlak fekete nagy sáv elhelyezve, és ennek a sávnak a felső része is lesz egy él. Ebben a nagy zongorlak fekete sávban van elhelyezve vízszintesen, teljesen vízszintesen a hátsó lámpánk. Ez végigfut az egész autón hátul keresztbe, ezáltal hamarabb észre fogják venni a mögöttünk jövők. A vékony hátsó lámpa alatt két szíren természetesen ott lesz az irányjelző, és maga a tolató lámpák, maguk a tolató lámpák, mert hogy kettő van belőle, az pedig a csomagtér ajtónak a két szélénél lesz elhelyezve.

a vízszintes csík, ami ugye a hátsó világítás, az alatt van a Honda felirat, egy ezüstös kis krómos, inkább krómos betűkkel szépen kirakva, és ahol véget ér a csomagtér ajtó, oda még alá fölrajzoltak egy prelűd feliratot, és ahogy jövünk még lefelé, hátrafelé, még az autó hátrafelé még növekszik egy kicsikét itt a lökhelyítő rész, majd szépen elkezd lefelé csapódni, és itt van elhelyezve alul a rendszám, ami már egy zongorlag fekete sávban van itt is elhelyezve, és hátul is megtalálható az a vízszint, illetve nem vízszintes, hanem függőleges, igen, függőleges a közepén az a kis függőleges él, amit elől is láthattunk, és itt is kék színben fog pompázni. És az autónak a két szélénél el van rejtve a kipufogó, és ez a kipufogó elrejtés, ezt úgy oldották meg, hogy két ilyen kis szarvacskát kapott hátulra, alulra a műanyag betét, az angol a fekete műanyag betét. Na nyissunk be ebbe az autóba a csomagtér ajtónyitást, azt a Honda felirat N betűje alá szépen közvetlenül benyúlunk, ott van egy lók, és szépen felnyílik a csomagtér ajtó, nem elektromosan, hanem manuálisan, és bizony, itt a csomagtér az nem lesz nagy, van egy ilyen kis lapunk, ami alá be tudunk nézni, föl tudjuk emelni, alá, ott van, hát alulra azért még be tudunk rakni egy-két dolgot, de továbbra is azt mondom, hogy nem nagy a csomagtér, és ráadásul ez a kis ajtó sem olyan nagy, vagy ez ahol benyitsz, viszont mind a két oldala kapott egy-egy akasztót, és egy-egy ledes világítást, tehát legalább látsz a nem túl nagy csomagtérbe, de azért azt mondom, hogy egyébként két bőröndőt bele fogsz tudni rakni. És innen hátulról belenézünk az autóba, azt fogjuk látni, hogy hát a hátsó ülés az hát maximum egy nagyon kicsi gyerek ülésnek lesz megfelelő, ide hátulra ember benem ül, az biztos, de legalább van. Illetve ugye le lehet hajtani a hátsó üléseket, azt most én megpróbálom innen szépen valahogy lehajtani. Átrakom a másik kezembe ezt a telefont, lehajtom legalább az egyik felét, megpróbálom lehajtani, oké. Okay. Jó, hát nem csukódott le teljesen, mert ugye hátra van hajtva az ülés, de ha lecsuknánk teljesen, akkor egy picikét azért nagyobb lenne ez a nem túl nagy csomagtér, úgy akár már olyan 5-6 bőröndöt is bele fogsz tudni pakolni, tehát ketten a pároddal el fogtok tudni menni bárhova a Honda Prelude, de családilag nem, de ő nem is egy családi autó, azért szavajuk be. A csomagtér egyébként műanyagot használnak, ugye a súly csökkentése miatt, és kettő darab teleszkóp a két szélén azt fogja feltolni, és egy kis gumibakok vannak elhelyezve, amikor lecsukod, hogy ne, hogy szépen csukodjon. Na, ez az. Most azért sípolt, és azért hisztizett, azért hallottátok ezt a kis szirénázást, mert ugye a kulcs az nálam van, a gyújtás pedig rá van adva. Na jó, akkor szerintem most jön az, hogy szépen beülünk, és suhanunk az autóval, illetve hát előtt azért még körbe kéne járni, nem? De, na, hát akkor meg...

A kívül csodaszép Honda Prelude-be beülve azt fogjuk észrevenni, hogy egy fekete autó beülünk belül, már itt, hogy belül fekete és abban ülünk benne. És nekem egy kicsit ez olyan fura, mert olyan szép lenne, olyan jó lenne, hogyha valami szint is kapna az autó belülről. Na de mindegy, ez legyen a legjobb baj. A Honda ezúttal is ugyanazt a kormányt helyezte el, amit már korábban láthattunk. Ez a hatszögletű, a sarkoknál szépen le van kerekítve, alul lefelé van kettő darab függőleges. Hát küllőnk, ami át van törve teljesen, ez a két függőleges küllő, ez egyébként nem mellesleg zongorlak fekete, és egyébként nagyon szép bőr, ezért nem ülést, hanem kormányt fogunk kapni. Remélem nem ülést mondtam ideig sem, hanem kormányt, na mindegy is. Szóval nagyon szép kormányt fogunk kapni, aminek a felső részénél legfölül, ugye függőlegesen elhelyeztek ilyen kis velúr betétet, ez mutatja ugye, hogy mikor van középen a kormány, ez ilyen kis sportos hatás. Az előttünk levő műszerfal az természetesen digitális, és kettő darab kör műszer van most szépen beállítva rajta. Egyébként mutatja azt, hogy mennyi a töltöttség, mutatja azt, hogy mennyi az üzemanyag a két szélénél, ez ilyen kis grafikonnal mutatja. A digitális műszerfal részen pedig mondom kettő darab kör műszer, az egyik az mutatja a kilométert, hogy mennyivel mész, a másik a fordulatot, illetve mutatja azt, hogy mennyi a fogyasztás, mennyit mentél, mennyit tudsz még menni a következő, hát muszáj mondhatni tankolásig, mutatja azt, hogy milyen rádiót hallgatsz, hány óra van, stb. Szerintem ez egyébként jó pofa, de természetesen a menüben bele tudsz menni, és akkor ezt szemébe tudod szabni. A kormánynak nagyon jó tapintása van, természetesen ott ugye a 10 óránál és 2 óránál ki van alakítva az a kis bumszli, ez a kis gum, amivel ugye biztonságosabban fogod tudni fogni. A vízszintes küllők közül a bal oldalin a hangot fogod tudni váltogatni, illetve a telefon tudod felvenni, meg a csatornákat tudod váltogatni, meg hogy hány, illetve hogy milyen hangosan szóljon, míg a jobb oldalon ott pedig a tempomat, adaptív tempomat, sávtartó, hogy mennyire kövesd az előzőt, vagy pedig ha úgy alakul, akkor ugye a sebesség határolót is. Na, ennél az autónál az ajtó és a kormány között ugyanazt a mélysejtet fogjuk kapni, mint egy korábbi Honda modellnél már, amikor megbeszéltük, illetve nem is mélysejt, hanem egy kis rombuszokat. És az, hogy hova fújja a levegőt, ugye ezek a romboszokon jön ki, vagy ilyen élükre állított, nem, sarkokra állított kis összeállított kockák. Szóval az, hogy hova fújja a levegőt, az pedig ilyen kis joystick, régebbi joystick arra fogod, illetve kis füllel fogod beállítani. Nekem ez nagyon tetszik, ugyanez van középen is, a két középső klíma belül között pedig ott van az elakadási jelzőnek a kombja, és szép hangja van az elakadási jelzőnek.

Amikor eljövünk középre, akkor egy viszonylag, sőt nem is viszonylag, egy egész jó magasra helyezett, de nem túl nagy kijelzőt fogunk kapni, egy középső kijelzőt, ami mellett fizikai gombokkal van meg a home, fizikai gombokkal van meg a visszamenő, illetve az, hogyha te rádiót akarsz hallgatni, akkor azt felhangosítsd vagy lehalkítsd, illetve hogy akár kiválaszd azt, hogy mit is szeretnél hallgatni, és egyébként térőcsöképen is feltel fogsz innentől továbbit beállítani. Na ez van, legfelül adtam a klímabömblő, ha jövünk lefelé, akkor fizikai gombokkal fogod tudni beállítani azt, hogy hova fújjon, mennyit fújjon, milyen erősen fújjon, most be is állítottam, és mondjuk a 20 fok helyett most már jöhet nyugodtan, akár 19 fél is, hiszen már reggel van, de már jön fel a nap, és már kezd meleg lenni. Szóval ez jó pofa, hogy vízszintesen el vannak helyezve alulra a gombok, a három kör kapcsoló alá, és fölül pedig digitálisan mutatja, hogy éppen mit csinálsz, 19 fok, hogy hova fújja, stb. Nekem ez jó pofa, illetve tetszik, illetve van természetesen ülésfűtésünk mindkét első ülésnél. Ha ez alá jövünk, akkor USB-C-s töltőből kapunk kettőt, és az egyikkel, az vezetővel közelebb nél pedig ugye nem csak tölt, hanem akár ott tudod csatlakoztatni a kis média lejátszódat, telefonodat, vagy bármidet, és ide föntre, ide a két kis USB-C-s mellé a vezetőhöz közelebb rakták le a szivargyújtós töltési lehetőséget. Van egy tálcánk ez alatt, egy jó mélyre berakott tálca, aminek van kettő darab pereme, hogy a telefonod ne csúszkáljon, és természetesen ez a tálca lesz a vezeték nélküli töltési lehetőség jó helyre lett elrakva. Ez egy ilyen kis mélyedésbe van elhelyezve, aztán amikor jövünk szépen hátrafelé, akkor itt is bőr borítást kapott ez a középső konzol rész, egyébként kékkel van varva, ugyanúgy, mint ahogy kint említettem a kék színeket, félkére egy elő-hátul az a függőleges kis csík, tehát ugyanolyan kékkel van itt is varva az összes bőr felületet az üléseken is, majd meg itt a középső konzolon, egyébként magán a kormányon is, és ezen a középkonzolon az a mély zseb, az alatt a mély zseb, illetve az mögött a mély zseb, ahogy jövünk hátrafelé, ott fogjuk találni ugye a kéziféket, elektromos kézifék, aztán itt van ez a break hold gombunk, ez egy kisebb, illetve az egész egy zongorlak fekete keretben van elhelyezve, de úgy néz ki az egész, hogy van középen egy hosszabb sáv, a két szélén pedig egy kisebb sáv, és a kisebb sávban ugye a vezetőhöz közelebb van a kézifékünk, illetve a break hold gombunk, az anyósüléshez közelebb van az S plusz gombunk, ez az S plusz gomb, ez ugye amikor megnyomod, akkor egy kicsit ilyen harapósabb lesz az autó, sőt nem is annyira kicsi, illetve itt fogod tudni kiválasztani a drive módot, főleg kapcsolgatva.

drive módot választasz, akkor van egy egyéni módunk, van egy sport módunk, van egy GT módunk, illetve van egy komfort módunk. Itt mindegyiknél egy kicsit változik az autónak a karakterisztikája, illetve mondom, ha megnyomod a sport plusz gombot, akkor pedig egy állat lesz, és amikor megnyomod a sport plusz gombot, akkor egyébként az előttünk levő műszerfal is egy kicsit így megváltozik. A fordulatszámnál leginkább érezhető ez, ott majd ki fogja neked azt is rajzolni, mikor van vörös tartományban. Hogyha magát a komfort, meg GT, meg ilyesmi módon változtatsz, akkor is változik egyébként magának a műszerfalnak, az előttünk levő műszerfalnak, az előttünk műszerfalnak a kis hangulatvilágítása, a hangulata, de nem fogom most ezt mondani, hogy hogyan. És egyébként, ugye ez volt a vezetőhez közelebbi sáv, és a középső sávon pedig megtaláljuk magát a sebességváltót, ami nyomok gombokkal van kialakítva. Legfelül van egy P gombunk, a P gomb két szélén vörösen fog világítani a LED. Aztán mögötte van egy mélyedés, és a mélyedést így hátrafelé mélyedésnek a hátsó falánál meghúzzuk, akkor lesz rökvercben az autó, akkor zöld gombbal fogja, zöld kettő darab zöld leddel fogja jelezni, hogy te ott vagy. Van egy N gombunk, ezt lefelé megnyomjuk, akkor vörösen jelzi, hogy N-be vagy, és ennél az autónál is, mint a korábbi Honda-nál már megszokott, ha megnyomod a D, azaz D gombot, akkor a D gombnál nem a két széle fog világítani, hanem maga a gombnak a széle, és egyébként itt egy kis nagyon vékony króm keretet is kapott a gombon kívül, még egy kis keretet kapott, ez pedig ugye a direkt mód, tehát amikor szépen fogsz tudni menni, én most berakom B-be, inkább parkolni még egy kicsit. Ez mögött van kettő darab pohártartónk, és van egy középső könyöklőnk. Középső könyöklő ráadásul úgy van kialakítva, hogy a pohártartónak a két széléhez így előre nyúlik, mint a két szarva lenne, de középen ugye ki tudod nyitni, és ott van egy zsebünk, nem nagy, nem mély, de legalább zseb.

Az ülésünk az bőr, fűthető, ahogy említettem, nagyon jó az a kék varázs. Zseniális az oldaltartása, tehát tényleg markáns peremet szél. Hogy van szélet? Hát az nem mindig szép, tehát markáns szél, sőt, kialakítást kapott. Ez benne tart téged az ülésben, az biztos, mint combban, mint derékban. És egyébként jó pofán néz ki az, hogy a fejtámlába bele van, hát majd olyan gravírozó mutatnak a tízből, hát nem lesz a fejtámla, tehát nem gravírozó van, a felelőtt felirat, illetve az, hogy egyben van a fejtámla, de mégis külön tudod állítani a magasságát, ha jól emlékszem rá, így nem lehet állítani külön is. És a fejtámla, ahol teljesen lecsúszna, ott egy is ezüstös keretet kapott a fejtámlának az a része, ahol lecsúszna a háttámlába, csak sikerült kimondanom. Az ajtóban egyébként hát egy fél literes víz fog elférni maximum, de mögé még mondjuk egy kis szendvicsünk. Az ajtóról tudod természetesen a két első ablakot tetekerni, a tükröket beállítani, illetve az ajtót ki-be zárni. És most jön a lényeg, hogy középen, amikor a klíma és a klíma befújó rész, illetve a klímakezelő szervek között van egy kis sáv, ez elindul. Ez ilyen velúros, plüssös hatású valami, és nagyon jó tapintása van, itt is kékkel, illetve fehérrel van varva, viszont ami a lényeg, hogy az anyagfülés előtt a szélső klíma beömlő középre csodaszép kék pénzéssel ott van a felirat. Hátulra ugye nem fogunk beszállni, ez egyértelmű, de hát ha más nem, akkor csomagoknak jó lesz a hátsó ülés is. Ami viszont jó pofa, hogy ahhoz képest, hogy egész picike a kis hátsó ablakunk, ugye ezt már említettük, tök jó kilátsz hátul, és érzed azt, hogy hol van mögötted bárki is. Nagyon jó pofa az egyébként, hogy ugye középre, föntre raktak természetesen egy ilyen kis szemüveg zsebet. Most, hogy szemüveges vagyok ismételten, ez nekem ugye egyébként jól is esik. Na, szerintem most jött el annak az ideje, hogy akkor szépen fölrakom a kamerákat, és elindulunk az autóval, mellett egyben is beszélünk róla egy keveset.

Jaj. Megint annyi mindent akartam elmondani itt a Honda Prelude-ről, hogy hát arra sem jutott idő, hogy legalább belüljünk és guruljunk. Pontosabban bele már belebütünk, de gurulni nem maradt idő. Ráadásul kütyüt is akartam nektek hozni, hiszen van nálam megint kettő újabb telefon, tesztem. Azon kívül két okosóra is van tesztem. Mi lesz? Hát majd jövő héten megpróbálom belecsempészni legalább az egyik okosórát. Meg hát ugye a Prelude-nek a menet közbeni elmesélését. Viszont ami nagyon fontos, tudjátok, megurulva autós kügy most a Facebook, ott megkeresve az a poszt, amelyiken elmagyarázzuk azt, hogy hogyan és miként tudod megnyerni a Honor Termoszt. Egyébként elmondom neked most is, a Honor Termoszt úgy tudod megnyerni, hogy ott az alá, a bizonyos kiemelt poszt alá odaírod, hogy te melyik rádióban hallgatod a Megurulva autó és kütyű lustrát. Hallgass ránk, hallgass a rádiót, maradj velünk továbbra is, hiszen zene, műsorok, adás, érdekességek, hírek, minden van itt a rádióban. További szép napot nektek, ne menjetek sehova, hallgassátok a rádiót!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Gyermekbántalmazó műkorcsolya edző ellen emeltek vádat, továbbra is visszafogott az ingatlanpiaci kereslet. Több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vádat emeltek egy műkorcsolya edző ellen, aki gyermekeket bántalmazott pszichésen és olykor fizikailag is, tudatta a fővárosi főügyészség közleményben az MT-vel. A budapesti 4. és 15. kerületi ügyészség vádirata szerint a megvádolt nő egy sportegyesületet irányított, ott edzéseket tartott gyerekeknek. Egy idő után figyelmen kívül hagyta a gyerekek életkorából adódó alapvető testi és érzelmi igényeik elsőbbségét, és a gyermekek érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztető, elfogadhatatlan módszereket alkalmazott. Trágár módon kiabált velük, volt, aki felé élvédőt és fémkulacsot hajított. Előfordult, hogy arcon ütött gyerekeket, illetve edzőtáborban drasztikus ételmegvonást is alkalmazott, amikor a versenyző testsúlyát akarta csökkenteni. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House az MT-vel szerdán. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakóingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult. Budapesten az első lakásokat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41-ről 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az Otthon Start program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül, írták. Csaknem 13 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az állami erdészeti társaságok 2020 óta, közölt az élő környezetért felelős minisztérium. 2025-ben 527 esetben több mint 2130 tonna, 2026. július 27-ig pedig újabb 308 esetben csaknem 637 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el a társaságok. A kiugró egyedi lerakások nagyságát jól érzékelteti a Gemenc ZRT 2026-os adata. Július 27-ig mindössze három felszámolási esethez 408 tonna eltávolított hulladék kapcsolódott. Ez az országosan addig felszámolt mennyiség közel 64%-a. Rekordszámú, összesen 60 nevezés érkezett a Magyarország tortája versenyre, amelyet idén is a Magyar Cukrászipar Testület hirdetett meg az augusztus 20-i ünnep alkalmából. A rögös túró és tejföld tematikájú megmérettetés győztese a gyulai kézműves cukrászda bíbor fehér tortája lett. Tejfölös musz, rögös túró, bogyos gyümölcsök és fekete ribizlibor alkotják a modern, mégis hagyománytisztelő desszertet. A cukormentes kategóriában a balatongyöröki promenád kávéház szilva fácska tortája győzött, amely hozzáadott cukor nélkül szilvával, dióval, tejcsokoládéval és fahéjas musszal készült. A győztes tortákat augusztus 20-ától a Magyar Ízek utcájában és országszerte mintegy 500 cukrászdával lehet megkóstolni. Időjárásunkat továbbra is anticiklon alakítja, sok lesz a napsütés, de a csúcshőmérséklet jelentősen alacsonyabban alakul az elmúlt napokhoz képest. Csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A délutáni csúcsok 27 és 32 fok között várhatók.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Kamureklám.
1: Kalambó, kalambó, elég már a kalandbó.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek.
3: Ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális...

0: van vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy generáció Illés.
3: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega.
4: Oh,
2: Led

0: És mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdély Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Olcsóbb, de látványos ünnepségsorozat lesz augusztus 20-án. Vidéki polgárőrök segítik a budapesti rendőrök munkáját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, a témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmény megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot, és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. Olcsóbb, de látványos ünnepségsorozat lesz augusztus 20-án. A többnapos rendezvény 10 helyszínen 4 milliárd forintból valósul meg, miközben az előző kormány 18 milliárdot irányzott elő erre a célra, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. A program reggel 8-kor zászlófelvonással és tisztavatással kezdődik a Kossuth téren, majd légiparádé, családi, kulturális és zenei rendezvények várják a látogatókat. Az este főeseménye 21 órakor kezdődő 30 perces audiovizuális show lesz, amely vetíti és zenét, lézert, drónokat és pirotechnikát kapcsol össze. A korábbi 20 percnél hosszabb tűzijátékot idén 10 percesre rövidítik, és a produkció fináléjaként mutatják be. A műsorban 2000 drónt is bevetnek, a Gellért hegy pedig tűzvédelmi okokból kimarad a helyszínek közül. Vidéki polgárőrök segítik a budapesti rendőrök munkáját. Az Országos Polgárőrszövetség az Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezésű akciót azt követően indította el, hogy több kerület vezetése is a romló közbiztonsági helyzetre hívta fel a figyelmet. A programhoz elsősorban 7 Budapesthez közeli vármegye polgárőreit várják, de az ország bármely egyesületéből lehet jelentkezni. A vidéki polgárőrök járőrözéssel, jelzésekkel és felderítési feladatokkal segítik a rendőrök munkáját. A hétvégi vendégszolgálat első szakasza augusztus 20-áig, a második szakasza augusztus 21-től szeptember 20-áig tart. A Magyar Vörös Kereszt és a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt balatoni elsősegélynyújtó szolgálatának önkéntesei idén már 919 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli parti strandon. A július 1-e és augusztus 20-a között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt, írták. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta működik, évről évre több száz fiatal önkéntes közreműködésével segítik a biztonságos balatonparti pihenést, működésüket támogatók segítségével biztosítják. Időjárásunkat továbbra is anticiklon alakítja, sok lesz a napsütés, de a csúcshőmérséklet jelentősen alacsonyabban alakul az elmúlt napokhoz képest. Csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél, a délutáni csúcsok 27 és 32 fok között várhatók.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Kellemes rádiózást kívánok, Brian vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Most kezdődik a 13 óráig tartó déli hírműsorunk. Ma augusztus 13-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 27-72 fokot mutatnak a hőmérők. Ipoli nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek, egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 13-án az Ipoly nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög eredetű férfi név, a Hippolit régi magyar változata, jelentése a lovakat kifogó. Augusztus 13-án kívül az ipolyok ünnepelnek még március 10-én is. Becézése Ipolyka, Ipó, Ipóka, Poi, valamint Poika. Ezen a napon köszöntjük még Barakon, Barakony, Belinda, Benedetta, Benedikta, Benita, Eleni, Elin, Emőd, Enid, Gerda, Gertrud, Hannó, Hippia, Hippolit, Ibolya, Ince, Ippolita, Jerta, János, Kamélia, Kasszián, Kászon, Maxim, Relinda, Rodelinda, Trudi, Via, Vitália, Vita és Áldáska nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbyradio.hu

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a Kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 13-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1521-jel kezdünk, augusztus 13-án a spanyol hódító Hernando Cortés elfoglalta Mexico Cityt az azték indiánoktól. Több mint 200 évet ugrunk előre, 1792. augusztus 13-án börtönbe vetették a francia forradalmárok a teljes királyi családot. Ugorjunk a 19. század elejére, 1815. augusztus 13-án született Elizabeth Stuart Phelps, amerikai regényírónő, akinek legismertebb műve a négykötetes vallási sorozat, a Kitty Brown könyvek. Három évet lépünk csak előre, 1818. augusztus 13-ára. Ekkor született Lucy Stone, amerikai szüffragé, feminista, a nők jogainak pártfogója. Az első ismert nő volt, aki házassága után megtartotta a leánykori nevét. Folytassuk 1889-el, augusztus 13-án William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont. 10 évet ugrunk előre, 1899. augusztus 13-án született Alfred Hitchcock, angol filmrendező, a feszültségkeltés, a borzongatás mestere. Leghíresebb filmjei a Madarak és a Pszichó. Ugorjunk a 20. század elejére, 1907. augusztus 13-án jelent meg legelőször New York utcáin a Taxi. 20 évet ugrunk előre, 1927. augusztus 13-án született Fidel Castro Ruz, kubai politikus. Folytassuk 1943-mal, augusztus 13-án Foo Fighternek nevezett azonosítatlan repülő fénygömböket láttak a szövetséges légierő pilótái a II. Világháborúban. A fényjelenségeket a németek új fegyverének tartották, mellyel a szövetségesek pilótáit zavarták. 1961-re ugrunk, augusztus 13-án ketté választották Berlint egy szöges drót kerítéssel, majd két nappal később megkezdődött a berlini fal építése. És végül, de nem utolsó sorban, 1965. augusztus 13-án kiadták a Beatles Help című kislemezét. Önök a Kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet Péter apostol első levele második részéből.
1: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
2: Hobbi Rádió.
3: Augusztus 23. Csütörtök. Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Evangélium Szent Máté könyvéből, 18. fejezet 21. versétől a 19. fejezet első verséig. Abban az időben. Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer. Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment, a Jordánon túlra. Elmélkedés. Péter apostol kérdése sokunk szívéből szól: ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki, talán 7-szer? A kérdés egyértelműen jó szándékú. Péter többet javasol, mint a korabeli vallási előírás, de még mindig mértéket tart, határt jelöl ki. Jézus válasza azonban teljesen átlépi az emberi logika határait, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Ez a válasz nem egy pontos számot jelöl, hanem a megbocsátás határtalanságát. Isten országában nem lehet számolgatni, hogy ki hányszor vétett, mert Isten nem így bánik velünk. Ő mindig kész megbocsátani, ha mi is készek vagyunk megbánni bűnünket és megváltozni. A megbocsátás Jézus szerint azt jelenti, hogy új esélyt adok a másiknak, még akkor is, ha fáj, amit tett. A példabeszéd az adósságot elengedő úrról és a kegyetlen szolgáról világos és megrendítő. Aki megtapasztalta Isten bocsánatát, az maga is legyen irgalmas. Amikor mi kemény szívűek vagyunk, eltorzítjuk Isten képét mások szemében. Ezért mondja Jézus: Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. A megbocsátás nem könnyű út. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem a sérelem alapján tekintek a másik emberre. Elengedem magamban a bosszú vágyat, és átadom az igazságtételt Istennek. Ez a szabadság útja. Nem csak annak, akinek megbocsátanak, hanem annak is, aki megbocsát. A neheztelés, a harag, a sértettség, a megtorlás bilincsként tartanak fogva minket, amíg meg nem engedjük, hogy a Krisztustól tanult megbocsátás megszabadítson minket. Uram Jézus Krisztus, Te a határtalan megbocsátásra tanítottál, és példát is mutattál a szenvedés óráiban, a kereszten a megbocsátásra. Segíts, hogy én se tartsam számon mások hibáit, ne őrizzek sérelmeket, hanem szívből tudjak megbocsátani mindenkinek, aki vétett ellenem. Gyógyítsd meg szívemet, és adj erőt ahhoz, hogy a te irgalmat tükre lehessek a világban. Add, hogy ne feledjem, mennyit bocsátattál meg nekem. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: program ajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwald Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdések fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja a jövőre, mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé végig a Kossuth-Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos egy verziója. Makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkülük.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk majd, egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szavériát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idei évi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
2: Szeretettel várunk mindenkit!
0: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!
3: Műsorajánló!
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Én továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1809. A világosi fegyverletétel délután 4 órakor az Malom csatorna és Szöllős közt ment végbe. Sokan a kétségbeesés dühében fegyvereiket eltörték, sokan magukat kivégezték. Paskevics így írt a cárnak, Magyarország felséged lábai előtt hever. 1804. A magyar politikai, társadalmi, kulturális és tudományos élet vezető képviselőinek értekezlete. Megállapodnak abban, hogy az eddigieknél szélesebb alapokra támaszkodó új népfrontra van szükség. Az új népfront neve Hazafias Népfront. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. Az építőipari termelés volumenek 2026. júniusában 1,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, a nyers adatok alapján, míg a munkanap tényezővel kiigazítva 5,1%-kal maradt el. Ugyanakkor az ipari termelés volumene júniusban 10,1%-kal nőtt az egy évvel korábbitól viszonyítva, munkanap hatástól megtisztítva, pedig 4,1%-os növekedés mutatott. Ezzel párhuzamosan a forint az euróval és a svájci frankkal szemben minimális javulást mutatott, viszont a dollár drágult a forinthoz mérve. Mindeközben a budapesti értéktőzsde vezető részvényindexe a BUX első alkalommal zárta a 150 000 pont feletti szintet.

0: ami történelmi mérföldkőnek számít. Ezzel egyidejűleg a magyar gáz- és olajiparban is fontos fejlemények vannak. A februárban meghirdetett 7 lelőhelyből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása. Ezek az események együtt mutatják a magyar gazdaság jelenlegi állapotát és a jövőbeli lehetőségeket. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Folytatjuk műsorunkat. A Hobby Rádió hírei szerint a látássérültek közössége aktívan szervezi programjait az országban. Beszámoltunk róla, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének Békés Csabai csoportja szeptember közös utazást szervez a Fővárosi Állat és Növénykertbe, valamint a Látványos Biodomba. Emellett olvasható portálunkon, hogy az Orosházi Körzeti csoport augusztus 18-án nyáridéző találkozót tart, ahol a közösségi program mellett a szervezet vezetését érintő változásokról is szó esik. Kiemeltük, hogy a Békés Megyei Látássérültek Egyesülete augusztus 15-én nyárzáró közösségi napra várja tagjait, szombaton reggel 9 órától. A Gyulai Látássérültek csoportja augusztus 11-én egészségügyi témájú előadást szervez a megújult Gyulai Vigadóban. A részletekért látogasson el a hobbirádió.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében izgalmas műsorok várnak Önöket. 13 órakor a Geri Szó című műsorunkkal folytatjuk, amelyben Geri lesz a házigazda. 15 órától a Délután című műsorunk következik, benne interjúkkal, riportokkal, tudósításokkal kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 16 órakor az Művészarccal folytatjuk, amely Anonymous műsora. 17 órától a Nekem 80 című műsorunkat hallgathatják, amelyben a 80-as évek zenéi lesznek hallhatóak. 18 órakor az Esti Hír összefoglalóval folytatjuk, benne a napidézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órától egy különleges műsorunk lesz, amelyben vers, esti, mese, kabaré, a nap érdekessége és esti különlegességek lesznek hallhatóak. 20 órakor a Mentők, Tűzoltók című műsorunk következik, amely a Trádió műsora. 21 órától a média válogatott Sztár titkok című
1: Hobby Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: Én továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Ma az ég többnyire derült lesz, a hőmérséklet 20 és 31 fok között alakul. A relatív páratartalom 14 és 44 százalék között lesz, míg a szélsebesség 13 km per óráig érhet el. Az UV-index 6 lesz, és egy 13-7 órán keresztül lesz napsütés. Holnap a derült ég dominál, a hőmérséklet 20 és 32 fok között lesz. A páratartalom 18 és 42 százalék között alakul, míg a szél észak-keleti irányból fúj 13 km per órás sebességgel. Az UV-index megint 6 lesz, és a napsütés 13-7 órán keresztül tart. Holnap után az ég továbbra is derült marad, a hőmérséklet 22 és 34 fok között lesz. A páratartalom 16 és 41 százalék között lesz, a szél észak-keleti irányból fúj 9 km per órás sebességgel. Az UV-index ismét 6 lesz, és a napsütés 13 és 1 órán keresztül lesz. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órakor a Geri szó következik, Gerivel. Hamarosan 13 óra, így műsorunk véget ér. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Nyilvántartásba vették a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt szereplőket, az építőipar kilátásai továbbra is bizonytalanok, újabb bírságot kapott az EMAG, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság, jelentette be a hatóság az MTI-nek. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok töröltethetik magukat a nyilvántartásból. A nyilvánosan hozzáférhető adatbázis célja nem a megbélyegzés, hanem elsősorban a további visszaélések megelőzése. Továbbra is bizonytalanok az építőipar kilátásai, az ágazat bővülését azonban a beérkező uniós források segíthetik, közölték elemzők a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva az MTI-vel. Csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, a termelés volumene a nyers adatok szerint 1,2, munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve 3,9%-kal csökkent a kiigazított adatok szerint. A rendelés állomány sem ad sok kapaszkodót, 0,4%-kal marad el az egy évvel korábbitól. A gazdasági versenyhivatal utóvizsgálata szerint megint megszegték saját vállalásaikat az EMAG webáruház üzemeltetői, ezért a GVH versenytanácsa 225 millió forint bírságot szabott ki a cégekre, amelyek elismerték a mulasztásokat. Az EMAG Magyarország Kft.-t egy másik ügyben idén egyszer már megbírságolta a GVH, a magyar fogyasztók megtévesztése miatt a GVH versenytanácsa 2026. januárjában 235 millió forint bírságot szabott ki, így az EMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól az elmúlt években a visszatérő megtévesztések és mulasztások miatt, ismertette a versenyhivatal. Tenerifén fogtak el egy magyar párt, akik egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetben töltöttek be irányító szerepet, és az európai körözési toplistán is szerepeltek. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezettel szemben folytatott nyomozást, amelynek során sikerült felszámolni a szervezet tevékenységét. A kutatások során több ezer tőkendert, valamint több mint 180 kg marihuánát foglaltak le. A szervezetben vezető szerepet betöltő 32 éves férfi és társa egy 32 éves nő, akik a magánéletben is egy párt alkotnak, a felelősségre vonás elől ismeretlen helyre menekültek, de a sikeres nyomozásnak köszönhetően a magyar és spanyol hatóságok múlt hét pénteken Tenerifén elfogták őket. Időjárásunkat továbbra is anticiklon alakítja, sok lesz a napsütés, de a csúcshőmérséklet jelentősen alacsonyabban alakul az elmúlt napokhoz képest. Csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A délutáni csúcsok 27 és 32 fok között várhatók.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző fesztikörképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Reklámot hallottak.
8: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Évi 2500 óra forró napsütés, tápanyagokban gazdag, a Tisza hordalékával dúsított talaj, genetikailag nemesített vetőmag és mintegy 250 éves tapasztalat. Ez a négy hozzávaló kell a világhírű szegedi paprikához. A növényt Európába Kolumbusz Kristóf hozta Amerika felfedezésekor. Kezdetben közeli rokonával, a paradicsommal együtt dísznövényként termesztették. Emellett gyógynövényként is számon tartották. Külföldi karrierjét hascsikarás elleni gyógyszerként kezdte a paprikából készített tinktúra. Ma ételízesítőként gondolunk rá, pedig számos más kedvező hatással rendelkezik. Tartalmaz vitaminokat, serkenti az emésztést, és fájdalomcsillapító hatása is van.
1: Az örleményben az E-vitamin az, ami a legnagyobb mennyiséget jelenti vitaminforrásként. Az E-vitamin a magban található.
0: A szegedi paprika a szabadalmi hivatal által hivatalosan bejegyzett védjegy. Így kizárólag a hagyományos tájkörzeten belül termesztett fűszert hívhatják, hiszen csak ezen a területen érvényesülnek a paprika termesztéséhez rendkívül kedvező időjárási feltételek. Ilyen a már említett 2500 napsütéses óra, ami garantálja a nagy színtartalmat, amitől a paprika szép piros lesz. A megérett termést hagyományosan szeptember második felében kezdik el szüretelni, mégpedig teljes egészében kézzel. A leszületelt paprikákat megmossák és felfüggesztve szárítják körülbelül 3 hétig. Ez egyben az utóérlelés is. Ezután következik a fertőtlenítés.
1: Az élelmiszerbiztonsági követelmények ma már olyan magasak, hogy tovább kell pusztítanunk a termékben a mikroorganizmusokat, ezért egy természetes hőkezeléssel, gőzzel elpusztítjuk a fűszerpaprika felületén lévő baktériumok, penészgombák jelentős hányadát.
0: Ezen az úton halad végig a szárított paprika, hogy fertőtlenítő gőzben megfürödve porrá darálják. Egyébként a paprikák között is a leggyorsabb, a legjobb. Azaz a korán érő tövek a legaromásabbak.
1: A legjobb minőség a különleges. Ennek a legmagasabb a színanyagtartalma. Nagyon mély piros színt ad az ételeknek, és hát az íze nyilván a legjobb, a legtisztább, hiszen az első szedésű, legjobb, legegészségesebb termésekből készül.
0: A minőség titka tehát a paprika színanyaga, az úgynevezett kapszantin. Másik fontos élvezeti szempont, hogy a paprika csípe vagy sem. Ez az 1930-as évekig nem lehetett kérdés, ugyanis eredetileg mindegyik tő csípős volt. De a század elején találtak egy genetikailag eltévedt, nem csípős palántát. Ezt nemesítették tovább. Az összes mai édesízű palánta ennek az egykori különleges tőnek a leszármazottja. Ma már ebből fogy a legtöbb. 10-ből 9 csomag ételízesítő nem csípős. És hogy az őshonos paprika minek köszönheti erejét? A kapszaicin nevű anyagnak, ami kizárólag a zöldség erezetében található. Tehát, ha ezt kivágjuk, a paprika édessé varázsolható. De térjünk vissza a paprika gyárba. A csirátlanítás után a paprikát megőrlik. Mégpedig szigorúan hagyományos módszerrel, terméskőből készített malomkövön.
1: A köves őrlés melegítő hatásától az olaj megolvad, és ez az olaj körbeveszi a paprika szemcséket. Ez az a momentum, amikor a paprika egy szép tüzes piros fényt, színt kap.
0: De kell némi szakértelem a főzésnél is. Nem mindegy, hogyan használjuk az értékes piros port.
2: Nagyon kevesen tudják azt, hogy a paprika nem csak ízesít, tartósít és sűrít. A paprika ugyanúgy sűrít, mint egy liszt.
0: Tartósító hatása miatt nélkülözhetetlen a paprika, például a kolbász készítésben. De természetesen a hagyományos magyar pörkölteknek, leveseknek is elengedhetetlen hozzávalója.
2: Nagyon fontos az is, hogy körülbelül 20-25 percnyi forrólás után jön elő az a színhatás, színező hatás, illetve a zsírban oldódó vitaminok akkor jönnek bele, ha minimum 20-25 percig forrásba tartjuk a paprikát.
0: A paprika, ami volt már hascsikarás elleni gyógyszer és dísznövény is, mára jellegzetes magyar fűszerként a világ minden részén fellelhető. Exportcikként visszavándorolt őshazájába, Amerikába is. A világon ugyanis Magyarországon kívül itt vagy a legtöbb belőle.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: jó kedvet Geri és Fruzsi biztosítja. Remek hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
1: Sziasztok mindenkit, köszöntök nagyon sok szeretettel, itt a Hobby Rádió mikrofonja mögött, én Geri vagyok, és ma zenélni fogunk nektek, miközben napjaink legjobb zenéjét fogjuk elhozni egészen 3-ig, úgyhogy maradjatok velünk, 2 óra után jönnek majd a bibliai gondolatok. A hivatalos oldalunkat megtaláljátok a www.hobbyradio.hu weboldalon, facebook.com/hobbyradio.hu, illetve geri.hobbyradio.hu. Mindenkinek nagyon jó szórakozást és kikapcsolódást kívánunk a remek zenékhez, jövő héten pedig folytatjuk tovább remek témákkal és kincsemmel, feleségemmel, Fruzsival a műsorunkat. Most pedig jöjjenek a zenék!

0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Égett az aljnövényzet a halászbástya alatt a várban. Újra át kell vizsgálni a Fidesz szervereit. Kevés magyar tud félretenni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerda este kigyulladt a növényzet a budai várban a halászbástya alatt, írja a hvg.hu, melynek fotósa a napfogyatkozás fényképezése közben lett figyelmes a felszálló füstre. A lap a katasztrófa védelemtől azt a tájékoztatást kapta, hogy a száraz aljnövényzet gyulladt ki a halászbástya alatt futó Hunyadi János út mellett, mintegy 40 négyzetméteren égett. A tűzoltók nem sokkal később megfékezték a lángokat és eloltották a tüzet. Az esetről a kerületi polgármester, a fideszes Böröc László azt posztolta: a környéken tartózkodó civilek megkezdték az oltást, a kiérkező tűzoltók pedig gyorsan megfékezték a tüzet. A legfőbb ügyészség jogszerűnek találta a Fidesz szervereinél végzett júliusi kutatást, a nagy mennyiségű adat lefoglalását viszont megsemmisítette. Az NKÜ ügy bizonyítékait most célzottan kell kiválogatni. A nyomozás a Nemzeti Kulturális Alapból megítélt több mint 17 milliárd forintnyi támogatást vizsgálja, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt. A mostani döntés értelmében a kutatás jogalapja megmaradt, de az ügyészség csak az NKÜ ügyhöz és a vizsgált időszakhoz kapcsolódó adatokat foglalhatja le, a kívülállók személyes adatait, illetve az ügyhöz nem tartozó pártműködést ki kell zárni. Partnerséget sürget a kormánnyal a napenergia felhasználási lehetőségeiről a főpolgármester. Karácsony Gergely a Facebook oldalán úgy fogalmazott, 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége is ott lehet a budapesti háztetőkön. Eközben a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután a hőségben további apadás várható a Dunán. A magyar lakosság körében komoly probléma a megtakarítás hiánya. A Provident Társaság friss felmérése szerint a magyarok 28%-a fizetéstől fizetésig él, és semmilyen havi megtakarítással nem rendelkezik. A Provident kutatása szerint a saját lakás már a luxussá vált Magyarországon. Az ingatlan vásárlásra vagy felújításra gyűjtők aránya 4 év alatt 37-ről 23%-ra zuhant, nyaralásra pedig már csak 17% tesz félre a korábbi 24 helyett. A lakosság nagy többsége valamilyen szinten továbbra is megtervezi a havi költségvetését, de rekordmagas 16% azok aránya, akik semmilyen tervezést nem végeznek. Ez annak tudható be, hogy annyira lecsökken a szabadon elkölthető jövedelem, hogy a háztartások a tervezést frusztrálónak és feleslegesnek érzik. Időjárásunkat továbbra is anticiklon alakítja, sok lesz a napsütés, de a csúcshőmérséklet jelentősen alacsonyabban alakul az elmúlt napokhoz képest. Csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az észak-keleti szél. A délutáni csúcsok 27 és 32 fok között várhatók.
2: Induljon egy újabb óra itt a Geri Show-ban. Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
3: Máté evangéliuma 5. fejezet 7. igevers. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Kedves hallgatóm! Biztos vagyok benne, hogy te is átéltél már olyan helyzeteket, amikor valaki mélyen megbántott, igazságtalanul bánt veled és csalódtál valakiben. Így azt mondtad magadban, hogy na én neki sohasem bocsátok meg. A világ sokszor arra tanít, hogy csak saját magunk számítson, és azt csugalja, hogy az az igazán erős, aki visszavág, nem enged, és mindenáron a saját akaratát érvényesíti. Sokan pedig tévesen úgy gondolják, hogy a megbocsátás a gyengeség jele. Viszont ez nem igaz, mert Jézus egészen mást mond. Ő azt tanítja, hogy boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. A valódi irgalom nem azt jelenti, hogy a rosszat jónak mondjuk, vagy hogy úgy teszünk, mintha nem fájt volna, amit velünk tettek, hanem azt jelenti, hogy a bosszú helyett Isten kezébe tesszük az igazságszolgáltatást, és kérjük, hogy ő gyógyítsa meg a szívünket. Hogyha téged is megbántottak, és most te is hordozol valakit a szívedben, akinek nagyon nehéz megbocsátani, és ha úgy érzed, hogy emberileg ez szinte lehetetlen, akkor bátorítson az, hogy Jézus nem azt kéri, hogy a saját erődből tedd meg, ő kész erőt adni hozzá, ha hozzáfordulsz. Ha téged is foglalkoztat ez a kérdés, akkor bátorítalak, hogy nyisd ki a Bibliát, és nyisd meg a szívedet is Isten felé. Térd meg hozzá, mert az ő igéje választ, reményt ad, és megmutatja az utat a megbocsátás és a valódi békesség felé. Jézus azért jött, hogy nekünk is irgalmat adjon, és aki megtapasztalja Isten irgalmát, az lassan maga is képes lesz irgalmasan szeretni másokat. Kívánom, hogy ezt az irgalmat te is tapasztald meg az életedben. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy gyermeked lehetek, és hogy megtérhettem hozzád. Köszönöm, hogy irgalmasságoddal megmutattad nekünk azt, hogy másokkal hogyan legyünk irgalmasak. Kérlek, segíts hallgatomnak, hogy kinyithassa feléd a szívét, és megtérjen hozzád. Add, hogy ő is irgalmas tudjon lenni másokkal. Köszönöm, hogy megteszed ezt az ő életében is. Ámen.
2: Bibliai gondolatokat hallottatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket!

0: Mai műsorunkban ennyi fért bele, remélem, hogy mindenki nagyon jól érezte magát az elmúlt két órában. Legközelebb jövő héten csütörtökön jövünk, akkor jön már kincsem is, feleségem is, Fruzsi, és akkor folytatjuk tovább a rengeteg témával itt a Hobby Rádió Geri Show című műsorát. Addig is hallgassátok továbbra is a Hobby Rádiót a különféle platformokon, www.hobbyradio.hu, facebook.com/hobbyradio.hu és végül pedig geri.y@hobbyradio.hu, ez utóbbi az e-mail cím, ide írhattok véleményt, ötletet, javaslatot. Mindenkinek nagyon kellemes délutánt kívánok a továbbiakban, illetve mivel itt van mindjárt a hétvége, ezért nagyon jó hétvégét. Jövő héten találkozunk, sziasztok!
1: Ez volt a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Kiemelt beruházássá nyilvánította a kormány a paksi fenékküszöb megépítését. Mentőautó beszerzések ügyében nyomoz a rendőrség. Szüneteltetik a Hungarikum program kifizetéseit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Soron kívül tervezhetik meg és építhetik fel a Duna medrében azt a fenék küszöböt, amellyel rendkívül alacsony vízállás idején is biztosítanák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet, derül ki a szerdán megjelent magyar közlönyből. A rendelet a Paks és Duna-Szent Benedek közigazgatási területén megvalósuló fenék küszöb mellett kiemelt beruházássá nyilvánítja a Duna ideiglenes és részleges úszó létesítményekkel történő elzárását is. A beruházás mentesül a vízjogi létesítés engedélyt megszerzésének kötelezettsége alól. Az elkészült létesítményre október 15-ig kell fenntartási engedélyt kérni, vízgazdálkodási bírság azonban nem szabható ki. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a mentőautó beszerzések ügyében. Az eljárás az országos mentőszolgálat feljelentése alapján indult. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda figyelmét egy mentőjármű beszerző tender keltette fel. Sajtóhírek szerint szerdán az OMS két budapesti telephelyén, a Markó utcában és a Róbert Károly körúton a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A népszava.hu azt írja, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Jelenlegi formájában nem maradt fenn a Hungarikum program, és a kifizetéseket is felfüggesztették, így döntött az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A Telex érdeklődésére azt írták, hogy az a céljuk, hogy a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntéseken alapuljon. Fontosnak tartják, hogy a Hungarikum megnevezés valóban rangot és elismerést jelentsen, és olyan kiemelkedő értékeket emeljen ki, amelyek méltán lehetnek nemzeti identitásunk részét. A Hungarikumok száma idén átlépte a 100-at, miután a tepertős pogácsa és a vecsési savanyúság is bekerült a gyűjteménybe. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdték a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását, mivel további apadás várható, jelentette be Radomir Uta ügyvivő védelmi miniszter. Az Ager Press hírügynökség által idézett tárcavezető szerint a folyam elágazásánál végrehajtott vízelterelési műveletekkel csaknem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk. Keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keletélyes irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Egy ember 300 ezer órát, azaz 35 évet tölt el átlagosan az életéből Tongában, slipben vagy fecskében, boxerben. De talán kevesen gondolják, hogy ezek a gyönyörű fehérnemük akár egészségünkre is veszélyesek lehetnek.
1: Nagyon fontos, hogy a bugyi megfelelően nyúljon, megfelelően föl lehessen venni, ne szorítson, ne vágjon be.
0: Nem elegendő azonban csak a formára ügyelni. Az egészséges fehérnemük legfontosabb tulajdonsága, hogy testbarát alapanyagból készülnek. Azonban gyakori tévhit az, hogy csak a 100%-os pamut bugyik az ideálisak.
1: A legkorszerűbb fehérnemük alapanyaga tulajdonképpen két falas kelme. Ezeket úgy alakítják ki, hogy befelé pamut vagy pamut hatású, ami a bőrrel érintkezik, kifelé pedig olyan mikroszálas anyagokból készül, ami segít eltávolítani a párát a bőrünkről.
0: A tiszta pamut fehérnemük már az első mosás után elveszítik alakjukat, ezért szükséges a műszál adalék. A műszál biztosítja azt, hogy a kelme fényes legyen és hozzáidomuljon a testhez. A legtöbb olcsó termék azonban nem engedi a bőrt lélegezni, sőt irritálja azt. Ezért a test legintimebb részei be is gyulladhatnak. A meddőség kialakulásához a rossz alapanyagú, nem szellőző fehérnemük is hozzájárulhatnak. A legkeresettebbek manapság a tangabugyik. Ezek formájuk miatt okozhatnak sérüléseket.
2: A bevágás következtében egy állandó irritáció, tehát egy ilyen állandó bőrsérülés következik be, aminek hát ugye az a következmény, hogy steril gyulladás alakul ki a bőrön.
0: A fehér, érzékeny bőrű nőknél nagyobb a valószínűsége a gyulladásnak, ezért nekik különösen oda kell figyelniük arra, hogy mit viselnek a szoknyájuk alatt. De milyen választék áll a férfiak rendelkezésére?
1: Alsónadrágokat is gyártanak, amit úgy működik, mint egy női bugyi, lehúzom, kész. És vannak olyanok is, amik tekintettel vannak arra, hogy a férfiak szeretnek slicces alsónadrágot gyártani, sőt, a legújabbak még arra is, hogy vannak jobbkezes és vannak balkezes emberek.
0: A férfiak körében ma boxer alsó diadalmaskodik, amihez hasonlót a század elején nagyapáink is viseltek. Később divatba jött a nők bugyiához hasonló változat, a szoros slip, azaz a fecske alsó. De vajon melyiket ajánlja az orvos?
3: A mindennapi viseletre talán az utóbbi években elterjedt boxer alsónadrágok orvosi szempontból azok előnyösebbek, mivel nem szorítják össze a herét, nem szorítják neki a testnek, és ezáltal a here a megfelelő hőmérsékleten tud maradni.
0: Pedig a herék már embriókorban éppen azért vándorolnak le az alhasból, hogy a testnél alacsonyabb hőmérsékletű helyen legyenek. Így a túl szoros alsónadrág viselete súlyos következményekkel járhat, hiszen nem teszi lehetővé a nemi szervek szabad mozgását. Nekiszorítja a heréket a testnek, és ezek felmelegszenek. A feszes fecske alsó tehát a férfiak nemzőképességét negatívan befolyásolhatja. Létezik azonban olyan élethelyzet, amikor kifejezetten ez a viselet ajánlott. Sportoláskor ugyanis a fecske típus védi a heréket a sérüléstől. Magyarország fehérnemű kérdésekben még konzervatívnak számít, mert a fehérnemű háromnegyede fehér színben kell el. Egyes esetekben azonban a festék is okozhat panaszokat.
3: Vizsgáltak olcsó fehérneműket, és kiderült, hogy olyan festékekkel voltak megfestve, amik részben mérgezők, részben súlyosan allergiás betegségeket is okozhatnak.
0: Magyarországon egy nő átlagosan évente 5 bugyit vásárol. A férfiak 4 alsóhoz jutnak. De nem mindegy, hogy milyenhez. Hiszen ami divatos, az nem mindig egészséges. Ha túlszoros és bevág, vagy rossz minőségű műszálból készül, akkor inkább ne vásároljuk meg. Egészségünk megóvása érdekében inkább döntsünk a minőség mellett.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Támadták a Ferencváros szurkolóit Lengyelországban, kizárta egyik képviselőjét az újbudai Fidesz-KDNP frakció. Közel 1000 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege április vége óta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megtámadták a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját Zábrzében a csütörtök esti Európa Liga selejtező előtt, közölte Orbán Anita külügyminiszter, miután egyeztetett Magyarország krakkói főkonzulával. Az incidensben egy magyar szurkoló sípcsonttörést szenvedett, és jelenleg a helyi kórházban ápolják. A lengyel rendőrök igazoltatták a támadásban való részvétellel gyanúsított személyeket, és a magyar állampolgárokat is kihallgatták, közülük azonban senki sem tett feljelentést. Kizárta soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt a Fidesz-KDNP 11. kerületi képviselőcsoportja, amely mandátumának visszaadására is felszólította a politikust, közölte az MTI-hez is eljuttatott csütörtöki közleményében a frakció. Mint írták, a múlt pénteki kormány szóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint a miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyei miatt. A nyilvánosságra hozott információk szerint az átvilágításban érintett szervezetek közül több esetben Balogh Péter neve és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött. Új éjszakai buszjárat indult Kelenföldről Halásztelek és Szigethalom felé, utazási igény esetén pedig Tököl is elérhetővé vált, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés egy szélesebb körű menetrendi bővítés része, amelynek köszönhető Budapest agglomerációjának számos településére már a késő esti programok után is haza lehet jutni közösségi közlekedéssel. Közel 1000 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege április vége óta, július pedig 524 milliárd forintos többletet hozott. Kármán András pénzügyminiszter szerint már látszik a szigorúbb költségvetési fegyelem hatása, de az egyszeri tételek és az augusztusra várható kiadások miatt még nem lehet hátradőlni. Kármán szerint a fordulatban a takarékosabb állami működés, valamint a pazarlás és a közpénzügyi visszaélések visszaszorítása is szerepet játszott. A pénzügyminisztérium számai alapján az egy évvel korábbi kedvezőbb júliusi egyenleget elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti előirányzatok kifizetéseinek mintegy 300 milliárd forintos csökkenése magyarázza. Az integritás hatóság nyilvántartást indít azon gazdasági szereplőkről, amelyeket bizonyos bűncselekmények elkövetése miatt kizártak a közbeszerzésekből. A nyilvános adatbázis célja a visszaélések megelőzése, ugyanakkor a cégeknek lehetőségük van az úgynevezett öntisztázásra is, amellyel elkerülhetik a listára kerülést, vagy töröltethetik magukat a jegyzékből, közölte a hatóság. Az adatbázisba azok a cégek kerülnek be, amelyekkel vagy azok vezető tisztviselőjével, felügyelő bizottsági tagjával, cégvezetőjével, esetleg tényleges tulajdonosával szemben a közbeszerzési törvényben meghatározott bűncselekmények miatt jogerős bírósági ítélet született. Az intézkedés elsődleges célja, hogy ezek a szereplők ne vehessenek részt az állami tendereken. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az északalföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
3: Vízarcok. Sándor Judit. Ötödik rész. A Sándor Judittal készített hangfelvételemen így elemezte a művész Melisa alakját. Megjegyzem, hogy a felvételt egy amatőr magnóval egy 30-as fiatalember készítette a szakdolgozatához, akinek semmi tehetsége nem volt a riport készítéséhez. Szerencsére jól tudtam hallgatni.
4: Meg nem értelek, meg ilyeneket. Melisande jóformán csak olyanokat mond, hogy én nagyon félek, meg nem tudom, hogy ebből mi lesz, meg ilyen egész általános gyermekbeteg mondatokat mond, és csak egyes pillanatokban jönnek ki az érzelmei. Ugye az érzelmei nagyon hamarosan Góló Mostaha fiához fűzik őt, ugye Pelleászhoz, és hát ez lesz aztán a konfliktusnak az oka, de az, hogy például a nagyapához, Arkel királyhoz, ahhoz is valami nagyon finom érzelmi szál fűzi, ami mindig csak egy-egy fél mondatban, egy-egy szóval.
5: Időskori szerelem talán.
4: Az öreg része. Nem, csak egy fiatal szín, egy fiatal nő ebbe az ódon falakba, abban az ódon kastélyba, tehát egy friss szín. Én nem szerelemről beszélnék, hanem egy üde fiatal nő az okvetlen érzelmeket vált
5: a voltódása.
4: Igen. És ugye Góló kegyetlensége elég hamar kijön az egész merev tartásából, és a szövege is mind olyan szárazak. Ellentétben Melisandal, akinek a szövegei érzelmmel telítettek, noha nem sokat mond. Nagyon érdekes, hogy Melisand nem sokat beszél. Pelleász inkább, mert ő aztán ugye fiatal férfi, és a szerelem kialakul, és ő aztán áradozik, ugye ott abban a jelenetben, amikor Melisand fönn van a toron, leengedi a haját, hát akkor a hajához beszél, és de tulajdonképpen szerelmet vall a hajának, úgyhogy a szerelmemnek a szavakba foglalása Pelleász részéről történik. Melisandnál szinte nincs is.
5: Tehát tulajdonképpen egy passzivitás.
4: Igen, de nem is női, hanem ez egy mesebeli, titokzatos figurának a viselkedése.
5: Egy kicsit
4: mindenki realisztikusabb. Pelleász is, az öreg király, akkor van a Genevieve, a nő, az is. Ezek mind realisztikusabb figurák. De aki kifejezetten egy ilyen titokzatos valaki, aki valahonnan jön, mondhatnám, mint Lohengrin jön a hattyúval, hát ő nem a hattyúval, de valahonnan jön, és hát aztán ő speciál a halálba távozik, ugye, mert meghal. De végig nem tudjuk róla, hogy kicsoda, miért tévedt el az erdőbe, miért kerül oda a kastélyba, miért lesz ő az, aki mindenkiben valami más érzelmet vált ki, tehát megmozgatja ott a kastélyben ilyeneknek az érzelmi életét, és végül is az ő érzelmi életéről tudjuk a legkevesebbet.
3: A Debussy opera sikere kiváltotta Kodály Zoltán elismerését, és megalapozta Ferencsik Jánossal a szakmai barátságot is. Az előadás napján az igazgatói páholyban Kodály Zoltán, aki mindig is hangsúlyozta a francia zene népszerűsítésének fontosságát, személyesen gratulált a főszereplőnek. Az előadás első szünetében hivatnak az igazgatói páholyba. Ott ült az igazgató és Kodály. Kodály felkelt és mindkét orcámon megcsókolt. Nem mondott egy szót sem, de ez a gesztus azt jelentette, hogy ez a Meliza a szíve szerinti volt. Megjegyezzük, hogy Kodály nem akárkinek osztogatta a dicséretét, csak Török Erzsi kapott tőle hasonló elismerést, mikor először hallotta őt népdalokat énekelni. Járdányi Pál, a család régi barátja, a Zeneművészek Szövetségének elnökségi tagja, a nagy sikerre utalva azt írta egy üdvözlőkártyán: erre ugye már jöhet a Kossuth díj. Az érdemes művész cím érkezett meg helyette. A Kossuth díja csak 30 évvel később az egész életművét kapta meg Sándor Judit. Sokkal többet jelentett a díjaknál a sok közös munkával megalapozott baráti kapcsolat Ferencsik Jánossal.
4: Ferencsik elsősorban, akivel nagyon azt mondhatnám, hogy baráti kapcsolatban is voltam, mert ő is elég szigorú, elég kemény ember volt ő is, viszont nagyon díjazta az, hogyha valaki jó volt a színpadon, meg megcsinált mindent, amit akart. Ő vele két olyan darabot csináltam végig, hogy a próbák periódusát is. Mert nagyon sok karmester úgy dolgozik, hogy a korrepetitorok betanítanak, és ők pedig azt két próbába, vagy még azt sem, egy zenekari próba, és aztán az énekes beáll. De a Don Giovanni, mostában Don Giovanninak mondjuk, valamikor Don Juan volt, ugye az olasz szövegre való tekintettel, az olasz címet is mondjuk mostanában. Tehát a Don Giovanni és a Pelleának a próbái voltak ezek, amit ő azon kívül, hogy a korrepetitorokkal betanítjuk a szerepeket, de számtalan szobapróbára, amikor zongora mellett vagy, a korrepetitor zongorázott, ő dirigál, tehát ő állította be a szerepeket. Aztán jöttek a színpadi próbák, a zenekari próbák, mindent vele csináltunk végig. Tehát ez a kettő volt az, amire mondhatom, hogy Ferencsiknek a legapróbb intenciói és instrukciói végül is a premierbe konkludáltak, és ez lett aztán ugye egyik tényleg egyik legnagyobb sikerem ez a két darab, és nem véletlen, hogy itt a karmesterrel ez a közös munka, ez nagyon-nagyon sokat adott az embernek a saját elképzelésein kívül. Ez a kettő, a Dana Elvira és a Benizon. Na most a Ferencsikkel egy olyan nagyon kedves emlékem van, hogy én nagyon sokat jártam, ma is sokat járok hangversenyeket, mert szeretem a zenét. Én nekem nincs az, hogy na eleget zenétem, és becsukom. Nagyon, igen. És hál' Istennek közel lakom. Azt is hallgatom, de azt, hogy átmegyek, itt van most a szigeti verseny, és átmegyek a döntőre, meg ilyenek, hát annak ellenére, hogy elég gyönge lábakon állok, de oda fog menni. Na régebben is sokat jártam hangversenyre, és Ferencséknek az volt, mindenki tudta róla, hogy nem fogadott el szakmabelitől kritikát. Az, hogy valaki ment neki gratulálni, vagy megköszönni, hogy szép volt, de szakmabelieknek. És egyszer egy gyönyörű hangversenye volt, nem tudom, hogy milyen, de vállaltam egy életem, egy halálom, én gratulálok. És oda mentem hozzá, és azt mondtam, tudok, hogy nem szeretned, hogy énekes, gratulál, de nem tudok ellenállni, mert van gyönyörű. Azt mondja, te nem csak énekes vagy, hanem muzsikus is, tőled elfogadod.
6: Nagy különbséget tett.
4: Úgyhogy is a ez egy olyan mondása volt, ami, de visszaemlékszem, és ez nagyon-nagyon. Pontosan így zajlott, hogy te tőled elfogadom a gratulációt, mert te nem csak énekes, hanem muzsikus, ez volt a
3: Az 50-es, 60-as években külön fejezetet jelentenek Sándor Judit pályáján a már zeneakadémista korában felvállalt kortárs zenei alkotások bemutatói. Emellett mind a modern, mind a klasszikus dalirodalom remekei is megszólalnak 1950-től szinte évenként megrendezett előadóesteken. Sok koncert zajlott le az 1954-ben megnyitott Bartók teremben is. A Bartók termet az egykori Korzó mozi helyén alakították ki. 1954 és 64 között dalesteket tartott itt Sándor Judit. 1964 és 67 között az épület zárva volt, majd itt nyílt meg a Pesti Színház. Művész egyéniség később is hangsúlyozott markáns jegyei a korai kritikákban is fellelhetők, az intellektualizmus és a muzikalitás. A Várnai Péter tollából 1972-ben megjelent elemzés a precíz zenei kidolgozás mellett már az átélés mélységét is hangsúlyozza. Látható, hogy Sándor Judit művészi világában csak az egyetemes zene létezik, a felosztásnak klasszikus vagy kortárs zene csak tematikai vagy zenetörténeti szempontból van létjogosultsága. Bizonyítandó, hogy ez mennyire így van, folytassuk stilisztikai csapongást olyan zenei bemutatókkal, amelyekről korábban még nem esett szó. Következzék Hugo Wolf dala, amely egy elhagyott, hajnalban tüzet gyújtó szolgáló magányát és szellemi bánatát ábrázolja. És Muszolszki Esti ima című műve, amelyben egy kislány imáját halljuk, az összes családtagjára Isten áldását kéri, de a dajkájának kell figyelmeztetni, hogy magára is kérjen áldást. A gyermeki ártatlanság és a szeretet megnyilvánulása.

Fodor András már korábban idézett cikkében új elemmel gazdagítja a portrét. A helyszín a Zeneakadémia kisterme, ahol Szabolcs Bence egyik zenetörténeti előadását illusztrálta Sándor Judit. Az illusztrálásra kért énekesnő tőlem jobb felül a publikum két szék sora közt jött be. Fehér blúz volt rajta, és valami olyan magától értetődő természetesség, amelyet szereplő művészeken azóta sem láttam. Meglepetve ráfeledkeztem az arcára. Milyen vidám szeme van. És aztán szinte mindig éreztem a hangjából ezt a belülről sugárzó derűt. Ez a derű és hajlékonyság kellett a különféle zenei világok összekapcsolásához, akár Schubertről, akár Scarlattiról, vagy Debussy Ravel dalairól volt szó. Ez utóbbit abban az időben jó rész csak ő énekelte itthon. De nagy érdemeket szerzett Hindemith és Schönberg dalainak tolmácsolójaként is, ameddig ezeket az alkotásokat Magyarországon lehetett énekelni. A dalénekes Sándor Juditot idézzük még meg Farkas Ferenc Gyümölcskosár dalciklusának néhány darabjával. A zeneszerző Vörös Sándor verseit zenésítette meg. Sajnos Hindemith, Schönberg vagy Ligeti György dalai nem hozzáférhetők Sándor Judit előadásában. Farkas Ferenc dalai egyszerre groteszkek, humorosak és líraiak. Hasonlóan Vörös Sándor költészetéhez.

Ugyancsak a művészi sokoldalúságot bizonyítja zárózenénk. Offenbach Eljegyzés lámpafénynél című nagyoperettjéből a Kocsinshát című kvartett. Ez a felvétel megmaradt szerencsére. Sándor Judit partnerei, Neményi Lili, Szabó Miklós és Szilvási Margit.

0: Művészharcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Kukarongáló férfi harapott meg egy rendőrt Győrben. Meg kell vizsgálni a Duna mélyülésének okait. Megkezdődött a magyar-máltai szeretetszolgálat tanszergyűjtő akciója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Letartóztatta a bíróság azt a kukarongáló férfit, aki tettenérésekor megharapott egy rendőrt Győrben, tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MT-t. A 30 év körüli férfit hétfő hajnalban rongálás közben tettenérték a járőrök. A férfi egyikük karját véresre harapta az intézkedés során, a rendőrök őrizetbe vették, de a férfi nem tett vallomást kihallgatásán. A gyanúsított többszörös visszaeső korábban vagyon elleni bűncselekmények miatt ítélték el, jelenleg is több büntető eljárás van ellene folyamatban, garázdaság és lopás miatt. A paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára. Ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Dunamedrének évtizedek óta tartó mélyülését, mondta Gruber Tamás, a WWF Magyarország szakértője az MTI-nek. A szakértő kiemelte, a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet. Ugyanakkor az alvízi oldalon akár tovább súlyos a kis vízi helyzetet. Gruber Tamás úgy vélte, hogy a mostani beruházás mellett mielőbb el kellene kezdeni azokat az egyeztetéseket, amelyek a folyómeder mélyülésének okait és az azzal összefüggő vízgazdálkodási problémákat hosszú távon kezelik. A szülők többsége műszaki eszközt venne a gyermekének iskola kezdéshez, közölt az egyik műszaki áruházlánc csütörtökön az MT-vel. Az áruházlánc felmérése szerint a megkérdezettek 46%-a tekinti a minőséget és a megbízhatóságot a legfontosabbnak, így idén ez lett a legfontosabb vásárlói szempont. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt 52-ről 55%-ra nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének iskola kezdésre. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon, az okosóra, ami arra utalhat a közlemény szerint, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett szerint lemaradáshoz vezet az iskolában a megfelelő eszközök hiánya. Megkezdődött a magyar-máltai szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. Azok számára, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-ig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a magyar-máltai szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
0: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80 a mikrofonnál.
7: Szommer Gábor hallják, tengermély tiszteletem mindenkinek. Újra elérkezett az a 60 perc, amikor is nagy-nagy dalokat hallgatunk a legendás 80-as évek legjobbjaiból. Oldies műsorunkban a mai napon is 12 felejthetetlen felvételt fogunk meghallgatni. Én amondó vagyok, hogy vágjunk is bele a mai multidézésünkbe, hiszen rengeteg nagy kuriózumot fogunk pörgetni. Már is jön a pop történelem egyik legnagyobb hatású együttese, a Beach Boys fennállása során 36 kislemezei számos albuma futott be az amerikai top 40-be. A csapat eleinte a szörf, a lányok és az autók zenei szószólójaként tett szert népszerűségre, ám a fő dalszerző Brian Wilson mind növekvő ambícióinak hatására idővel jóval innovatívabbá vált zenéjük. Az első felállást az énekes basszusgitáros dalszerző Brian Wilson, testvérei Carl, illetve Dennis, unokatestvérük Mike Love és barátjuk Alan Jardine alkották. Az ötös fogatot David Marshall és Bruce Johnstonnal kiegészülve 1988-ban iktatták be a rock and roll hírességek csarnokába. Az együttes zenei stílusváltásokkal és gyakori személyes konfliktusokkal zsúfolt története meglehetősen viharos volt, elég megemlíteni Brian Wilson mentális betegségét, drogfüggőségét és végül kilépését a zenekarból. Dennis Wilson 1983-as és Carl Wilson 1998-as halálát. A legnagyobb időszakból hallgatjuk a kezdésben a California Dreaming-et, utána pedig egy másik legendás dal a 80-as évekből, az Art Company és a Susanna, nem sokára itt a mai multidézésben.

fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.

myself. Why now? Why me?

Folytatódik 80-as évekbeli multidéző műsorunk, ez itt még mindig a Nekem 80, a legnagyobb dalokkal ebből az évtizedből. Holland előadóval folytatjuk, méghozzá eredeti nevén Caroline Katharina Müllerrel, becenevén Caroval. Az 1980-as évek második felének egyik legnépszerűbb európai pop énekesnője volt, olyan slágereknek köszönhetően, mint az I Can Lose My Heart Tonight, vagy éppen a Heartbreak Hotel, vagy éppen a Heaven and Hell. Cici Kecs az 1990-es évek elején eltűnt az élvonalból, ami egyrészt annak köszönhető, hogy megromlott a kapcsolata az egykori felfedezőjével, a Modern Talkingos Dieter Bohlennel, másrészt pedig az általa is képviselt diszkó hangzás addigra már kiment a divatból. A 90-es évek végén feltámadt nosztalgia hullám azonban Cici Kecset is újra divatba hoztam, ám korábbi sikereit már korán sem tudta megismételni. Jön a Strangers by the Night elsőként, utána pedig a Rob and Russ formációja egy különleges duettel, a Leila Keyvel közös Got Together-t, nem sokára hallgatjuk itt a Nekem 80-ban.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Egyetlen multidézésből sem hiányozhat az a mozzanat, amikor is egy legendás formációtól, illetve előadótól két dalt is meghallgatunk, ezzel adózva a nagyszerű munkásságuknak. Így a mai dupla 80-ban John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr együttesét, az angol rockzene legnagyobb formációját, méghozzá a Beatles-t. A művészetek bármely ágát is nézzük, kevesen voltak, akik népszerűségükhöz, kritikai elismertségükhöz és széleskörű kulturális hatásukhoz ennyire mérhetőek lennek. A Beatles tagjai egyébként, mint mondtam, bár szerintem ezt senkinek nem kell mondanom, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, illetve Richard Starkey alias Ringo Starr mindannyian az angliai Liverpoolban születtek. A zenekar elsődleges dalszerzői Lennon, illetve McCartney voltak. A Beatles több eladási rekordot is felállított, és több mint 50 top 40-es kislemezük jelent meg. Az első brit zenekar voltak, mely folyamatos népszerűségre tettek szert az USA-ban, nem kevesebb, mint 27 első helyezett dalt jegyezve csak Nagy-Britanniában, illetve az USA-ban. Ennek köszönhetően a Beatles a 20. század legsikeresebb zenekara lett. Az EMI 1985-ös becslései szerint addigra már több mint 1 milliárd lemezt adtak el világszerte, Yesterday című daluk pedig a modernkori zenetörténet legtöbbször feldolgozott dala lett, több mint 3000 változata létezik. Mi is itt a mai Nekem 80-ban két hatalmas Beatles slágert hallgatunk, először a Let It Be, utána pedig a sárga tenger alatt járó, vagyis a Yellow Submarine érkezik itt a mai dupla 80-ban.

Sana her kutu.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: A külföldi legendák mellett természetesen nem feledkezünk el a magyar kiválóságokról sem. Már is velük folytatjuk a mai Nekem 85, méghozzá az 1960-as, 70-es évek egyik legnépszerűbb magyar beat zenekarával folytatjuk, méghozzá az Illéssel. Érdekesség egyébként, hogy a nevükben is szerepel az együttes szó, nem pusztán csak az Illés önmagában. Elnevezésüket 1971-ben változtatták meg Illés zenekarról Illés együttesre. A kötőjeles írásmódot egyébként azt teszi lehetővé, hogy az alapítóról kapta maga az együttes a nevét. Szóval mindjárt az Illés jön, utána pedig a Magyar Televízió által meghirdetett első Ki mit tudon indult énekesnőt hallgatjuk, aki akkori gimnáziumi osztálytársnőjével Gergely Ágival közösen lépett fel. A televízió szereplést követően, ami Kont Zsuzsa számára kétségkívül nagy nyilvánosságot adott, sorra kereste fel az 1960-as évek három korszakalkotó, de még amatőrként játszó zenekara az Omega az Illés, illetve a Metro együttes. Kezdeti pályafutásának meghatározó pillanata az 1967-ben elkészült Ezek a fiatalok című film főszerepe volt Kont Zsuzsa számára. Ez az első olyan hazai alkotás, amely célul tűzte ki egy korszak fiatal generációjának életérzésének, vágyainak kifejezésére juttatását. A filmben felcsendülő Bródy János által írt Szőke Anni balladája, a Mr. Alkohol és az Ez az a ház című dalok már körvonalazzák azt a művészet és szakmai irányt, ami jellemzi munkásságát Kont Zsuzsának mind a mai napig. Ha én Rózsa volnék, hamarosan hallgatjuk ezt, előtte azonban, amint már mondtam, jön az Illés együttes, és a Miért hagytuk, hogy így legyen, a magyar kiválóságok közül itt a mai multidézésben.
2: Hát, kedves lányok, fiúk, édesanyák és édesapák, és most már bátran mondhatom, hogy nagymamák és nagypapák. Szívünk tiszta szeretetét nyilván éreztétek ma este. Ezt mi is viszont örültünk, hogy így együtt lehettünk utoljára.

Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható. Magyar dalok után pedig irány a Karib-tenger világa, nevezetesen a leghíresebb szigeti Jamaica. Innen pedig már lehet sejteni, hogy kit is fogunk hallgatni. Robert Nesta Marley-t fogjuk pörgetni, aki 1945-ben született jamaicai szigetén, énekes, gitáros, dalszerző, és nem utolsó sorban emberi jogi aktivista is volt. Minden idők egyik legismertebb reggizenésze, ő tette világhírűvé a reggizenét, dalainak jó része politikai tartalmú egyébként, sőt zenéjén keresztül elősegítette a rastafarianizmus világméretű elterjedését is. A The Wailers-szel közös Could You Be Love nem sokára felcsendül, előtte azonban egy újabb zenei kiválóság a 80-as évek legnagyobbjai közül, a Boytronic és a You.

korunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Lassan a végéhez közeledik a mai Oldies műsorunk a 80-as évek legjobbjaiból. Válogattunk a mai napon, sőt még van két dal hátra, amit mindenképpen meg kell, hogy hallgassunk. A Corner Shop-féle Brimful of Asia után pedig a záró akkordunk. A német szinti pop legnagyobb képviselője a Depeche Mode. A Question of Time-mal köszönöm meg mindenkinek az elmúlt 60 perc kitüntető figyelmét. Ha pedig további kedvenceket szeretnének hallani a 80-as évekből, akkor egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben újra választák kedvenc rádió. Hiszen én akkor is hozom őket. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. A jövő héten találkozunk. Szommer Gábort hallották. Legyen szép a további napjuk, viszont hallásra.

0: Hobby Rádió.
1: Feszített tempóban zajlik a munka Pakson. 6 milliárdos költségvetéssel számol a kormány a Dunai fenék küszöb megépítésére. A fagy és az aszály 150 milliárdos kárt okozott eddig. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány beavatkozik a paksi atomerőmű megmentése érdekében. Megkezdték egy fenék küszöb építését Paks és Duna-Szent Benedek között, ami tartósan segíthet megemelni a Duna vízszintjét. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két egyenként 80 méteres bárkát is, amelyeket szükség esetén elsüllyesztenek majd, hogy a vizet az erőmű hűtővíz kivételi művéhez tereljék. A munkálatok a tervek szerint 30 napig tartanak, a fenékküszöb pedig nagyjából fél méterrel emelheti meg a vízszintet a kritikus szakaszokon. A beavatkozásban a honvédség katonái a folyó balpartján, míg a kijelölt vállalkozók a jobb parton az erőmű oldalán dolgoznak. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Duna apadásnak indult, és a hétvégén elérheti a mínusz 132 cm-es szintet. Ennél a víz állásnál a működő két turbina közül egyet le kellene állítani. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú bordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki egy 3 hektáros 10 pincét is érintő tüzet okozott szerdán, azzal, hogy szabad téren akart főzni Balatonfőkajár határában, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon. Azt írták, a nő egy összetákolt tűzrakó helyen próbált megfőzni, a tűz táplálásához használt nejlon darabot azonban a szél felkapta és a száraz ajnövényzetre sodorta. A tüzet a katasztrófa védelem munkatársai oltották el. A Fruit Web szakmai szervezet szerint a tavaszi fagyok és a nyári aszály 100-150 milliárd forintos kárt okoztak. A teljes gyümölcstermés kiesés elérheti a 60-70%-ot is. A legsúlyosabb károk az alma, medgy és szilva ültetvényeket érték, ahol a tavaszi fagyok önmagukban átlagosan 50%-kal vetették vissza a várható termést, amit a nyári hőség és aszály tovább rontott, írta a hvg.hu. Még a fóliasátrak sem nyújtanak teljes védelmet, a hőstressz miatt ott is 5-15%-os csökkenéssel számolnak. A helyzet odáig fajult, hogy júliusban és augusztusban gyakorlatilag nincs hazai karfiol és brokkoli a piacokon. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keletélyes irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes köszön.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Két órás magazinnal kívánunk jó estét hallgatóinknak. Ma augusztus 13-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 38 fokot mutatnak a hőmérők. Ezen a nyári napon Ipoli nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1849. A világosi fegyverletétel délután 4 órakor az Malom csatorna és Szöllős közt ment végbe. Sokan a kétségbeesés dühében fegyvereiket eltörték, sokan magokat kivégezték. Paskevics így írt a cárnak, Magyarország felséged lábai előtt hever. 1954. a magyar politikai, társadalmi, kulturális és tudományos élet vezető képviselőinek értekezlete. Megállapodnak abban, hogy az eddigieknél szélesebb alapokra támaszkodó új népfrontra van szükség. Az új népfront neve Hazafias Népfront. Zene után folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
7: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
11: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
12: Fogalkozni, melyedek ki a busztába!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 13-án az Ipoly nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög eredetű férfi név, a Hippolit régi magyar változata, jelentése a lovakat kifogó. Augusztus 13-án kívül az ipolyok ünnepelnek még március 10-én is. Becézése: Ipolyka, Ipó, Ipóka, Poi, valamint Poika. Ezen a napon köszöntjük még Barakon, Barakony, Belinda, Benedetta, Benedikta, Benita, Eleni, Elin, Emőd, Enid, Gerda, Gertrud, Hannu, Hippia, Hippolit, Ibolya, Ince, Ippolita, Jerta, János, Kamélia, Kasszián, Kászon, Maxim, Relinda, Rodelinda, Trudi, Via, Vitália, Vita és Áldáska nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 13-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1521-jel kezdünk, augusztus 13-án a spanyol hódító Hernando Cortés elfoglalta Mexico Cityt az azték indiánoktól. Több mint 200 évet ugrunk előre, 1792. augusztus 13-án börtönbe vetették a francia forradalmárok a teljes királyi családot. Ugorjunk a 19. század elejére, 1815. augusztus 13-án született Elizabeth Stuart Phelps, amerikai regényírónő, akinek legismertebb műve a négy kötetes vallási sorozat, a Kitty Brown könyvek. Három évet lépünk csak előre, 1818. augusztus 13-ára. Ekkor született Lucy Stone, amerikai szüffragé, feminista, a nők jogainak pártfogója. Az első ismert nő volt, aki házassága után megtartotta a leánykori nevét. Folytassuk 1889-el, augusztus 13-án William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont. 10 évet ugrunk előre, 1899. augusztus 13-án született Alfred Hitchcock, angol filmrendező, a feszültségkeltés, a borzongatás mestere. Leghíresebb filmjei a Madarak és a Pszichó. Ugorjunk a 20. század elejére, 1907. augusztus 13-án jelent meg legelőször New York utcáin a Taxi. 20 évet ugrunk előre, 1927. augusztus 13-án született Fidel Castro Ruz, kubai politikus. Folytassuk 1943-mal, augusztus 13-án Foo Fighternek nevezett azonosítatlan repülő fénygömböket láttak a szövetséges légierő pilótái a II. Világháborúban. A fényjelenségeket a németek új fegyverének tartották, mellyel a szövetségesek pilótáit zavarták. 1961-re ugrunk, augusztus 13-án ketté választották Berlint egy szöges drót kerítéssel, majd két nappal később megkezdődött a berlini fal építése. És végül, de nem utolsó sorban, 1965. augusztus 13-án kiadták a Beatles Help című kislemezét. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet Péter apostol első levele második részéből.
1: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
2: hobbyradio.hu
3: A rádiót!
4: 2026. augusztus 13-a, csütörtök. Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Evangélium Szent Máté könyvéből, 18. fejezet 21. versétől a 19. fejezet első verséig. Abban az időben. Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer. Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyet csak van, s így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment, a Jordánon túlra. Elmélkedés. Péter apostol kérdése sokunk szívéből szól: ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki, talán 7-szer? A kérdés egyértelműen jó szándékú. Péter többet javasol, mint a korabeli vallási előírás, de még mindig mértéket tart, határt jelöl ki. Jézus válasza azonban teljesen átlépi az emberi logika határait, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Ez a válasz nem egy pontos számot jelöl, hanem a megbocsátás határtalanságát. Isten országában nem lehet számolgatni, hogy ki hányszor vétett, mert Isten nem így bánik velünk. Ő mindig kész megbocsátani, ha mi is készek vagyunk megbánni bűnünket és megváltozni. A megbocsátás Jézus szerint azt jelenti, hogy új esélyt adok a másiknak, még akkor is, ha fáj, amit tett. A példabeszéd az adósságot elengedő úrról és a kegyetlen szolgáról világos és megrendítő. Aki megtapasztalta Isten bocsánatát, az maga is legyen irgalmas. Amikor mi kemény szívűek vagyunk, eltorzítjuk Isten képét mások szemében. Ezért mondja Jézus: Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. A megbocsátás nem könnyű út. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem a sérelem alapján tekintek a másik emberre. Elengedem magamban a bosszú vágyat, és átadom az igazságtételt Istennek. Ez a szabadság útja. Nem csak annak, akinek megbocsátanak, hanem annak is, aki megbocsát. A neheztelés, a harag, a sértettség, a megtorlás bilincsként tartanak fogva minket, amíg meg nem engedjük, hogy a Krisztustól tanult megbocsátás megszabadítson minket. Uram Jézus Krisztus, Te a határtalan megbocsátásra tanítottál, és példát is mutattál a szenvedés óráiban, a kereszten, a megbocsátásra. Segíts, hogy én se tartsam számon mások hibáit, ne őrizzek sérelmeket, hanem szívből tudjak megbocsátani mindenkinek, aki vétett ellenem. Gyógyítsd meg szívemet, és adj erőt ahhoz, hogy a te irgalmat tükre lehessek a világban. Add, hogy ne feledjem, mennyit bocsátattál meg nekem. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobbi rádió.
5: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
1: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
0: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
1: Grünwe Stefánia.
0: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
1: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégén nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
0: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
1: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
0: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
1: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
0: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
1: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
0: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
1: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
0: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
1: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
0: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
1: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilom alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb, jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
0: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
1: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
0: Mi az útvonala a menetnek?
1: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába, a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
0: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért. Ugye jó pár lépés?
1: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
0: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
1: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni, de lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos verziója. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
0: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
1: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
0: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódóváló csapat. Ők lesznek idén?
1: Római katonáink lesznek.
0: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
1: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesz nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje, Szent Márton is részt fog venni az idei évi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali egyig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
0: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
1: Szeretettel várunk mindenkit.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: eredménye lehet. A sok alga több oxigén termel, mint ami a vízhőmérsékletnek megfelel. Az oxigén túltelítettség pedig a halakra veszélyes, buborékbetegséget és pusztulást okozhat.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban.

Folytatjuk műsorunkat. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt a látássérültek közösségének legfrissebb eseményeiről. Olvasható portálunkon, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének Békés Csabai csoportja szervezett egy közös kirándulást a fővárosi állat- és növénykertbe, valamint a látványos biodómaba. Emellett kiemeltük, hogy az orosházi körzeti csoport nyári déző találkozót tart, ahol a közösségi program mellett a szervezet vezetését érintő változásokról is szó esik. A Békés Megyei Látássérültek Egyesülete pedig közös sütizéssel búcsúztatja a nyarat. További információk olvashatók a hobbyradio.hu oldalon, ahol megtalálható az MVGOS elnökének írása is az érdekkérdésre.

0: képviselet rögös útjairól. Az egészségügyi témájú előadásokat is megszervezi a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének gyulai körzeti csoportja. Részletekért látogasson el a hobbirádió.hu oldalra. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai esti programunkban számos érdekes műsor várja önöket. Este 19 órától kezdve vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben izgalmas történetek és érdekességek várnak önökre. Ezt követi 20 órakor a Mentők, Tűzoltók című műsor, amely a Trádió műsora. 21 órakor pedig médiaválogatott Sztártitkok című műsorunkkal, Tandari Ági műsorvezetésével találkozhatnak. Végül este 22 órától Begurulva című műsorunkkal zárjuk a napot, Berta István autós és kütyüs magazinjával, amelyben az autók és a legújabb technológiák kerülnek terítékre. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. A fővárosban 30,8 fok van. Holnap, augusztus, derült ég várható, a hőmérséklet minimum 21, maximum 32 fok lesz. A nap felkel 5 óra 38 perckor, és 19 óra 58 perckor nyugszik le. A szél északkeleti irányból fúj, sebessége legfeljebb 13 km per óra lesz, de a széllökések elérhetik a 25 km per órát is. Az UV-index 6 lesz, ami azt jelenti, hogy a napsugárzás erős lesz. Nem várható csapadék, sem hó, sem eső, sem zivatar. A páratartalom 19 és 42% között lesz. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, de maradjanak velünk, mert utána folytatjuk műsorunkat.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Nyilvántartásba vették a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt szereplőket, az építőipar kilátásai továbbra is bizonytalanok, újabb bírságot kapott az EMAG. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság, jelentette be a hatóság az MTI-nek. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok töröltethetik magukat a nyilvántartásból. A nyilvánosan hozzáférhető adatbázis célja nem a megbélyegzés, hanem elsősorban a további visszaélések megelőzése. Továbbra is bizonytalanok az építőipar kilátásai, az ágazat bővülését azonban a beérkező uniós források segíthetik, közölték elemzők a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva az MTI-vel. Csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, a termelés volumene a nyers adatok szerint 1,2, munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve 3,9%-kal csökkent a kiigazított adatok szerint. A rendelés állomány sem ad sok kapaszkodót, 0,4%-kal marad el az egy évvel korábbitól. A gazdasági versenyhivatal utóvizsgálata szerint megint megszegték saját vállalásaikat az EMAG webáruház üzemeltetői, ezért a GVH versenytanácsa 225 millió forint bírságot szabott ki a cégekre, amelyek elismerték a mulasztásokat. Az EMAG Magyarország Kft.-t egy másik ügyben idén egyszer már megbírságolta a GVH, a magyar fogyasztók megtévesztése miatt a GVH versenytanácsa 2026. januárjában 235 millió forint bírságot szabott ki, így az EMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól az elmúlt években a visszatérő megtévesztések és mulasztások miatt, ismertette a versenyhivatal. Tenerifén fogtak el egy magyar párt, akik egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetben töltöttek be irányító szerepet, és az európai körözési toplistán is szerepeltek. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezettel szemben folytatott nyomozást, amelynek során sikerült felszámolni a szervezet tevékenységét. A kutatások során több ezer tőkendert, valamint több mint 180 kg marihuánát foglaltak le. A szervezetben vezető szerepet betöltő 32 éves férfi és társa egy 32 éves nő, akik a magánéletben is egy párt alkotnak, a felelősségre vonás elől ismeretlen helyre menekültek, de a sikeres nyomozásnak köszönhetően a magyar és spanyol hatóságok múlt hét pénteken Tenerifén elfogták őket. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt, a keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az északalföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: 267. szonett, elmentél 30 éve. Elmentél 30 éve, és még mindig szeretlek. Emlékszel csókjaimra már halott ajkadon? 8 gyermeket akartunk, de végül csupán egy lett. Az emigránsok léte nyomor és síralom. Szerelmünk sziklakő volt, nem virágág, mely fonnyad, nem változott, nem gyengült 15 év alatt. Pedig a párzást durva marcangolásnak mondtad és gyűlölted, ezért csak ritkán zavartalak. De egyszer, haldoklásod előtt alig egy héttel, oly szorosan öleltél karod közé az éjjel, hogy megpróbáltam. Csupa ráksebb volt már a tested. Nem értem, túlvilági gyönyörűség, lihegted, és rögtön elaludtál. Feltérdeltem az ágyra, először volt így sírtam, először s utoljára. Budapest 1993.
1: Hobbi Rádió.

0: Kedves gyerekek, a kászoni káposztáról Márkus László mesél nektek.
1: Valamikor réges-régen a mi földünkön garázdálkodott egy Bölömbasi nevű török martalóc. Sütőtök formájú turbánt viselt, éles görbekart csörömpölt az oldalán, s mérges rablóseregével beszáguldozta a vidéket, rabolt, gyújtogatott. Így jutott el egyik rablóhadjárata során Kászon vidékére is. Éppen vasárnap dél volt, főtt az ünnepi ebéd a fazekakban, de hát kitörődött most étellel, mikor egyszerre csak felgyújtott szomszédfalvak füstje kanyarodott az ég felé. Szétszaladt a faluban a vészír. Jön Bölömbasi, meneküljön ki hová tud, erdőbe, barlangba, sziklahasadékba. Futott a nép, hajtották a marhát a havasra, mire Bölömbasi belovagolt martalócaival a faluba, nem találtott mást, csak 12 feketébe öltözött öregasszonyt, akik otthon maradtak faluőrzőnek. Marcella néni, a legöregebb és legokosabb közülük, mondta ki a szót. A mi életünknek már úgy is vége, legalább a saját portánkon halunk meg, s nem az erdő sűrűjében, mint az űzött vad. Kiálltak hát bátran a falu közepébe. Bevágtak a nagy utcán végig Bölömbasi, látja, hogy üres a falu, se asszony, se férfi, akit rabláncra vethetne, se állat, amit elhajthatna, csak 12 öregasszony áll előtte, mint 12 kőszent. Hát ezekkel mihez kezdjen? Mérgesen pödörgetni kezdi a bajszát, s már éppen intene martalócainak, hogy vessenek tüzes csóvát a falu négy sarkára, mikor megüti az orrát valami fölséges illat. Ugyan mi lehet az? Ráreccsen az asszonyokra. Ide hallgassatok, hé, megmondjátok nekem azonnal, miféle illatot érez az én dicsőséges orrom. Hát igaz, ami igaz, Bölömbasi orra tényleg dicsőséges volt, mert akkorára nőtt, mint egy jóféle paradicsompaprika. Ez bizony töltött káposzta illata, felelte bátran Marcella néni.
2: Töltött káposzta? Az ugyan micsoda, eszik vagy isszák?
1: Leginkább eszik, méghozzá jó étvágyjal.
2: Étvágy az van? Egy-kettő elém rakjatok egy fazék töltött káposztát, hadd kóstolom meg, de ha nem ízlik, már is búcsút vehettek a fejetektől.
1: Marcella néni sem mondatta magának kétszer, a falu piacán zöldelő epertfa alá a nagy kőasztalra állítatott egy irdatlan nagy fazék töltött káposztát. Bölömbasi elővette a bicskáját, beledöfte egy kövér töltelékbe, aztán úgy kezdte vizsgálgatni, mintha azt nézné, hogy harap-e.
3: Bíz, az nem harapott, erre beleharapott ő, s amint a töltött káposzta íze szétszaladt a szájában, kikerekedett a képe a mosolygástól, s maga elé húzta a fazekat. Van-e még ebből?
1: Van bőven, nagyságos Bölömbasi.
2: Na akkor izibe minden egyes vitézem elé állítsatok egy-egy ilyen fazékkal.
1: Térültek, fordultak az asszonyok, az elhagyatott házak tűzhelyéről lekapdosták a rotyogó töltött káposztás fazekakat, mert ezen a vasárnapon csodák csodájára az egész falu töltött káposztát főzött. Bölömbasi martalócai nem sokat kérették magukat, nekiestek az incsiklandozó káposztának, s támadott olyan csámcsogás, hogy ami varjú a fákra telepedett volt, most mind elrepült ilyettében. Azt hitték, őket riogatják. Hanem van a töltött káposztának egy tulajdonsága, aki ette tudja, igen-igen nagy szomjúságot támaszt az emberben. Bölömbasiékat is gyötörni kezdte a szomjúság. Csak ezt várták Marcella néniék. Már is oda hengerítettek a piasztére 3 hordó bort. Igen ám, de a töröknek regula tiltja a borivás, de hát, ha nem látja senki, az annyi, mintha nem ittak volna. Így hát szépen behunyták a szemüket, úgy vedelték a finom boritalt, s mondták hangosan. Ejnye, befinom íze van ennek a víznek! Itt
3: hívták Meszely számra. Ettől olyan virágerdős kedvük támadt, hogy erőnek erejével meg akarták táncoltatni a vitéz öreg asszonyokat. De aztán mégis inkább visszatelepedtek a töltött káposztás fazekak mellé. A finom káposztát borral öblítették le, aztán a bort újabb töltelékkel nyomtatták le, mire ismét le kellett eregetniük a torkukon egy néhány kupa bort. Na, addig ettek ittak, amíg elpillettek, és már aludtak is. Bölömbasi egymaga úgy horkolt, mint egy fűrészmalom, s a martalócai sem maradtak el mögötte. Na, erre vártak a furfangos öregasszonyok. Csak a szemével villantott feléjük Marcella néni, s hozták a ruhaszárító kötelet, és szépen sorra megkötözték Bölömbasit és martalócait. Aztán a köztük legfiatalabbat, Kati nénit szalasztották az erdőre, hogy jöhetnek már haza az emberek bátorságban. Jöttek is csodalátni, s kérdezték, miféle boszorkánsággal fogták el a hírhet martalócokat. Mi biza töltött káposztával? Felelte jókedvűen Marcella néni. Azóta híres messzeföldön a kászoni töltött káposzta, mert egy egész falu népét megmentette a pusztulástól. De áldották a kászoni töltött káposztát az egész környéken is, mert Bölömbasit és bandáját elcserélték a töröknél erdélyi rabokra. Maga Bölömbasi ugyan sűrűn átkozódott, hogy visszatér ő még, és majd megmutatja Marcella néninek, de alig, hogy hazatért, és kikönyökölt a palotája ablakán, hát egyszer csak meglátott egy falusi asszony a fején egy kosárral, a kosárban káposztával. Bölömbasit abban a szent helyben úgy elfutotta a méreg, hogy csak egyet hörrent, s már is lefordult a székről. Végképp elnémulva. Úgy kell neki, megérdemelte.
0: Méhes György meséjét Márkus László mondta el.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Irány az éter, bekapcsoljuk magunkat. Elhangzott Tour de France kerékpárosok című operája.
1: Sút Rádió Budapest. 10:05. Horgászok fél órája.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Az utóbbi időben az Árpád híd környékén elszaporodtak egyes kóborhalfajták, mint például a zilfeliratos sügér, a szélvédős kecsege, vagy példának okáért a gömbcsuklós ponty.
2: A horgászok sebe...
1: Dobrý den, drahé sluchači, radio Beograd, jste věstné. Dačno vremě a srbská nacionální muzika Petar Robanovič. Anka Duranová. Lado, lado, lado, semeteš, lado. He život moje, ruky tvoje, srdce moje, moje lepké.
2: Šep!
1: Das Gölzscher Galver holt, kuckuck, es wird der Hülder malt, kucka, ja, das ein richtiger Kuckerschmollpasta ist immer richtige.
2: Ja, ist der gute Schmollpasta, ich fragte nur eine bestimmte Kraft.
1: Schulz, Mörder.
3: Kofonna Kőke László beszél. Szerettel köszöntöm a vaskatókát a mikrofonnál. Csak László, mint mondtam, én most elutazom Egyesült Államokba, az óceánon túlra, egy kis továbbképzésre. Nagyon szép lesz a környezet, fenyőfá, és jegenyék, valamint szöges drótok fog, akarom mondani. Nagyon érdekes dolgok lesznek, és amíg én távol csak sem lesztek egyedül, kedves délutánira, az én jó barátom, veszi át a mikrofon, már is átadom, dobossákos.
1: A borti. Hamburg, the line, Hamburg, yes,
2: Munya!
1: Read the Luxembourg. Ladies and gentlemen, good Jenkins, Bob, you are show now. And the news, Mr. Michael Fisher, the United States President, the North of Buenos Aires. And now the top 41, top 41, Mr. Frank Sinatra, Strangers in the Night.
4: Strangers in the night, exchanging glances, strangers in the night, exchanging glances, strangers in the night, exchanging glances, strangers in the night, exchanging glances, strangers in the night, exchanging glances, strangers in the night, exchanging glances, exchanging glances.

0: Oui. Chérie, oui. On va du à...
1: Oui.

0: Azon kedves hallgatóinknak, akik nem tudták beállítani óráikat, megismételjük a pontos időt.
1: Das war einmal, ist wer gehört nicht. Nimm mal dich, hol dir an, fog meg nekem.
2: Maria,
1: Maria, zapledí, ochledí, das na, tak ledí.
0: Következik két nagy operett. Weissmüller, Koldus Diók, és Goldberger a fésűsfonóban.
1: Mein Herz ist eine Salami und die Liebe ist nicht Salami. Mein Herz ist eine Salami und das Salami ist von Bick.
3: Mondd még, hol az a nagy folyó? Ott van, gyere!
4: Rádió Varsava. A zsebem zses, se zsem zses. A zsebem a zseses zses sem zses. A zsebem zses, se zsebem zses. Zsebem zses, csebem zsebem zses, sebem. A zsebem Valencia, Valencia, Fiorentina, zsebem, zsebem.

0: program ajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak.
2: Egy csendes, kellemes levegői irodában vagyok most, Szombathelyen.
3: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
2: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
3: Grünwald Stefánia.
2: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
3: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
2: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
3: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
2: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
3: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont, van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz, meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
2: És akkor ki tudja a jövőre, mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
3: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő, tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
2: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
3: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
2: Hány éve van egy Szombathelyen a Szavária karnevál?
3: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
2: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
3: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
2: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
3: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
2: Mi az útvonala a menetnek?
3: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába, a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
2: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés?
3: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
2: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
3: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a Karnemel 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubileumi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 szemét szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária Történelmi Karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a Történelmi Témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos egy verziója. Makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
2: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
3: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
2: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
3: Római katonáink lesznek.
2: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkülük.
3: Igen, nélkülük nincs Szavária Történelmi Karnevál. A Szavária Légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szavériát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idei évi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
2: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképp.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Támadták a Ferencváros szurkolóit Lengyelországban, kizárta egyik képviselőjét az újbudai Fidesz-KDNP frakció. Közel 1000 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege, április vége óta köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megtámadták a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját Zabrzében a csütörtök esti Európa Liga selejtező előtt, közölte Orbán Anita külügyminiszter, miután egyeztetett Magyarország krakkói főkonzulával. Az incidensben egy magyar szurkoló sípcsonttörést szenvedett, és jelenleg a helyi kórházban ápolják. A lengyel rendőrök igazoltatták a támadásban való részvétellel gyanúsított személyeket, és a magyar állampolgárokat is kihallgatták, közülük azonban senki sem tett feljelentést. Kizárt a soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt a Fidesz-KDNP 11. kerületi képviselőcsoportja, amely mandátumának visszaadására is felszólította a politikust, közölte az MTI-hez is eljuttatott csütörtöki közleményében a frakció. Mint írták, a múlt pénteki kormány szóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint a miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyei miatt. A nyilvánosságra hozott információk szerint az átvilágításban érintett szervezetek közül több esetben Balogh Péter neve és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött. Új éjszakai buszjárat indult Kelenföldről Halásztelek és Szigethalom felé. Utazás igény esetén pedig Tököl is elérhetővé vált, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés egy szélesebb körű menetrendi bővítés része, amelynek köszönhető Budapest agglomerációjának számos településére már a késő esti programok után is haza lehet jutni közösségi közlekedéssel. Közel 1000 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege április vége óta, július pedig 524 milliárd forintos többletet hozott. Kármán András pénzügyminiszter szerint már látszik a szigorúbb költségvetési fegyelem hatása, de az egyszeri tételek és az augusztusra várható kiadások miatt még nem lehet hátradőlni. Kármán szerint a fordulatban a takarékosabb állami működés, valamint a pazarlás és a közpénzügyi visszaélések visszaszorítása is szerepet játszott. A pénzügyminisztérium számai alapján az egy évvel korábbinál kedvezőbb júliusi egyenleget elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti előirányzatok kifizetéseinek mintegy 300 milliárd forintos csökkenése magyarázza. Az integritás hatóság nyilvántartást indít azon gazdasági szereplőkről, amelyeket bizonyos bűncselekmények elkövetése miatt kizártak a közbeszerzésekből. A nyilvános adatbázis célja a visszaélések megelőzése, ugyanakkor a cégeknek lehetőségük van az úgynevezett öntisztázásra is, amellyel elkerülhetik a listára kerülést, vagy töröltethetik magukat a jegyzékből, közölte a hatóság. Az adatbázisba azok a cégek kerülnek be, amelyekkel vagy azok vezető tisztviselőjével, felügyelő bizottsági tagjával, cégvezetőjével, esetleg tényleges tulajdonosával szemben a közbeszerzési törvényben meghatározott bűncselekmények miatt jogerős bírósági ítélet született. Az intézkedés elsődleges célja, hogy ezek a szereplők ne vehessenek részt az állami tendereken. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
6: Hírrádió. A mentőállomás.
7: Hivatalosan is leváltották Györfi Pált, az Országos Mentőszolgálat emblematikus szóvivőjét. miután a minisztérium szerint a mentő kommunikációs kultúrája elfáradt és elhasználódott. Miközben a közösségi média szakértője szerint személyes márkájával csillagos ötöste vizsgázott, a mentődolgozók szakszereti vezetője élesen bírálta volt szóvivő PR mondatait és magáncélú reklám szerepléseit. Jó napot kívánok, ez a Mi Világunk, amelynek munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok a műsor házigazdája. Az előbb az RTL Klub egyik összeállításából idéztem, akik hivatkoztak az egészségügyi miniszterre, Hegedű Zsoltra, aki ezeket a gondolatokat sugározta annak idején egy ilyen sajtótájékoztatón. Lengyel Tiborral fogunk beszélgetni, a Magyarországi Mentődolgozók Országos Szövetségének elnökével, aki ugye megszólalt ebben az RTS összeállításban, de én azt kértem, amikor egyeztettük ezt a beszélgetést, hogy próbálj meg egy kicsit mélyebbre nézni, keressünk meg olyan pontokat, amelyre nem tért ki ez az interjú az RTL Klubban. Hogy a Györfi párról van szó, én nem akarom eldönteni ebben a beszélgetésben, vagy minősíteni az ő munkáját, de azért szeretnélek megkérdezni arról, hogy amikor te nyilatkoztál, akkor pontosan milyen gondolatok fogalmazottak meg benned? Ismered személyesen, beszéltetek, voltak benyomásaid, soha nem találkoztatok, láttad a munkáját, és abból merítetted, amit mondtál.
2: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget. Azzal kezdeném, hogy én Györfi Pállal viszonylag keveset találkoztam, talán 5-6-szor maximum, és minden találkozásunknál ugye gyakorlatilag mindketten a munkánkat végeztük. És én itt erősen elhatárolnám a betöltött tisztségét és munkáját, és magát Györfi Pált, mint embert. Mert magát Györfi Pált, mint embert én, megmondom őszintén, nem ismertem, tehát ilyen minőségében semmiképpen sem szeretnék semmilyen ítéletet mondani, vagy minősítést megfogalmazni ő róla. Ellenben, mint szóvivő és kommunikációs igazgató, hát így sajnos muszáj vagyok, és ez többnyire negatív. Bár valóban kommunikációs szakemberek azt mondják, hogy ő nagyon profin végezte a munkáját, én ezt nem vitatom, én nem vagyok kommunikációs szakember. De mint mentő dolgozó, őt nagyon sok kritika érte. Nagyon bántotta a bajtársakat, főleg az elmúlt 6-8 évben tanúsított viselkedése, ami nagyon-nagyon elütött a hasonló szervezetek szóvivőinek viselkedésétől. Tehát soha nem láttuk a rendőrség szóvivőit, a tűzoltóság, a honvédség szóvivőit, a NAV szóvivőit, különböző táncos, zenés, showműsorokban, nem láttuk őket tévéreklámokban, nem láttuk ilyen szerepben őket, és ez a bajtársakban rettentően megütközött ez a fajta viselkedése.
7: Tibi, te hogy látod, hogy ez a Györfi Pálnak a saját belső személyiségéből fakadó történt, amit most felsoroltál, ezek a celeb jellegű megnyilvánulások, vagy volt valami elvárás ilyen értelemben is a mentőszolgált vezetése részéről?
2: Mind a kettő. Én azt gondolom, hogy valószínűleg az ő, ahogy te fogalmaztál, ugye az ő személyiségéből is fakadt ez, hogy ő egy ilyen brandet épített, egy márkát épített igazából saját magára, és ugye ezt hozzákapcsolták a mentőszolgálatot. Ő ennek köszönhetően ugye 20 jó pár évet, azt hiszem 24 évet átvészelt ugye szóvivőként, gyakorlatilag a kormányokon átívelő volt az ő karrierje, tehát nagyon jól tudott alkalmazkodni mindig a mindenkori vezetéshez és annak elvárásaihoz. Ez is egy picit olyan visszás volt, megmondom őszintén. A másik pedig valószínűleg egy elvárás. Abba
7: hagyni egy kormányváltásnál?
2: Nem erre gondolok. Én arra gondolok, hogy amikor látta, mert azért ő is a kivonuló állományból jön, látta, hogy a mentőszolgálat vezetése teljesen elszakad a valóságtól, teljesen elszakad a vezetőségtől, a kivonulóktól. Látta azt, hogy amit a vezetőség kommunikáltat rajta keresztül az emberek felé, és a valóság teljesen más, akkor bizony valószínűleg meg kellett volna szólalnia, és ki kellett volna állnia azért a bajtársakért, hogy hát elnézést politikus urak és igazgató urak és vezető urak, de ez nem biztos, hogy jó, hogyha ezt így megfogalmazzuk. És valószínűleg, ha ezt megtette volna, nem tartott volna 24 évig a karrierje, ismerve mondjuk ugye a Fidesz kormányzása alatt bármilyen olyan esetet, amikor kritikát fogalmaz meg valaki.
7: Igen, hogy mekkora mozgástere volt.
2: Valószínűleg minimális.
7: Amit megfogalmazol, abban neked igazad van, de az a kérdés, hogy és mi van akkor, hogyha kinyitja a száját?
2: Hát én ezt pontosan meg tudom mondani, hogy mi van akkor, ha valaki kinyitja a száját.
7: Hát igen, mert te is parkolópályára kerültél.
2: Hát ez finom megfogalmazás volt. Én a parkolópálya mellé kerültem az út szélére. Tehát engem kirúgtak, bepereltek, meg mindent megtettek ellenem. Tehát tudom, hogy mi van akkor, ha valaki kinyitja a száját. De én mindenre kell föl tudtam kelni, és a tükörbe tudtam nézni, hogy én kinyitottam a számat, és amit velem csinálnak, az ennek a következménye. Én ezt vállaltam. Ő valószínűleg ezt soha nem vállalta, nem tudom, hogy akart-e. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék egy négy szem közti személyes beszélgetésre vele, mondjuk, ahol nem Györfi Pál szóvívővel, hanem csak Györfi Pállal, mint emberrel, mint egykor kivonuló mentődolgozóval beszélgetek, és én ezt megkérdezném tőle, hogy Pali, ez hogy tudtad belemondani a kamerába szemrebbel is nélkül, hogy a vidéki mentődolgozók tapasztalatszerzés miatt jönnek föl Budapestre? Hogy ez nem ütközött meg benned ez a dolog? És nem mondtad fönt a második emeleten a Markó utcában, hogy hát srácok, ez egy kicsit erős volt?
7: Nagy az igazgatóság szintjéről beszélünk.
2: Így, pontosan.
7: Második emelet esetében. Egy picit menjünk vissza a mentőszolgált vezetéséhez. Az előző kormányzati időszakra vonatkozóan, ugye azt mondod, hogy volt egy ilyen elvárás. Én inkább azt láttam, hogy ezek a megyei kettéválasztalám a szakmai nyilatkozatait és annak a hitelességét nem tudom megítélni. Érzéseim vannak, de konkrét tapasztalataim nincsenek. Én inkább azon gondolkoztam el, hogy miért hagyták. Tehát én emlékszem rá, hogy amikor talán neked is megvan az emlékeid, amikor volt a nagy hóesés március 15-én, jó néhány évvel ezelőtt. És én akkor az M7-es autópályán próbáltam anyagot gyűjteni, és a Vasics Kati, aki azóta már nincsen közöttünk, a veszprémi mentőorvos nő, egy félcipőben, mert hogy otthonról nem úgy indult el, hogy havazás lesz, egy félcipőben mászkált a roncsok tetején, és próbált segíteni azoknak, akik bajba jutottak. Mindeközben a televízióban a Pali egy valóságshowban szerepelt. Lehet, hogy korábban vették fel ezt a valóságshowt. Az is elképzelhető. De én nagyon hiányoltam aznap, hogy ő ott legyen a hóesésben valahol. Na most, ez csak az jutott eszembe, mert a vezetőség részéről is kellett volna, hogy megfogalmazódjanak elvárások. Tehát én azt láttam, hogy elfogadták olyannak, amilyen. Sőt, volt egyszer egy vezető, aztán hagylak beszélgetni, mert végül is nem ér rólam szól ez a néhány perc. De volt egy mentőszolgálati vezető, akivel annak idején beszélgettünk, pont a Györfi Párról. És elmesélte, hogy egyszer egy benzinkutnál, vidéken, valahol nagyon sokan várakoztak a pénztárnál, meglátták a Palit, és akkor mondták, hogy Györfi úr, tessék előre jönni, ebből a népszerűségére lehetett következtetni, és ez volt az a magyarázat arra, hogy Györfi Pál miért jó a mentőszolgálat. De mondom, évekkel ezelőttről beszélgetünk. De visszatérve az alapkérdéshez, miért hagyták? Tehát miért hagyták azt, amit te is mondasz, hogy rózsaszín rövidnadrágban egy tengerparton üdül Györfi Pál a nagy óriás plakáton? Ami nyilván egy utazás irodának volt a reklámja, az nem a mentőszolgálaté volt.
2: Így van, így van. Azért, mert hagyd kapcsoljam ide egy nemrégiben kapott telefonhívást. Egy régóta a mentőszolgálatnál dolgozó, és Györfi Pál mellett hosszú évekig dolgozó mentődolgozót hívott fel engem, akivel én különösebben nem is voltam jóba. Rendkívül meglepett a telefonhívása egy pár nappal ezelőtt. Bemutatkozott, hogy tudom, hogy ki jön. Hát mondom, természetesen tudom, hogy te ki vagy. Mondta, hogy szeretne velem egy kicsit beszélni. Mondta, hogy persze beszéljünk, félreteszem én a személyes érzelmeimet, vagy gondolataimat, vagy tapasztalatomat, beszéljünk. És sok mindenről beszéltünk, de egy dolog a lényeg, amit ide akarok hozni. Én megkérdeztem tőle, hogy a mentőszolgálat kommunikációja. Ugye nagyon sokszor hallottunk ilyet tőlük, hogy kiskutyát mentettünk, nyulat mentettünk, ez meg az, gyereket mentettünk, és nagyon látványos volt, hogy ezek az ilyen nagyon cuki, nagyon jó hírek nagyon közeli kapcsolódásban voltak azokkal a botrányokkal, amik a mentőszolgálat kapcsán kirobbantak. Hát ha kirobbant valami botrány a mentőszolgálatnál, pár napon belül jött egy ilyen übercuki eset.
7: Megmentettek valakit.
2: Így van, újraélesztettek egy csecsemőt, vagy ilyesmi. Ami valóban megtörtént, és megtörtént ennél sokkal többször is. Nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy megkérdeztem ettől az illetőtől, hogy meg tudod nekem azt erősíteni, hogy a mentőszolgálat kommunikációja nagyon erősen épített arra, hogy a botrányokra elvigye a fókuszt más irányba, amikor ilyen kirobbantak ilyen botrányok, vagy negatív hírek. És azt mondta, hogy igen, ezt abszolút meg tudja erősíteni, és azt gondolom, hogy Györfi Pál is egy kulcsa volt ennek az egésznek, tehát Györfi Pál különböző szerepeltetései, és a többi, jól el tudták vinni a fókuszt a mentőszolgálat valós helyzetéről. Legyen az akár az, hogy egy parkolt itt, ott valahol, vagy táncolt, vagy énekelt, vagy csak a haját, hogy éppen most nő neki a haja, vagy nem nő. Tehát ő egy felépített karakter is volt egyben, amivel nagyon jól tudták terelni a valós dolgokról a figyelmet. Azt gondolom, hogy ez is hozzátartozott az ő működéséhez az elmúlt években.
7: Tehát a látványpékségben ez egy nagyon jó működtetett dolog volt a Palinak ezt a fajta tulajdonságát megerősíteni, mert végül is, ha nem szóltak neki, bár aztán a rövid nadrágnál ott igen, talán mintha kapott volna kritikát, de végül is, hogyha nem szóltak neki, akkor úgy gondolhatta, hogy minden rendben van. Amit mondasz, abból nekem egy dolog fogalmazódott meg, és nem tudom, nyilván nem tudom, te mennyire vagy benne ebben a témában, én nem foglalkoztam azzal, hogy nem kéne valami etikai kódex a szóvivőknek.
2: Hát a mentőszolgálatnak van egy saját etikai kódexe, ami gondolom a szóvivőre is kiterjed. Aha. A szóvivő ugye nyilván azt mondta el, amit el kellett mondania, tehát amit ő el kellett, hogy mondjon. Nem hiszem, hogy ő bármi olyat elmondhatott, vagy megtehetett, amit a mentőszolgálat vezetése, ne adj Isten, itt még magasabbról is mondjuk a minisztérium, a fenntartó ne hagyott volna neki jóvá. Sőt, az elmúlt utolsó 4 évben pedig egyenesen látványos volt a mentőszolgálat kommunikációjának illeszkedése a kormányzati kommunikációba.
7: Igen, és akkor viszont igen, az egészségügyi miniszter nyilatkozatát figyelembe véve, akkor gyakorlatilag a mentő kommunikációs kultúrája elfáradt és elhasználódott, hogy így fogalmazott a miniszter. Ez nem csak a kommunikációs kultúrára, hanem a mentőszolgálat vezetésére is érvényes ezek szerint.
2: Hát igazából ugye mondhatjuk azt, hogy a kommunikációban ugye a miniszter úr arra utalt álláspontom szerint, hogy bármilyen negatív kritika érte a mentőszolgálatot, ők ezt élből elhárították, és ez volt egy hiba. Tehát értjük azt, hogy a mentőszolgálatba vetett bizalmat nem lehet megingatni, mert az ugye ez egy közbizalomnak örvendő közfeladatot ellátó szervezet. De mégiscsak valahogy valamilyen szinten muszáj beengedni olyan híreket, amik a valóságot tükrözik, és itt volt egy nagyon nagy torzítás, és ebben ugyanolyan szerepe van ugye az előző főigazgatónak, dr. Csató Gábornak, aki gyakorlatilag teljes mértékben pártolta ezt a hozzáállást, tehát ő egy politikai akaratnak teljesen alávetette. Így van, tehát őtől elvárta. Így van, elvárta. Egy politikai akaratnak vetette alá. Nem tudjuk, feltételezzük. Feltételezzük, hogy ez így történt. Úgyhogy igazából Csató Gábor távozása egy kis felüdülés a szervezetnek, de azt azért még hozzá kell tennem, hogy ugye most zajlik a mentőszolgálat átvilágítása. Az, hogy leváltották Csató Gábort, illetve Györfi Pál nem szóvivő már, de még itt dolgozik, tehát itt igazából két személycsere történt. Egy 8000 valahány száz fős cégnél. Azért lássuk be, hogy valószínűleg kell még itt változás, akár személycsere, akár más jellegű változás, hogy érdemben induljanak el a dolgok. Bízunk benne, hogy ez megvalósul. Jelenleg a főigazgató úr ezen dolgozik, és mi ebben megpróbálunk maximálisan segíteni neki, hogy ez tényleg elinduljon az a változás.
7: Én azon csodálkoztam, hogy ugye, hogy azt hiszem régiónként vannak sajtófelelősök vagy szóvivők helyben, nem tudom pontosan az ő titulusukat, hogy ők keveset nyilvánultak meg, pedig logikus lenne, hogy egy nyíregyházi esemény van, akkor mondja a nyíregyházi mentő. Volt erre példa egyébként, csak nem volt annyira általánosan elterjedt gyakorlat a mentőknél, hogy a helyben dolgozó, és egyébként én mindegyikkel beszélgettem, itt a rádióban mindenkit bemutattunk, följöttök, és akkor mesélj magadra, stb. Egyszer egyik, mindegyik felkészült, nagyon jó stílussal, nagyon szabatosan fogalmazó mentő volt, és egyébként sajtós helybe. Nem értem, hogy miért nem használták. A Palinak is jobb lett volna egyébként, mert bizonyos értelemben tehermentesül. A mentőszolgálatnak jobb lett volna, mert egy helyben elmondott vélemény, vagy elemzés, vagy eseményleírás, az hatásosabb lehetett volna, mint Budapestről elmondani, hogy mi volt Nyíregyházán.
2: Én úgy látom, hogy működik ez, tehát vannak ilyen regionális kommunikációs munkatársak, ugye ezt is írják
7: könyvben. Csak a gyakoriságával van majd talán, vagy lehet, hogy én ritkán nézek televíziót, ha is lehet.
2: Hát igen, meg ugye ők gyakorlatilag csak abban vesznek részt, amikor ugye egy balesetről be kell számolni, milyen ellátás történt egy balesetnél. Tehát gyakorlatilag annyiban látjuk őket, hogy a híradóban beszámolnak egy balesetről, és akkor egy pillanatra, egy pár mondat erejéig bevágják ezeket a kommunikációs munkatársakat, akik elmondják, hogy igen, baleset történt, két mentőegység ment, elláttuk, kórházba vittük. És ennyi volt a szerepük, és ugye Györfi Pál pedig ugye folyamatosan reflektorként volt tartva.
7: És az intézményt is menedzselte, ahogy gondolta, igen. Vagy tudta, hogy elvárták. Amin csodálkozom visszatérve erre a bizonyos interjúra, ami az apropóját adta ennek a beszélgetésnek, hogy nézem, hogy miket jegyzeteltem itt ki magamnak. Emberséges, őszinte, tanulni képes elvárások vannak azzal szemben, aki a mentőszolgálatnak a szóvivője. De én nem tudom képzelni, hogy a Pali az soha nem volt ilyen.
2: Erre nem tudok válaszolni, mert nem ismerem őt, mint embert. Tehát nagyon, ezért is kezdtem úgy, hogy nagyon érdekes tapasztalás lenne megismerni Györfi Pált, mint embert, mint egy sima mentődolgozót, nem pedig mint a mentőszolgált kommunikációs vezetőjét és szóvivőjét. Tehát azért kell ezt a dolgot elhatárolni. És sajnos nem tudok érdemben nyilatkozni arról, hogy ő milyen lehet emberként. Az biztos, hogy kommunikációs vezetőként, szóvivőként ugye nagyon jó képességekkel rendelkezett, tehát nagyon, nagyon jól tudott kommunikálni, sőt azért gondolom, hogy még ugye a kormányváltást követően ugye a régi vezetőség, Csató Gábor megkezdte a nyitást a mentődolgozók szakszövetsége felé, tehát felénk, és ezt a feladatot is Györfi Pál kapta, tehát Györfi Pál volt a mentőszolgálat részéről kijelölt kapcsolattartó a szakszervezet és a mentőszolgálat között, mert nagyon jól tudta, amikor ugye első megbeszélésünk volt, azért csak elkezdtünk egy pár régi sérelmet felhozni, és nagyon jól tudta simítani ezeket a dolgokat, tehát ezek tényleg kimagasló képességei voltak, ezt nem vitatom el tőle. Csak hát az, amit csinált, és ne feledkezzünk el még a politikai elkötődéséről, ugye, hogy például a Fidelitas kongresszusán felszólalt, ezt is nagyon sokan a szemére hányták, és akár most a távozásánál is még felemlegették, hogy hát ez sem biztos, hogy egy megfelelő húzás volt, hogy egy politikai rendezvényen ő lett egy szóvivőként, a mentőszolgálat szóvivőjeként.
7: Egyébként ezen gondolkoztam, mert ugyanúgy felírtam ide magamnak a jegyzeteimbe a Fidelitas kongresszust, gondolkoztam rajta, hogy az még talán nem is lenne baj, hogyha elmegy és ott mond egy beszédet. De a tartalmát tekintve, na azt nem tudom, hogy ott mi zajlott. Hogy mennyire volt hát ez őszinte?
2: Igen.
7: Hogy mennyire...
2: Ő simán le tudta azt. Tehát ő tud úgy kommunikálni, hogy azt mondja, amit mondania kell, és az nem biztos, hogy megegyezik azzal, amit ő mondjuk gondol, vagy amiről ő meg van győződve. Tehát ő egy profi volt. Így van. Nem tudhatjuk, hogy ő azzal egyetértett, azonosult, avagy nem.
7: Ami még érdekes volt, és a te történeted is ugye eszembe jutott, ugye esetlapok kiszivárgásának azonosítása, ugye tekintetében azért voltak ellentmondások, mert volt olyan esetlap, ami megjelent a nyilvánosság előtt, és mindjárt kiderült, hogy hogyan történhetett, és volt olyan esetlap, amiről kiderült, nem derült ki semmi, hogy mekkora hiba volt egy ilyen szervezet részéről, ilyen támadási felületet adni, hiszen ott az informatika segítségével tényleg minden visszakereshető, azt gondolom.
2: Ez így is van, jó, minden visszakereshető. Az előbb említett...
7: Ezekkel kommunikálni, gondolom, hogy... Tehát én azt keresem, hogy egy józanul gondolkodó embernek nem jut eszébe, hogy amit ma elmondok, az szembe megy azzal, amit tegnap mondtam egy hasonló esetben.
2: Hát, ezek szerint nem.
7: És ennyire hülyék az emberek, hogy nem felejtik el, vagy elfelejtenek mindent, és minden nap új időszámítás kezdődik az emberek életébe.
2: Ez nem volt szempont, én úgy gondolom. Tehát ebből látszott, hogy egészen magasról diktálták a narratívát, a kommunikációnak a tartalmát, és ez egyáltalán nem volt szempont. Tehát mindig az adott napon, adott probléma kapcsán kellett kommunikálni. Hogyha ez éppen ütközött a két nappal ezelőttivel, hát akkor Istenem, akkor ütközött. Mindegy, ma van, tegnap volt, most ezt kell kommunikálni, és kész.
7: Ezzel gondolkozom, hogy talán megpróbálom a lehetetlen, vagy legalábbis a lehetetlennek tűnő dolgot, hogy összehozzak a Györfi Pállal, mert érdekelne. Egyébként úgy lenne tisztességes, hogy ő is megszólaljon, ha már egyszer beszélünk róla. Abszolút, és én ezt mindenféleképpen elkezdem majd hajtani ezt a dolgot, és keresni a lehetőséget erre. De még egy dologban, ami foglalkoztat, hogy most jó néhány alkalommal beszéltünk már, nagyon sok minden megjelent a mentőszolgálatról, akár a miniszteri sajtótájékoztatón elhangzottak, hogy gondolhatok, és a mentő dolgozók önálló szakszervezete nem szólalt meg. Semmibe.
2: A mentő dolgozók önálló szakszervezete gyakorlatilag teszthalott állapotban van. Nem, fizikálisan valószínűleg nem léteznek.
7: Hát, azt csak gondoljuk, vagy legalábbis azt mondom, úgy helyes talán,
2: elég jó,
7: hogy nem mutatják magukat. Nem mutatják magukat valami, lehet, hogy nem is léteznek egyébként.
2: Csak a főigazgatói megbeszélésen ott volt az elnök, a Toma Lajos, és hát én mondjuk nem biztos, hogy előhoztam volna, az új főigazgatónak azzal mutatkozott be, hogy ugye ők a Cserágdesféle MSZ-LDDS szövetségben benne vannak, és egyedüli szakszervezetként tudtak stratégiai megállapodást kötni kormányzattal, és stratégiai megállapodásokat kötni többet is a kormányzattal, értve ezt ugye természetesen az előző kormányzatra. Hát nem tudom, hogy ez egy jó bemutatkozás volt-e az új főigazgatónál, mindegy, ő ezt mondta el. Illetve ugye, amikor rákérdezett a főigazgató a taglétszám állásra, hogy hogyan állnak a taglétszámok a szakszervezeteknél, hát az ő taglétszámuk a fele, mint a miénk, amit ott elmondott.
7: Igen, és ehhez tartozik az a gondolat is, hogy azon gondolkoztam, hogy nekem tulajdonképpen tök jó jött most minden.
2: Nekem?
7: Mert igen. Hát abban már a ti szervezeteteknek, tehát a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének így helyes a megfogalmazás. Mert ugye rengeteg olyan téma van, aminek kapcsán lehet véleményt mondani, lehet, hogy is várják. Ha a vezetés talán nem is annyira, de a tagok azok biztosan. Úgyhogy neked egy ilyen felszálló ágba megy a sorsod, ha jól értem, vagy jól látom.
2: Hát igazából azt kell mondjam, hogy mi 15 évig gyakorlatilag az elnyomásban léteztünk, és ezt az elnyomást minden szinten értem. Tehát a mentőszolgálat, illetve a kormányzat mindent megtett azért, hogy mi megszűnjünk, tehát a mi szervezetünk konkrétan megszűnjön. Amit mondtam is az előző beszélgetésünkben, hogy hát ennek hajszálhíja volt. Hát tényleg egy hajszál választott el bennünket attól, hogy egyszerűen megszűnik a szervezetünk, mert se anyagi forrás, se semmilyen támogatás, sőt, ellehetetlenítési kísérletek, eljárások is mindennel szembenézhettünk. És az utolsó pillanatban jött ez a kormányváltás, ami megnyitotta számunkra az utat ahhoz, hogy akkor most már tényleg el tudjunk kezdeni szakszervezetként működni. És ezt meg is ragadtuk rögtön, és gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az új főigazgató ebben maximálisan partner, ami éppen ma beszéltem vele, ma voltam nála, és beszéltünk személyesen, és azzal nyitotta a megbeszélést, hogy ő neki muszáj tekintettel lennie arra az 1700 emberre, akit én képviselek, és én félbeszakítottam, és mondtam neki, hogy ne haragudj, főigazgató úr, de ezt olyan jó hallani a mentőszolgálat főigazgatónak szájából, hogy ezt muszáj vagyok most megszakítani, és ezt elmondani, hogy fantasztikus ezt most hallanom. Úgyhogy igazából hát, nem azt mondom, hogy felszálló ágban vagyunk, én azt mondanám, hogy kezdünk visszatérni a normális kerékvágáshoz.
7: Azon gondolkozom, hogy milyen érdekes, hogy tulajdonképpen a, most nevezzük, minek hívem, amit ti most átéltek, siker, vagy
2: én ennyire tartanám ezt az egészet, hogy most már tudjuk azt tenni, ami a dolgunk, ami a feladatunk, és ehhez a munkáltató most már úgy áll hozzá, ahogy hozzá kell állnia. Tehát azért mondom, hogy ez nem egy hatalmas siker, hanem ez a normális rendje a dolgoknak, ami most történik, és hogyha ez így halad tovább, abból leginkább a mentődolgozók fognak profitálni. Ez az ő hasznuk lesz, és az pedig igen. Hosszú távon a betegeknek a haszna lesz, hogyha a mentődolgozóknak jobb lesz.
7: Igen, és ha tovább gondolom, akkor, hogy feltételezve, hogy mindent jól láttok, és mindent jól fogalmaztál meg az elmúlt percekben, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége sikerét lényegében a mentőszolgált előző időszaka alapozta meg. Ha úgy tetszik, akkor még Györfi Pál is. Hiszen ha ő nem lett volna olyan, amilyen, vagy nem láttátok volna olyannak, amilyen volt, akkor olyannak, amilyen, akkor gyakorlatilag ez most nem lenne egy ilyen sikeres időszak a szövetség hát, életében. El tudtam mondani, hogy minden dolog, aminek kapcsán megnyilvánultok, az azért van, mert az előző időszakban elkövettek hibákat, vagy nem úgy volt, hogy kellett volna, vagy nem vették figyelembe a mentődolgozók érdekeit. Tehát tulajdonképpen köszönettel tartoztok.
2: Tehát gyakorlatilag ők trenéroztak minket azzá,
7: akik így van. Aha.
2: Van benne némi igazság, így van. Tehát ugye gyakorlatilag minél inkább próbáltak elnyomni és ellehetetleníteni minket, mi annál erősebben álltunk bele és vettük fel a kesztyűt. Nyilván ez egy félmalomharcnak tűnt, mert sokkal nagyobb erőforrások álltak az ő rendelkezésükre, mint a miénkre. De mi kitartóan makacsul küzdöttünk azért, hogy mind a szervezet, mind pedig maga a szakszervezetiség, a dolgozók hangját ne lehessen elnyomni és megsemmisíteni. És ha úgy vesszük, mondhatjuk azt, hogy igen, a mentőszolgálat viselkedése, illetve a kormányzat viselkedése edzett meg minket azzá, akik most vagyunk, és ezért nem is tűntünk el a sűjesztőben talán, és ezért vagyunk még most is itt.
7: Az egészségügyi miniszter véleménye szerint a mentő kommunikációs kultúrája elfáradt és elhasználódott. Lényegében ezt a gondolatot jártuk egy kicsit körbe egy korábbi médiumokban elhangzott összeállítás kapcsán. Lengyel Tiborral beszélgettünk az elmúlt percekben. Én remélem, hogy ezt majd folytatjuk, ezt a sorozatot. Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke. Adásunk munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
6: Hírrádió. Ahol otthon.
3: A T-Rádió műsorát hallották.

0: Rádió. Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást.
6: Jó szórakozást.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdély Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallott.

0: műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken négytől. A Hobby Rádióban.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Feszített tempóban zajlik a munka Pakson. 6 milliárdos költségvetéssel számol a kormány a Dunai fenék küszöb megépítésére. A fagy és az aszály 150 milliárdos kárt okozott eddig. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány beavatkozik a paksi atomerőmű megmentése érdekében. Megkezdték egy fenék küszöb építését Paks és Dunaszent Benedek között, ami tartósan segíthet megemelni a Duna vízszintjét. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két egyenként 80 méteres bárkát is, amelyeket szükség esetén elsüllyesztenek majd, hogy a vizet az erőmű hűtővíz kivételi művéhez tereljék. A munkálatok a tervek szerint 30 napig tartanak, a fenék küszöb pedig nagyjából fél méterrel emelheti meg a vízszintet a kritikus szakaszokon. A beavatkozásban a honvédség katonái a folyó balpartján, míg a kijelölt vállalkozók a jobb parton az erőmű oldalán dolgoznak. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Duna apadásnak indult, és a hétvégén elérheti a mínusz 132 cm-es szintet. Ennél a vízállás a működő két turbina közül egyet le kellene állítani. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Dunaszent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki egy 3 hektáros 10 pincét is érintő tüzet okozott szerdán, azzal, hogy szabadtéren akart főzni Balatonfőkajár határában, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon. Azt írták, a nő egy összetákolt tűzrakó helyen próbált megfőzni, a tűz táplálásához használt nejlon darabot azonban a szél felkapta és a száraz ajnövényzetre sodorta. A tüzet a katasztrófa védelem munkatársai oltották el. A Fruit Web szakmai szervezet szerint a tavaszi fagyok és a nyári aszály 100-150 milliárd forintos kárt okoztak. A teljes gyümölcstermés kiesés elérheti a 60-70%-ot is. A legsúlyosabb károk az alma, meggy és szilva ültetvényeket érték, ahol a tavaszi fagyok önmagukban átlagosan 50%-kal vetették vissza a várható termést, amit a nyári hőség és aszály tovább rontott, írta a hvg.hu. Még a fóliasátrak sem nyújtanak teljes védelmet, a hőstressz miatt ott is 5-15%-os csökkenéssel számolnak. A helyzet odáig fajult, hogy júliusban és augusztusban gyakorlatilag nincs hazai karfiol és brokkoli a piacokon. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Rippel Ferenc a vendége a média válogató sztár titkok műsorának. Én Szép Bence vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Különös szeretettel köszöntelek téged, akinek egy hihetetlenül izgalmas gyerekkora volt, hiszen egy nagyon színes, nagyon inspiráló családban nőttél fel, és hát egy közismert tény rólad, hogy te korábban tanultál meg bukfencezni, szaltozni, mint járni. Ez a legenda része, vagy ez tényleg így volt?
5: Szóval a gyerekkorom még mindig tart, úgyhogy ezt fogalmazzuk át, mert nem sikerült felnőni, hiszen artista, művész vagyok, de ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy bohókás játékos sportoló, aki a sportból, a művészetből összekovácsolt egy ilyen munkát. És igen, ez nem mendemond, de ez nem városi legenda, mint hogy ezt sokan kell feltételezik, hanem ez tényleg így volt, hogy otthon volt egy gumiasztalunk, ami 70-es években nagy ritkaság volt, édesapám önmaga heggesztette, úgy volt megcsinálva a gumizata, hogy autógumi belsőből voltak ilyen hosszú csíkok kivágva, és azt tartotta ezt a középső hálót, amit ők fontak. Szóval
4: el sem tudom képzelni, mennyi munkája volt.
5: Hát ez egy több évnyi munka volt egy ilyet megcsinálni, de hát akkor ez különlegesség volt, és hát ugye ez meg is állta a helyét, mert a cirkuszban is használták a fellépéseiknél. Na hát ez állt az udvarunkban. Most gondolj bele, hogy van egy gyerek, akinek már a szeme elkezd kinyílni a világ felé, és felrakják erre az asztalra. Lehet, egyébként az asztalon készültem, ezen a gumiasztalon, csak ugye ez nem ennek a műsornak a része, mert hogy annyira különlegesség egy ilyen asztalon lenni a mai napig. Márki, gyerek, felnőtt, kicsi, nagy, teljesen mindegy, az imád gumiasztalozni, mert egy nagyon különleges élmény. Na hát nekem, amikor így felraktak erre, mondták, hogy nem az volt, hogy elkezdtem sírni, hanem kimondottan élveztem. És ugye apukám meg anyukám a gumiaszt a két oldalát elkezdett ringatni, és én éreztem, hogy így megemelkedek, és ezt ugye elmondták, de nyilván belém lett kódolva, és ahogy a levegőben voltam, mondták, hogy csináltam egy ilyen, így összeúztam magam, és így átfordultam, majdnem, meg nem voltam 2 éves. És épp, hogy csak a fejemelés, meg egy kicsi totyorgás volt ma az életemben. Úgyhogy igen, hát és akkor utána jött a gyerekkoromban az, hogy na hát akkor a gumiasztalra kiköltöztünk. Minden nyáron ott aludtunk, nem volt nap, amikor a saját ágyamban aludtam. Apu épített fölé egy ilyen csodálatos kis nylon takarót, hogy az eső akkor megvéd minket, meg a hajnali párától. Éjszaka megnéztük a csillagos eget, meg hát rugózik, ez milyen egy fiatalnak. Aztán azon éltem az első szerelmes életemet, minden. Szóval így követtem a családi hagyományokat, de nyilván egy csodálatos gyerekkorunk volt, ami mondom, még mostanáig tart.
4: Emlékszel még arra gyerekkorodból, hogy milyen volt az első fellépésed?
5: Hogyne, hiszen mi a Viktorral már nagyon hamar rájöttünk, hogy apukánk vizualizálta nekünk ezt az artista létet. Ők is artisták voltak, a Trio Cortez produkcióikkal utazták az országokat, világokat, a különböző csodálatos előadó művész helyeket, és mindig azt mondta nekünk, hogy gyerekek, igazából játszotok, persze koncentráltam figyelemmel, és ezzel tudtok a világban utazni, ezért még fizetnek nektek, ezért még híresek lesztek, ismertek, és csak azt kell csinálni, amit szerettek a legjobban. Kézen állni, szaltózni, mindenféle ilyeneket, és hát egy gyereknek mi kell több? Ennél nem kell több, hogy egy olyan jövőképet vizualizál az apukája, amiben maradhat, gyerek, játszhat. És ez a mai napig tart, és bizony ebben rengeteg játék volt, ebben rengeteg csodálatos gyerekkori élmény volt, és ugye az első fellépésünk pont ebből jött, mert apukánk már abba hagyta az artistáskodást, elkezdett a mi képzésünkkel foglalkozni, viszont mi megtaláltuk az ő régi jelmezeit, és felvettük magunkra, és már ugye hát a szertornászkodni is mentünk, meg atlétizálni, és egy nagyon komoly bázis tudásunk volt, és hogy felvettük apukánk jelmezeit, kimentünk ott nálunk a térre, kiraktunk egy ilyen kis kalapot, és elkezdtük a Viktorra produkálni magunkat, és hirtelen egy ilyen 50-100-an gyűltek körénk, és ilyen 5-6-7 évesek lehettünk, már ott gyűlt a kalapban a pénz, amit így ilyen utca zenészként vagy utcai performerként előadtunk, és hát onnantól kezdve belénk kódolódott. Megszerettük, és ez azóta 38 éve, mint hivatalos artista, de hát ugye már lassan 50 éve, mint artisták csináljuk.
4: Köszönöm, most egy picit zenélünk, és innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
6: Műsorajánló. Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
10: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad 2 órája.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobbirádió.hu
0: A rádiót.

0: Pippen Ferenccel folytatjuk a beszélgetést. Milyen volt az első professzionális fellépésetek, amikor már fizetős közönség előtt, mondjuk cirkuszban léptetek fel, arra emlékszel?
1: Természetesen, hát azért a gyerekkoromban nagyon sok fellépés volt. Már az artista iskolában jártunk, azért 9 évig állandóan kaptunk tőlük próbafellépéseket, gyakorlásokat. A Madách Színház leszerződtetett, és 3 évig a Madách Színházban, a Macskákban szerepeltünk.
0: Hát akkor kaptatok ilyen rövid időszakokat, tehát szép fokozatosan vezetett be a szakma fel,
1: Így van, úgy épített fel minket, de rengeteg új lehetőség is jött közben. Viszont ugye akkor még mindig szocializmusról beszélünk, és akkor kicsit centralizálva volt ez a szakma, és kötve voltunk egy adott ügynökséghez. És hát ahogy az artista iskolába végeztünk, onnantól kezdve azonnal az ügynökség olyan alternatívát kínált fel, amit nem lehetett nem kikerülni, és el kellett vállalnunk azokat a munkákat. De nyilván a környező szocialista és kommunista országokat kellett végigjárnunk, először Bulgáriába 6 hónapig, és utána jött a többi 10 hónap Szovjetunióba, még akkor Szovjetunió volt, azért is így mondom. Viszont nem mentünk nagy nehézségek árán, mert tudtuk, hogy ott rengeteg jó artista van. Igaz, hogy a körülmények akkor még nem voltak olyan jók, nagyon sokat kellett éheznünk, böjtölnünk, ott tanultuk meg a böjtölés alapjait, de ott tanultuk meg tulajdonképpen a mostani jelen munkánknak az alapját, mert az orosz artisták a világ legjobb artistái például, és tőlük tanultuk meg az összes ilyen kis nüanszot, ami ahhoz kellett, hogy a világ legjobbjai közé sorolják.
0: Ezeket már a fellépések közben lested el tőlük, vagy oda mehetél hozzájuk, és azt mondtad, hogy menjünk le egy terembe, és mutassátok meg, hogy ti hogy
1: dolgok. Felléptünk együtt, és ők jöttek oda, hogy látják, hogy milyen jók vagyunk, és ők szívesen segítenének nekünk. Uh-huh. Ezek ilyen önzetlen artista együttműködések voltak, és belénk investálták a tudásukat. Nagyon izgalmas volt, mert tényleg ebből a mai napig úgymond profitálunk. Na de hát aztán innen, ahogy ezek az úgymond első profi előadásaink elindultak, azért rögtön 2 év cirkusz turnéval telt el. Utána belecsöppentünk egy bahamai egy évbe, ahol a Bahamákra mentünk ki, éles váltásból, a Szovjetunióból a Bahamákra. Ott már a saját produkciókkal mentünk, ott már önmagunk fényében tudtunk továbbfejlődni, és nyilván ebből jött rögtön utána Amerika, aztán vissza Európa, és itt az európai munkáink közül talán hát bármelyiket ki tudom emelni, mert nagyon-nagyon színes skálán mozgott a Wintergarten Varietétől, a Friedrichstadt Palaszig, a párizsi Moulin Rouge-ot 10 évig léptünk fel. Ezért az egy nagyon komoly állomás volt, úgyhogy Párizst is legalább annyira ismerjük, mint a tenyerünket. 10 éven keresztül szórakoztattuk a közönséget a párizsi Moulin Rouge-ban, de többször visszajártunk Amerikában, a Ringling Brothers Barnum & Bailey cirkusznál, a Cirque du Soleil nevű ilyen mega cirkusz egységnél rengeteget gáláztunk, és aztán rákaptunk erre az ízére, hogy nagyon-nagyon szeretünk ugyan fellépni, de már 300 fölötti előadás számunk volt egy évben.
0: Az azt jelenti,
1: hogy minimum napi egy, de nem lehet napi egyet, mert egy-két szünnapunk volt, hanem inkább napi 2, napi 3, aztán egy-két nap szünet. Volt olyan előadás évünk, ahol 450 előadásunk volt egy évben. Az de hát ez azóta is tart, úgyhogy most így egy picit lecsökkentettük, és szeretünk egy ilyen 200 előadás per évnél megállni, mert azért a testünk öregszik, még hogyha úgymond küzdünk ellene akkor is, de igazából másfelé alakultunk ezeket a gálaműsorokat, nagyon szeretjük csinálni, ezzel utazunk, most is megyünk Indiába, nem sokára, egy pár hét múlva bele kell állni a dolgokba, mert az emberek igényt adnak erre, hogy úristen, ezt szeretnék látni, hogy ezek a modernkori gladiátorok, mert mi áthoztuk az ókori Rómából ezt a gladiátor stílust egészen mostanáig, ezt élőben látni, ez egy nagyon különleges dolog. Én magam is imádok olyan artistát nézni, illetve az artisták többsége az mind élőben dolgozik, és ez azt jelenti, hogy egy csodát varázsolunk oda arra pár percre.
0: Nagyon röviden, csak a rengeteget jártok külföldre, de Magyarországon is meg lehet nézni benneteket?
1: Magyarországon is vagyunk, igen, többségében ilyen privát eladásokra hívnak minket nagy cégek, de nagyon kevés időnk van, és ezt a kevés időt, amit be tudunk táblázni, azt igen, a magyar közönség is. Most például vidéken voltunk egy párszor, különböző ilyen szuper kis eladásokat tudunk, de ezt így nem tudok egyet csak kiemelni, ezt figyelni kell a médiát, és hát, hogyha itt nálatok is elhangzik majd, hogy hol lehet látni minket.
0: Köszönöm, most egy picit zenélünk, de hamarosan jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Lipper Ferenccel beszélgetünk, és nagyon izgalmas, hogy járod a világot, itthon is vannak fellépéseid, egy elképesztően elfoglalt ember vagy, de közben tanítasz is, van iskolád. Kik csatlakozhatnak az iskoládhoz?
1: Én amikor engem kérdezel, akkor általában mindig kettesbe fogok válaszolni. Igen, tehát igen, mi igen, ketten igen, vagyunk igen. Egy egység a Viktorral,
0: a testvéremmel,
1: éppen Viktorral, akivel közösen alkottuk meg a Ripper Brothers Akadémiát, ami tulajdonképpen ennek a csodálatos műfajnak a bemutató iskolája. Hiszen mindenki azt hiszi, hogy az artista művészet ez valami csillámporral beszórt ilyen kis izgalmas dolog, és tényleg az, de nem övezi akkora misztikum, tehát mi ezt a csodakaput kinyitottuk, és áramlanak be rajta a fiatalok. Egy évben 1000-1500-an járnak hozzánk körülbelül, és már 17. éve csináljuk az akadémiánkat, és ezen a képzésen belül, ahol tulajdonképpen a kapu úgy nyílt ki, hogy bárki kipróbálhatja ezt. És ha tetszik, akkor visszajárhat hozzánk. Nincs semmi előképzettségi megkötés, korban sem. Azt szoktuk kérni, hogy ilyen 5-6 éves múljon már el a gyermek, ha a gyerek jön. De van, hogy a gyerek helyett az anyuka maradott és jár vissza. Vannak nagymamáink, akik bakancslistáznak és szaltozni akar életébe. Eljön hozzánk, megtanul szaltozni, utána ad egy nagy ölelést és megy tovább a bakancslistáján. De van, aki ott marad, mert egy edzésformának is csodálatos. Itt zsonglőrködünk, légtornászkodunk, egyensúlyozunk, akrobatikázunk, páros emeléseket csinálunk, rippelbre dereskedünk, szóval mi sok mindent tudunk, és ugye mi ezeket megtanultuk az iskolába, meg főként édesapánktól, már úgy mentünk az iskolába, hogy tudunk zsonglőrözni 3-4-5 eszközzel, labda, karika, buzogány, de nagyon egyensúlyozunk, felrakok bármit az orromra vagy a fejemre, azt meg tudom egyensúlyozni. És ennek nagyon komoly fiziológiai oka, tehát hozatala is van, mert aki nagyon jó egyensúlyozik, meg bírja a forgást, annak az idegrendszere, az agyi működése nagyon jó lesz. Ha valaki sokat van fejjel lefelé, mondjuk kézen áll, vagy lóg, vagy fejen áll, akkor ez a megnövekedett agyi tulajdonképpen vérbőség, ez jobb tanulmányi eredményeket hoz. Tehát bárki, ki hozzánk jár, az mindenki jobb tanulási eredményről számol be. Jó, hát sok izomlázról is, mert ez egy kemény dolog, de az biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, és ezt a sulit nagyon szeretjük csinálni, mert amikor itthon vagyunk, na itt meg lehet minket találni, aki eljön a Ripper Brothers Akadémiára, az rögtön ott lát minket, mert mi személyesen is ott vagyunk az edzőikkel.
0: Helyileg hol vagytok?
1: Mi Rákospalotán vagyunk, a Dózsa György Gimnáziumnak a táncművészeti főiskola részén.
0: És amikor éppen külföldön tartózkodtok Viktorral, a testvéreddel, akkor vannak helyettesítő tanárok?
1: Persze, akik, most már az elmúlt évek alatt annyi csodálatos artistát neveltünk ki, meg tanulóból lett tanár, hogy igen, sokan vannak. A testvérem felesége is ott van, ő vezeti az intézményt. Nagyon sok tanárunk van, és nagyon széles a spektrum, mert tényleg a légtorna, a tissú, a karika, a trapéz és mindenféle egyéb nyalánkságon keresztül ilyen populáris modern sportokon keresztül, a rúgtánccal, a gumiasztallal, mindennel foglalkozunk. Úgyhogy olyan, mint ezek a gumiasztal parkok, csak nem csak gumiasztal van, hanem mindenféle ilyen ninja eszközünk is van. Na például a Ninja Warrior-ra is itt készültem fel a saját sulimba. Én azon is indultam, és többször is, és majdnem meg is nyertem őket, de nyilván, ha lesz még, akkor azonnal fogok menni rajta megint.
0: Egy nagyon rövid kérdésre van időm. Említetted, hogy szerepeltetek 10 éven keresztül a Moulin Rouge-ban, Párizsban. Egy sztorit mondjál el, ami nagyon kedves emlékeket. Gondolom, hogy rengeteg van így a 10
1: éven. Hát ha több óránk van, akkor nagyon szívesen mesek, de az egyik, és ebből talán mindenki le tudja szűrni azt, amit le akar, hogy a párizsi Moulin Rouge-ban nagyon sok táncos van. Táncos lányok, táncos fiúk. És a táncos lányok ilyen 100 fölötti létszámmal vannak, és van egy 30 fős fiú létszám, amiből mindenki, tehát a táncos fiúk azok a saját nemüket szeretik. Ezáltal csak mi voltunk, úgymond heterók az egész csapatban, és hát az összes táncos lány igazából minket imádott, mert hát egy természetes evolúciós folyamatnak voltunk a részei, na hát ez így minden napra megadta a lehetőséget, hogy nagyon jó társaságban, nagyon jókat szórakozzunk. Persze az előadásra koncentrálva, mert ott szigorúan 2 előadás minden nap szünet nélkül 10 éven keresztül, és hát éjjel 2-kor végeztünk. Utána nem lehet rögtön lefeküdni, aludni, és aztán innentől most pont-pont-pont nem részletezzük.
0: A többit a nézők, hallgatók fantáziára bízunk, most egy picit zenélünk, és folytatjuk a beszélgetést.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Folytatjuk a beszélgetést Ripper Ferenccel, és nem tudom kihagyni azt az ígyszert, hogy megkérdezzem tőled, mi a titkod, hogy ennyi idősen még ilyen jó kondid van, és még mindig csinálod, hiszen nagyon sok élsportoló már a 30-as évei elején ugye a szögre akasztja a csizmát, a focicipőt, stb. Mi az a titok, ami téged életben tart, amitől ennyire jó neked a kondíciód, a testi-szellemi energiáid ennyire rendben vannak?
1: Ez egy komplex felfogás kell ehhez, mert ezt csak úgy lehet csinálni, és ilyen aktívan artistáskodni, hogyha maximális oddal figyelünk az egészség minden egyes aspektusára. És ez tényleg komplex. Itt az étkezéstől, a mozgáson át, az alváson át mindent össze kell rakni, hogy jól működjön.
0: Mondjál néhány tippet. Tehát gondolom nem iszol alkoholt, nem dohányzol. Nem tudom, olvastam róla, hogy nem iszol koffeint. Nem tudom, zöld teát azt például a szoktál lefogyasztani.
1: Én nem tippelek, én rippelek. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy én tulajdonképpen biohackerkedem, biohacker vagyok. Ez a másik titulusom, amit itt szeretek kihangsúlyozni, mert ennek a biohackerkedésnek köszönhető az, hogy az 55 éves testemben egy 34 éves fizikai erő rejtőzik. Ez kimutatható már életkor tesztekkel. Én is így néztem meg, és csodálatos érzés az, hogy tényleg összehangoltan ezt át lehet látni, és bizony a gerinc egészségével kellett kezdenem. Mert addig az életmódváltásomban volt egy időszak, amikor azt éreztem, hogy meg vagyok telítődve mindenféle étellel, és rögtön a glutént kivettem, meg a tejtermékeket, meg mindenféle olyan nagyüzemi, ipari előállított szemetet, amitől a szervezetem elkezdett hibásan működni. Ezeket a hidrogénezett olajokat, margarinokat, minden ilyen mű dolgot kivettem, és innen jött a következő lépés, hogy átléptem ebbe a paleoketogén irányba. A paleolit táplálkozás, ez egy őskori rendszer, amit egy kicsit modernizáltam, és ráhoztam ezt a ketót, a ketózist, ami annyit jelent, hogy a szénhidrát megvonástól a szervezet elkezd a saját zsírraktáraihoz nyúlni, és a zsírraktárokat lebontva azokból a zsírmolekulákból, szénhidrát hiányában keton testeket gyárt, az úszkál a véremben a cukor helyett, és ebből a szervezet kétszer annyi energiát kap, mert a zsírsejthez, meg a ketontesthez 9 kalória tartozik. Hogyha ebből a szempontból nézem, akkor ez egy nagyon jó dolgot hozott az életembe, viszont még kevés volt ahhoz, hogy elérjem azt az optimális állapotot, és hozzá kellett raknom a gerinc állapotát. Így elkezdtem csontkovácskodni, hivatalosan is csontkovács vagyok, van praxisom, ezzel dolgozom, mert másnak is tudok segíteni, akinek ilyen problémái vannak, hogy fáj a derek, a fáj a háta, nem hoz nagy változást, az étrendi változás. Lehet profán oka, például a gerincben egy szubluxált kimozdult csigolya mondjuk pont a gyomor vagy hasnyálmirigy ideget nyomja, és hogyha a gerincvelőnkből kilépő ideget nyomja egy kimozdult, rossz helyen lévő csigolyacsont, akkor az a hasnyálmirigy nem biztos, hogy jól fogja értelmezni az agytól érkező jelet. Adjon inzulin, ne adjon inzulin, glukagon, ne adjon, mit termeljen, mit ne termeljen, mikor. És ezeket a csontkimozdulásaimat helyre raktam. Úgy kezdtem, hogy összeírtam, hogy úristen, mind fáj. Hát most már 40 éves vagyok. Fájt a térdem, fájt a könyököm, golfkönyök, teniszkönyök, fájt a nyakam, alig tudtam elfordítani egyik irányba. Másikba még ment, de ott lehajtani nem tudtam. Recsegett, homokszerű zúgás. Elkezdett a fülem sisteregni, csomó ideig sipolt, zúgott, a látásom romlott, fájtak az ujjaim, már nem tudtam rendesen kinyújtani. Ezeket fellistáztam, összeírtam, és elkezdtem egyesével ezeket megcsinálni.
0: De ezeket magadtól? Jöttél-e, hogy mit, vagy kértél szakembertől segítséget?
1: Nem, hát amikor ezt elkezdtem, még annyira az internet sem volt nagyon ismerte. Persze volt már, de nyilván nem volt ennyi dokumentáció, nem volt ennyi publikáció róla. És most viszont már van általam is. És nagyon sok olyan dolgot hoztam be így a biohackerkedésbe most már, amitől tudom, hogy a gerincet rendbe raktam, tehát az étkezési dolgok is hatékonyak. Rendbe raktam a testemet, minden egyes fájdalmat el tudtam tüntetni, és úgy kelek fereggel, hogy nem keresi az agyam, mert már fájdalomnak az emlékét is elfelejtettem. És ez a kulcs. Nem szabad emlékezni a régi fájdalmakra, hogy mi volt eltörve, mi volt régen, az tök mindegy, a szervezet, amíg élünk, meggyógyítja magát. És erre jöttem rá, és ez a biohackerkedés lényege. Egy kis szaunával, egy kis jegesfürdővel bekísérve, szerintem ez mindenkinél hatékony.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, aki bővebben érdeklődik a téma iránt, azt kérem, hogy keresse fel.
1: Megkeresett persze.
0: Köszi szépen a beszélgetést.
1: Én is. Szia.
2: Hubbi Rádió. Műsorajánló.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hubbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hubbi Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
2: Műsorajánlót hallottak. Hubbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Takótaglak a mörzövdű.
1: Várj, akkor kapcsoljunk át köznyelvre. Mindez annyit tett, ugye üdvözlöm a hallgatókat.
0: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na persze felvetődhet egyből önökben, hogy mi szükség volt arra, hogy így kezdődjön a bevezető egy interjúhoz. Nem kislekerek a válaszadással sem. Interjú alanyom Busi József, aki azon különleges nyelvezetet alakította ki, mely a mondatok visszafelé mondásával jött létre. De miért volt erre szükség?
0: Hát egyszerűen a kommunikációs probléma, például, hogyha valami titokban szeretném megbeszélni közhelyen, akkor erre ad lehetőséget.
1: Kell hozzá esetleg egy társ is, akivel titkosan, kódoltan beszélgetni, vagy a képesség kifejlesztéséhez elég a maga kihívás, tehát annak az élménye, hogy ezt el tudod érni?
0: Hát szerintem mindenféleképpen kell egy társ, mert az ember magában beszél, már arról sincsenek jó élmény, még hogyha visszafele. Nagy segítség van benne persze, hogyha legalább egy ember ki beszél ezen a nyelven.
1: És neked hány ilyen társad volt, akivel így kialakítottátok ezt a nyelvezetet?
0: Hát először egy társam volt, egy barátom, akivel minden nap találkoztunk, aztán kapcsolt egy másik srác is hozzá, de neki nem sikerült valahogy befogadni ezt a kultúrát, úgymond.
1: Mennyi időbe került mégis, hogy még ezt a nyelvezetet teljes csiszoltságába így kialakult?
0: Elég hosszú idő, már ez egy elég lassú folyamat. Az első pár hónap volt nehéz, amikor csak szavakat mondtuk visszafele, tehát nem egész mondatot, és csak a leghétköznapi szavakat, névelőket, főneveket, tehát a legalapvetőbb dolgokat. Egy-két év után már folyamatos beszélgetés van rá lehetőség, tehát akkor már megértjük egymás fél szavakból is, mondhatjuk úgy.
1: Mégis azért van még olyan nagy falata, tehát olyan szó, ami esetleg még gondot okoz.
0: Hát mindenféleképpen van nagyon szó, amit rendesen se tudok kimondani néha, meg szivattak már engem úgy is. Például többen, hogy kipróbálna tesznek, és akkor mondtak, hogy több megszentségtelenítetetlenségességeitek érde ilyenek. Szóval ez ilyenek, ezek még nem mennek.
1: De van egyébként olyan gyakorlati haszna, ami miatt úgy érzed, hogy tehát jó, hogy megtanultátok, tehát ahol tudod hasznosítani.
0: Hát ez épp olyan, mint egy másik nyelv például, csak ezt kevesebben beszélik. Tudok róla, Magyarországon is vannak egy páran, akik beszélnek visszafele, bár kapcsolatot nem tartjuk velük. De szerintem mindenféleképpen jó, tehát amit említettem, hogy titkos nyelv végül is, nem sokan értik, de egymással tudunk így kommunikálni.
1: Na most, hogy a rádió hallgatók is megbizonyosodhassanak, bár hogyha elhiszik nekünk. Itt van egy helyesírási kéziszótár, amelyből most így találomszerűen felnyitva rámutatok egy szóra, és akkor megkérlek, hogy mondd visszafele azt, hogy próbakocsi.
0: Icsukabróp.
1: Igen, ez szerintem helyes volt, bár én elsőre így nem tudom még egyben megállapítani, de szerintem úgy, hogy... Ennyi gondolkodás nélkül egyből rávágtad. Na várjál, most itt ez egy kicsit sok ilyen idegen szó, legyen egy kicsit ilyen egyszerűbb, mert mondtad, hogy az idegen szavakat annyira nem nagyon, mondjuk király sas.
0: Sas járik. Király sas.
1: És akkor egy utolsó, mondjuk egy olyat, hogy irattárca.
0: Atrátari. Irattárca.
1: Igen, pontosan, na, feladatot sikerre teljesítetted, tehát akkor ezzel bebizonyosodott a dolog. Tudom is rólad, hogy mindig szeretted sűrni a magyart, ami számomra azért is szimpatikus, mert így a magyar nyelv lehetőségeit merített ki. Mégis, ahogy visszafelé beszélsz, valami jellegzetes akcentus hallatszik ki belőle. Tehát olyan, mintha egy másik önálló nyelven beszélnél. Volt esetleg arra például esetleg vicces szituáció, amikor ez pont úgy jött ki, mintha egy másik idegen nyelv lenne?
0: Hát igen, ez az egyetlen előnye, tehát, hogy nagyon vicces is, tehát ezért találtunk mi szórakoztatónak elsőnek, nem is gondoltunk, hogy más haszna is lesz. Például buszon az elnőrökkel, amikor mi is voltunk, úgyhogy véletlenül nem volt, hogy otthon hagytuk egyetek, bár remélem nem hallgatják az elnök, sűrűn és inkognitó maradok, és kiadtuk magunkat külföldinek, mi jól lehordtuk őket így saját nyelvünkön, ragyomon, ők pedig azt, hogy külföldiek vagyunk, hát leszállítottak végül is, de nem kértek semmilyen igazolvány, mert nem tudtak, hogy elérni minket, szerencsére is tudtak angolul, vagy valamilyen köznyelven kommunikálni, amit elég sokan beszélnek. Hát a másik dolog például, hogyha fürdőben, amikor sűrűn jártunk ki a debreceni Nagyerdőre, ott az úszómester szoktuk néha még most is. Már elég nehéz most már nevetés nélkül megállni. Hát régebben gyerekkorban ez elég jó poénnak tűnt. Mostanában például, nem is csak mostanában, már régebben is, de például haverokkal az ilyen alapvető szavak a csajozásnál például, amikor szerintem sok fiú számára ismert, aki megy az utcán, és akkor meglát egy jó csajt, és szól a másiknak, hogy nézd már milyen jó csaj, de nem mondhatja, mert akkor a csaj ott van közel, vagy esetleg ciki, vagy van, aki éppen azt akar elérni, hogy hallja. És akkor például annyit mondunk, hogy jaj, csikolj. Jó kis csaj. De ő annyit ért, hogy sikolj, hogy jaj, sikolj. Hát ez olyan, mint hogyha például valami szláv nyelv keveredés lenne magyarra, vagy például, hogyha megtetszik a lábak, például annyit mondunk, hogy kólya kiabál. Hálaik, jó, ez visszafele jók a lábai.
1: Tehát leginkább a szlovák nyelvhez, vagy inkább az ilyen szlovák nyelvcsaládhoz hasonlítható a visszafele beszéd?
0: Hát legtöbben igen, hallottuk, hogy ezek mondták, hogy hát ezek valami szlávok, vagy nem.

0: mit tudsz milyen gyakorlati tanácsot adni, hogy hogyan kezdje el?
1: Hát mindenféleképpen kell egy barát vagy társ, aki szintén velünk együtt gondolkodik, tehát közösen is nem fog hülyének nézni, hogy mibe akarunk belevágni. Próbálj meg először alapvető szavakat, hogy ahogy mondtam, egy hétköznapi nyelven használatos szavakat használ, utána ugye lehet az argó nyelvre is rátérni, már azt elmegy egy-két év után, ami azért még a hétköznapi ember számára világos, hogy némi megszomlik jelent. Tehát de mindenféleképpen idő kell hozzá, nagyon sok idő. És folyamatosan, tehát naponta egy-két órát így szavakat gyakorolni, visszafele beszélni, az nagyon fontos. Meg ez ilyen adottság kérdése is, tehát ugyanilyen, mint a helyes írás, vagy a beszédkészség, kommunikáció, hogy van, aki egyszerűen könnyen meg tudja tanulni, tehát tud fejben visszafele olvasni. Tehát ez végül is olyan, mint hogy legyenek nekünk egy papírra, csak mi fejben olvassuk visszafele. Számomra már ilyen egyszerű régen, ez nekem is bonyolult volt, tehát gondolkoztam, hogy próbáltam visszafele, hogy mi az utolsó betű, akkor mi a második, és akkor írtam összefele visszafele. Hát egy 4-5 betű szó az körülbelül nekem is egy ilyen 10 másodperc gondolkozásba került akkor.
0: Mennyi a max gondolkodási idő?
1: Például olyan szavak, amelyekben egymás után vannak a másra hangzó, például ott néha még van egy kis gabajodás, tehát a pörgősebb szavak. De hát észre se lehet venni, tehát hamar kapcsol az ember ilyenkor. Egy másodperc talán van, amíg kapcsol, de ha többet használj, már ha egy negyedik alkalommal már szinte magától jön.
0: Én búcsúzásképpen akkor kérlek, mondd már el a Hobby Rádiónak az egyik reklám szlogenjét.
1: Ibu Hovidár, a elbe tovasz gásólav.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Nyilvántartásba vették a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt szereplőket, az építőipar kilátásai továbbra is bizonytalanok, újabb bírságot kapott az EMAG. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság, jelentette be a hatóság az MTI-nek. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok töröltethetik magukat a nyilvántartásból. A nyilvánosan hozzáférhető adatbázis célja nem a megbélyegzés, hanem elsősorban a további visszaélések megelőzése. Továbbra is bizonytalanok az építőipar kilátásai, az ágazat bővülését azonban a beérkező uniós források segíthetik, közölték elemzők a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva az MTI-vel. Csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, a termelés volumene a nyers adatok szerint 1,2, munkanaptényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve 3,9%-kal csökkent a kiigazított adatok szerint. A rendelés állomány sem ad sok kapaszkodót, 0,4%-kal marad el az egy évvel korábbitól. A gazdasági versenyhivatal utóvizsgálata szerint megint megszegték saját vállalásaikat az EMAG webáruház üzemeltetői, ezért a GVH versenytanácsa 225 millió forint bírságot szabott ki a cégekre, amelyek elismerték a mulasztásokat. Az EMAG Magyarország Kft.-t egy másik ügyben idén egyszer már megbírságolta a GVH, a magyar fogyasztók megtévesztése miatt a GVH versenytanácsa 2026. januárjában 235 millió forint bírságot szabott ki, így az EMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól, az elmúlt években a visszatérő megtévesztések és mulasztások miatt, ismertette a versenyhivatal. Tenerifén fogtak el egy magyar párt, akik egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetben töltöttek be irányító szerepet, és az európai körözési toplistán is szerepeltek. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezettel szemben folytatott nyomozást, amelynek során sikerült felszámolni a szervezet tevékenységét. A kutatások során több ezer tőkendert, valamint több mint 180 kg marihuánát foglaltak le. A szervezetben vezető szerepet betöltő 32 éves férfi és társa egy 32 éves nő, akik a magánéletben is egy párt alkotnak, a felelősségre vonás elől ismeretlen helyre menekültek, de a sikeres nyomozásnak köszönhetően a magyar és spanyol hatóságok múlt hét pénteken Tenerifén elfogták őket. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Igen, igen, tudjuk, persze az ég kék, a fű zöld. Hát mondjuk a fű az sajnos ebben a nagy melegben, ebben a brutális nyárban már nem zöld, hanem inkább sárga. Na, de most ne is ezzel foglalkozzunk, hanem legyen az, hogy a héten a Honda Prelude-et fogjuk körbejárni, megnézzük, mit kell róla tudni, aztán majd még lehet, hogy folytatom mással is, sőt, biztos, hogy folytatom majd mással is. Na, de csapjunk bele! Nem, várjatok, mégsem csapjunk bele. Még mielőtt belecsapnánk, most gyorsan keres rá a Begurulva Autó és Kütyű Mustra Facebook oldalára, és az ott megosztott kis posztot, ami arról szól, hogy lehet nyerni egy Honor termoszt, azt légy szíves, olvasd el, és szólj hozzá, hogy te melyik rádióban hallgatod a Begurulva Autó és Kütyű Mustra műsorát. Augusztus végén sorsolunk, valaki megnyeri azt a bizonyos termoszt. Na jó, akkor most jön a Honda Prelude.
1: Na, kedves emberek, hát mai főszereplőnk nem más, mint a Hondának a kis Prelude-je, az új Prelude. És be kell valanom őszintén, nekem az a nagyon régi, hát most már nem is tudom, 20-30 évvel ezelőtti Honda Prelude nagy kedvencem volt így a formavilág, akkor nagyon tetszett, és ugye egyébként az egész autó szerintem nagyon egybe volt rakva. Hát ez az új, ez pedig sikerült, hogy elérniük azt a mérnököknek, hogy hát arra is rá übereljenek egyet, úgymond. Az autó előről ránézve is nagyon lapos, hát egyrészt a tetejére simán ránátsz, másrészt látod, hogy a motorháztető is egészen lapos, nagyjából így a térded magasságáig ér el az a felső pont, amikor a lökhárító szépen lefelé elkezd kanyarodni, illetve nem is kanyarodni, hanem szép nagy, hát ilyen éllel elindul lefelé. A rendszámtábla fölött egy ilyen nagy vigyorgó szájként ilyen kettő légbömlő egy kromcsíkkal elválasztva, és a lámpái is úgy lettek kialakítva, az első lámpái, hogy így nagyon szélesre húzzák az egész autót, a felső rész egy vízszintes LED csík, alatta természetesen ott van a fényszóró, illetve a maga a nappali világítás, és alulra a rendszámtábla alá kapott egy zongorlag fekete, hát egyrészt egy szép betét, ez az egész szép formája van, lefelé kanyarodik a két széle felé, és most beindult a motor, hiszen a világítás miatt járatom, tehát a gyújtás rajta van, most beindult a motor, de ezzel ne foglalkozottak. Viszont ami nagyon fontos, hogy az alsó része, a rendszámtábla alatti alsó része, ott egy ilyen kis mosolygó szájra hajazó maga a légbömlő rész, aminek a közepén van egy függőleges csík, ami ezúttal egy kék színt kapott. Ez a kék szín egyébként a Hondánál, tudjátok nagyon jól, ez a környezetbarát vagy környezet tudatosabb megoldásra hajaz, hiszen ő is egy hibrid autó, a Honda Prelude is már egy hibrid autó lett. Ami jó pofa az egészben, hogy ez a mosolygó száj, vagy nem is tudom micsoda, ez a rendszámtábla fölött is, ugye, amit már említettem, ezzel a kromcsíkkal elválasztott vékony kis légbömlőknél, tehát ott is megvan, sőt, egyébként most közelebb megyek, és most nézem, hogy féljetek, hülyeséget beszélek idáig.

hülyeséget beszélek idáig, hiszen de megy be a levegő, jó van. Azt hittem, hogy nem megy be a levegő, csak a két szélén nem megy be a levegő, de jó van, középen bemegy a levegő, na de ez a két kromcsik, illetve a két zongorak fekete lébömlővel, illetve díszüléccel elválasztott kromcsik is olyan, mint egy vigyorgó száj, és ahova fölérkezik a lámpának a belső éléhez, onnan még befelé vízszintesen beleharap, úgymond a lőkhárítónak a felső részébe a két vízszintes nappali menetfény. A tükrünk ezúttal ugyanolyan színű lesz, mint az autó. Mondhatnám azt is, hogy fehér, de amikor rásüt a nap, vagy amikor egy kicsit árnyék van, akkor már nem fehér, hanem teljesen más ilyen kis. És nem is gyöngyházas, hanem ilyen nagyon érdekes színe van, olyan, mint a gyöngyház lenne, de közben meg úgy is tud csillogni rajta a fény, illetve pont nem csillogni, mint hogy egy kicsit mattabb lenne. Szép fényezése van. A tükörnek a felső része szintén fehér, az alsó része és a konzol az pedig fekete. A tükörben természetesen benne van az irányjelző, és az is természetes, hogy maga az irányjelző nem mellesleg, egyébként a nappali menetfénynek ez a vízszintes csíkja lesz ezúttal is elő. Ami viszont nagyon érdekes az autóban, az az, hogy alul oldalt, ahogy elkezd kanyarodni befelé, ugye oldalra a lökhárító egyrészt egy szép ívet kapott, másrészt pedig alulra kapott kettő darab ilyen hullámot. Az egyik hullám az még a fehér részen van rajta, és az a hullám az akkor, hogy egyébként a kerék is kilóg mögüle, tehát hogy a kerekeknek a vonala is kilóg mögüle, és alulra pedig, ahol a fehér és a zongora fekete találkozik, az az alsó kis vékony élen, oda is kapott egy ilyen hullámot, ilyen beleharapást. Ez mind ugye a légellenállásnak lesz köszönhető, hiszen maga az egész kerekjárati ív az viszont nagyon szépen kiemelkedik az autóból, elől is, meg hátul is, tehát az ajtó az egy kis mélyebbre van rajzolva és helyezve. És ez a kettő ív, ez ugye vezeti a levegőt a kerékhez, ezáltal ugye ott szépen betódul majd a levegő a hűtő részhez is, illetve a féknek a hűtéséhez, na, csak kinyögtem. Ami érdekes az autóban, ugye ezt már megszokhattuk, hogy ilyen sportosabb autóknál a fék pofák, azok ugye általában piros színűek szoktak lenni, ezúttal sötét kék színt kapott. És ami nekem, amikor először megláttam az autót, zseniálisnak gondoltam, és nagyon tetszett, az pedig nem más, mint amikor eljössz teljesen oldalra, akkor ugye említettem, hogy az első meg a hátsó kerekjárat egy kicsit így kiemelkedik az autóból, egy kicsit markánsabb lesz, és amikor eljössz oldalra, akkor azt fogod látni, hogy az ajtónál nem elől, tehát ennél az autónál, az ajtónál nem elől, hanem mármint nem a kerék előtt, hanem a kerék mögött van az a kis ablakocska, az a kis luk, ahol a levegő tud kibesuhanni, ezúttal ugye kisuhan, és úgy hűti a levegő a fékeket, hogy hátrafelé fújja ki a levegőt.

egyszerű a képlet. Tehát az ajtó alján fut végig a levegő, és ez úgy van megcsinálva, hogy oda bele van harapva az ajtónak az alsó részébe, elől teljesen bekanyarodik így az autó majd, hogy nem alá, de nyilván nem hiszem, van ott egy küszöbb részünk, és ott a levegő szépen kisúvan, és a hátsó kerékereti ív alá tereli be a levegőt. Egyébként az első kerékereti ívnek majdnem a tetejétől is elindul egy vonal, az viszont fölfelé, a hátsó csomagtér, illetve a hátsó ablakok felé fut fel. Ennek az autónak ugye csak első ajtai vannak, tehát három ajtósra szokták mondani, mert ugye van a csomagtérajtó, de hát az a hátulra én azért biztosan be nem szállnék. Nagyon szép csapott a háta, egészen a vezetőlés, hát fejtámlájától előrefelé már, tehát a kormány és a fejtámla között, hogy így benézünk az autóba, ott van a legmagasabb pontja, és onnan viszont már szépen csapódik lefelé az egész. Nincsen külön spoiler, egy kicsik kis ív van rajzolva a hátsó kerékjeleti ív, illetve a hátsó kerék fölött, ahol befejeződik a hátsó csomagi rajtunk az ablakrésze, oda egy kicsik kis ívet rajzoltak. Amikor elsétálunk hátulra, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy egyrészt van egy vízszintes, zongorlak fekete csíkunk, amiben vízszintesen teljesen keresztbe végigfut a világítás. Ez egy darab vékony csík, az irányjelzőnk az alatta lesz, a tolató lámpánk, az pedig már magán a csomagtér ajtón lesz rajta. A vízszintes zongorlak fekete ugye sávnak, nem is csík, hanem sávnak, hiszen a közepén van ez a vízszintes csík, ami a világítás. Tehát a sávnak az alsó részén van egy Honda felirat, és a csomagtér ajtó az egész magasan fejeződik be, és egy nagyon picikének tűnik. Ez sem szélességben, sem ahogy jön le a lökhárító hátul, tehát sem arra lefelé, sem szélességben nem lesz nagy a csomagtér ajtónak ez a kis lemez része. Természetesen az üveggel együtt fog nyílni, természetesen az üveg mögött ott legfelül ott van a pótféklámpa, és ahogy elkezd lekanyarodni a csomagtér, illetve magának az autónak az egész háta, ahogy elkezd lekanyarodni, ugye mondtam, hogy ezután nincsen spoiler, viszont van ott kettő darab élünk, és ott ahogy elkezd lekanyarodni, az egyik él az maga, az a lemezfelület lesz az egyik él, a másik az pedig az, hogy itt van egy zongorlak fekete nagy sáv elhelyezve, és ennek a sávnak a felső része is lesz egy él. Ebben a nagy zongorlak fekete sávban van elhelyezve vízszintesen, teljesen vízszintesen a hátsó lámpánk. Ez végigfut az egész autón hátul keresztbe, ezáltal hamarabb észre fogják venni a mögöttünk jövők. A vékony hátsó lámpa alatt két szélen természetesen ott lesz az irányjelző, és maga a tolató lámpák, maguk a tolató lámpák, mert hogy kettő van belőle, az pedig a csomagtér ajtónak a két szélénél lesz elhelyezve. Even at the

a vízszintes csík, ami ugye a hátsó világítás, az alatt van a Honda felirat, egy ezüstös kis krómos, inkább krómos betűkkel szépen kirakva, és ahol véget ér a csomagtér ajtó, oda még alá fölrajzoltak egy Prelude feliratot, és ahogy jövünk még lefelé, hátrafelé, még az autó hátrafelé még növekszik egy kicsikét itt a lökhárító rész, majd szépen elkezd lefelé csapódni, és itt van elhelyezve alul a rendszám, ami már egy zongorlag fekete sávban van itt is elhelyezve, és hátul is megtalálható az a vízszint, illetve nem vízszintes, hanem függőleges, igen, függőleges a közepén, az a kis függőleges él, amit elő is láthatunk, és itt is kék színben fog pompázni. És az autónak a két szélénél el van rejtve a kipufogó, és ez a kipufogó elrejtés, ezt úgy oldották meg, hogy két ilyen kis szarvacskát kapott hátulra, alulra a műanyag betét, az angol a fekete műanyag betét. Na nyissunk be ebbe az autóba a csomagtér ajtónyitást, azt a Honda felirat N betűje alá szépen közvetlenül benyúlunk, ott van egy lók, és szépen felnyílik a csomagtér ajtó, nem elektromosan, hanem manuálisan, és bizony, itt a csomagtér az nem lesz nagy, van egy ilyen kis lapunk, ami alá be tudunk nézni, föl tudjuk emelni, alá, ott van, hát alulra azért még be tudunk rakni egy-két dolgot, de továbbra is azt mondom, hogy nem nagy a csomagtér, és ráadásul ez a kis ajtó sem olyan nagy, vagy ez ahol benyitsz, viszont mind a két oldala kapott egy-egy akasztót, és egy-egy ledes világítás, tehát legalább látszom nem túl nagy csomagtérbe, de azért azt mondom, hogy egyébként két bőröndőt bele fogsz tudni rakni. És innen hátulról belenézünk az autóba, azt fogjuk látni, hogy hát a hátsó ülés az hát maximum egy nagyon kicsi gyerek ülésnek lesz megfelelő, ide hátulra ember belenül, az biztos, de legalább van. Illetve ugye le lehet hajtani a hátsó üléseket, azt most én megpróbálom innen szépen valahogy lehajtani, átrakom a másik kezembe ezt a telefont, lehajtom legalább az egyik felét, megpróbálom lehajtani, oké. Okay. Jó, hát nem csukódott le teljesen, mert ugye hátra van hajtva az ülés, de ha lecsuknánk teljesen, akkor egy picikét azért nagyobb lenne ez a nem túl nagy csomagtér, úgy akár már olyan 5-6 bőröndet is bele fogsz tudni pakolni, tehát ketten a pároddal el fogtok tudni menni bárhova a Honda Prelude, családilag nem, de ő nem is egy családi autó, azért szavajuk be. A csomagtér egyébként műanyag anyagot használnak, ugye a súly csökkentése miatt, és kettő darab teleszkóp a két szélén azt fogja feltolni, és egy kis gumibakok vannak elhelyezve, amikor lecsukod, hogy ne, hogy szépen csukodjon. Na, ez az. Most azért sípolt, és azért hisztizett, azért hallottátok ezt a kis szirénázást, mert ugye a kulcs az nálam van, a gyújtás pedig rá van adva. Na jó, akkor szerintem most jön az, hogy szépen beülünk és suhanunk az autóval, illetve hát előtte azért még körbe kéne járni, nem? De, na, hát akkor meg... Yeah.

Mindegy, hogy hányas dobsz, mert úgyis lenyomunk, érted? A kocsi súlya üresen csak 1000 kiló, a teljesítménye meg 75 ló. Az a lényeg.

A kívül csodaszép Honda Prelude-be beülve azt fogjuk észrevenni, hogy egy fekete autó beülünk belül, már itt, hogy belül fekete és abban ülünk benne. És nekem egy kicsit ez olyan fura, mert olyan szép lenne, olyan jó lenne, hogyha valami szint is kapna az autó belülről. Na de mindegy, ez legyen a legjobb baj. A Honda ezúttal is ugyanazt a kormányt helyezte el, amit már korábban láthattunk. Ez a hatszögletű, a sarkoknál szépen le van kerekítve, alul lefelé van kettő darab függőleges. Hát küllőnk, ami át van törve teljesen, ez a két függőleges küllő, ez egyébként nem mellesleg zongorlak fekete, és egyébként nagyon szép bőr, ezért nem ülést, hanem kormányt fogunk kapni. Remélem nem ülést mondtam idáig sem, hanem kormányt, hanem mindegy is. Szóval nagyon szép kormányt fogunk kapni, aminek a felső részénél legfölül, ugye függőlegesen elhelyeztek ilyen kis velúr betétet, ez mutatja ugye, hogy mikor van középen a kormány, ez ilyen kis sportos hatás. Az előttünk levő műszerfal az természetesen digitális, és kettő darab kör műszer van most szépen beállítva rajta. Egyébként mutatja azt, hogy mennyi a töltöttség, mutatja azt, hogy mennyi az üzemanyag a két szélénél. Ez ilyen kis grafikonnal mutatja. A digitális műszerfal részen pedig mondom kettő darab kör műszer, az egyik az mutatja a kilométert, hogy mennyivel mész, a másik a fordulatot, illetve mutatja azt, hogy mennyi a fogyasztás, mennyit mentél, mennyit tudsz még menni a következő, hát muszáj mondhatni tankolásig, mutatja azt, hogy milyen rádiót hallgatsz, hány óra van, stb. Szerintem ez egyébként jó pofa, de természetesen a menüben bele tudsz menni, és akkor ezt szemedre tudod szabni. A kormánynak nagyon jó tapintása van, természetesen ott ugye a 10 óránál és 2 óránál ki van alakítva az a kis bumszli, ez a kis gum, amivel ugye biztonságosabban fogod tudni fogni. A vízszintes küllők közül a bal oldalin a hangot fogod tudni váltogatni, illetve a telefon tudod felvenni, meg a csatornákat tudod váltogatni, meg hogy hány, illetve hogy milyen hangosan szóljon, míg a jobb oldalon ott pedig a tempomat, adaptív tempomat, sávtartó, hogy mennyire kövesd az előzőt, vagy pedig ha úgy alakul, akkor ugye a sebesség határolót is. Na, ennél az autónál az ajtó és a kormány között ugyanazt a mélysejtet fogjuk kapni, mint egy korábbi Honda modellnél már, amikor megbeszéltük, illetve nem is mélysejt, hanem egy kis rombuszokat. És az, hogy hova fújja a levegőt, ugye ezek a romboszokon jön ki, vagy ilyen élükre állított, nem, sarkokra állított és összelapított kockák. Szóval az, hogy hova fújja a levegőt, az pedig ilyen kis joystick, régebbi joystick arra fogod, illetve kis füllel fogod beállítani. Nekem ez nagyon tetszik, ugyanez van középen is, a két középső klíma belül között pedig ott van az elakadási jelzőnek a kombja, és szép hangja van az elakadási.

Amikor eljövünk középre, akkor egy viszonylag, sőt nem is viszonylag, egy egész jó magasra helyezett, de nem túl nagy kijelzőt fogunk kapni, egy középső kijelzőt, ami mellett fizikai gombokkal van meg a home, fizikai gombokkal van meg a visszamenő, illetve az, hogyha te rádiót akarsz hallgatni, akkor azt felhangosítsd vagy lehalkítsd, illetve hogy akár kiválaszd azt, hogy mit is szeretnél hallgatni, és egyébként az érintőképen is feltel fogsz innentől továbbit beállítani. Na ez van, legfelül alatt van a klímabelülő, ha jövünk lefelé, akkor fizikai gombokkal fogod tudni beállítani azt, hogy hova fújjon, mennyit fújjon, milyen erősen fújjon, most be is állítottam, és mondjuk a 20 fok helyett most már jöhet nyugodtan, akár 19 fél is, hiszen már reggel van, de már jön fel a nap, és már kezd meleg lenni. Szóval ez jó pofa, hogy vízszintesen el vannak helyezve alulra a gombok, a három kör kapcsoló alá, és fölül pedig digitálisan mutatja, hogy éppen mit csinálsz, 19 volt, hogy hova fújja, stb. Nekem ez jó pofa, illetve tetszik, illetve van természetesen ülésfűtésünk mindkét első ülésnél. Ha ezzel jövünk, akkor USB-C-s töltőből kapunk kettőt, és az egyikkel, az vezetővel közelebbi nél pedig ugye nem csak tölt, hanem akár ott tudod csatlakoztatni a kis média lejátszódat, telefonodat, vagy bármit, és ide föntre, ide a két kis USB-C-s mellé a vezetőhöz közelebb rakták le a szivargyújtós töltési lehetőséget. Van egy tálcánk ez alatt, egy jó mélyre berakott tálca, aminek van kettő darab pereme, hogy a telefonod ne csúszkáljon, és természetesen ez a tálca lesz a vezeték nélküli töltési lehetőség jó helyre lett elrakva. Ez egy ilyen kis mélyedésben van elhelyezve, aztán amikor jövünk szépen hátrafelé, akkor itt is bőr borítást kapott ez a középső konzol rész, egyébként kékkel van varva, ugyanúgy, mint ahogy kint említettem a kék színeket, fénykére egy elől-hátul az a függőleges kis csík, tehát ugyanolyan kékkel van itt is varva az összes bőr felületet, az üléseken is, majd megint a középső konzolon, egyébként magán a kormányon is, és ezen a középkonzolon az a mély zseb, az alatt a mély zseb, illetve az mögött a mély zseb, ahogy jövünk hátrafelé, ott fogjuk találni ugye a kéziféket, elektromos kézifék, aztán itt van ez a break hold gombunk, ez egy kisebb, illetve az egész egy zongorlak fekete keretben van elhelyezve, de úgy néz ki az egész, hogy van középen egy hosszabb sáv, a két szélén pedig egy kisebb sáv, és a kisebb sávban ugye a vezetőhöz közelebb van a kézifékünk, illetve a break hold gombunk, az anyósüléshez közelebb van az S plusz gombunk, ez az S plusz gomb, ez ugye amikor megnyomod, akkor egy kicsit ilyen harapósabb lesz az autó, sőt nem is annyira kicsi, illetve itt fogod tudni kiválasztani a drive módot, főleg kapcsolgatva.

drive módot választasz, akkor van egy egyéni módunk, van egy sport módunk, van egy GT módunk, illetve van egy komfort módunk. Itt mindegyiknél egy kicsit változik az autónak a karakterisztikája, illetve mondom, ha megnyomod a sport plusz gombot, akkor pedig egy állat lesz, és amikor megnyomod a sport plusz gombot, akkor egyébként az előttünk levő műszerfal is egy kicsit így megváltozik. A fordulatszámnál leginkább érezhető ez, ott majd ki fogja neked azt is rajzolni, hogy mikor van vörös tartományban. Hogyha magát a komfort, meg GT, meg ilyesmi módon változtatsz, akkor is változik egyébként magának a műszerfalnak, az előttünk levő műszerfalnak, az előttünk műszerfalnak a kis hangulatvilágítása, a hangulata, de nem fog most ezt mondani, hogy hogyan. És egyébként, ugye ez volt a vezetőhöz közelebbi sáv, és a középső sávon pedig megtaláljuk magát a sebességváltót, ami nyomó gombokkal van kialakítva. Legfelül van egy P gombunk, a P gomb két szélén vörösen fog világítani a LED. Aztán mögötte van egy mélyedés, és a mélyedést így hátrafelé mélyedésnek a hátsó falánál meghúzzuk, akkor lesz rökvercben az autó, akkor zöld gombbal fogja, zöld kettő darab zöld leddel fogja jelezni, hogy te ott vagy. Van egy N gombunk, ezt lefelé megnyomjuk, akkor vörösen jelzi, hogy N-be vagy, és ennél az autónál is, mint a korábbi Honda-nál már megszokott, ha megnyomod a D, azaz D gombot, akkor a D gombnál nem a két széle fog világítani, hanem maga a gombnak a széle, és egyébként itt egy kis nagyon vékony króm keretet is kapott a gombon kívül, még egy kis keretet kapott, ez pedig ugye a direkt volt, tehát amikor szépen fogsz tudni menni, én most berakom B-be, inkább parkolni még egy kicsit. Ez mögött van kettő darab pohártartónk, és van egy középső könyöklőnk. Középső könyöklő ráadásul úgy van kialakítva, hogy a pohártartónak a két széléhez így előre nyúlik, mint a két szarva lenne, de középen ugye ki tudod nyitni, és ott van egy zsebünk, nem nagy, nem mély, de legalább zseb.

Az ülésünk az bőr, fűthető, ahogy említettem, nagyon jó ez a kék varázs. Zseniális az oldaltartása, tehát tényleg markáns peremet szél. Hogy van szélet? Hát, ez nem mindig szép, tehát markáns szél, sőt, kialakítást kapott. Ez benne tart téged az ülésben, az biztos, mint szomban, mint derékban. És egyébként jó pofán néz ki az, hogy a fejtámlába bele van, hát majd hogy gravírozva mondhatnánk a tízből fejtámlát, fejtámla, tehát nem gravírozva van, a felelőtt felirat, illetve az, hogy egyben van a fejtámla, de mégis külön tudod állítani a magasságát, ha jól emlékszem rá, így lehet állítani külön is. És a fejtámlával teljesen lecsúsznak, egy ilyen kis ezüstös keretet kapott a fejtámlának az a része, ahol lecsúsznak

hátulra ugye nem fogunk beszállni, ez egyértelmű, de hát ha más nem, akkor csomagoknak jó lesz a hátsó ülés is. Ami viszont jó pofa, hogy ahhoz képest, hogy egész picike a kis hátsó ablakunk, ugye ezt már említettük, tök jó kilátsz hátulra, és érzed azt, hogy hol van mögötted, vár bárki is. Nagyon jó pofa az egyébként, hogy ugye középre, föntre raktak természetesen egy ilyen kis szemüveg zsebet. Most, hogy szemüveges vagyok ismételten, ez nekem ugye egyébként jól is esik. Na, szerintem most jött el annak az ideje, hogy akkor szépen fölrakom a kamerákat, és elindulunk az autóval, mert egyben is beszélünk róla egy keveset.

Jaj, megint annyi mindent akartam elmondani itt a Honda Prelude-ről, hogy hát arra sem jutott idő, hogy legalább belüljünk és guruljunk, pontosabban bele már belebütünk, de gurulni nem maradt idő. Ráadásul kütyüt is akartam nektek hozni, hiszen van nálam megint kettő újabb telefon, tesztem, azon kívül két okosóra is van tesztem. Mi lesz? Hát majd jövő héten megpróbálom belecsempészni legalább az egyik okosórát. Meg hát ugye a Prelude-nek a menet közbeni elmesélését. Viszont ami nagyon fontos, tudjátok, megurulva autós kütyű most a Facebook, ott megkeresve az a poszt, amelyiken elmagyarázzuk azt, hogy hogyan és miként tudod megnyerni a Honor Termoszt. Egyébként elmondom neked most is, a Honor Termoszt úgy tudod megnyerni, hogy ott az alá, a bizonyos kiemelt poszt alá odaírod, hogy te melyik rádióban hallgatod a Megurulva autó és kütyű mustrát. Hallgass ránk, hallgass a rádiót, maradj velünk továbbra is, hiszen zene, műsorok, adás, érdekességek, hírek, minden van itt a rádióban. További szép napot nektek, ne menjetek sehova, hallgassátok a rádiót!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
3: Támadták a Ferencváros szurkolóit Lengyelországban, kizárta egyik képviselőjét az újbudai Fidesz-KDNP frakció. Közel 1000 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege április vége óta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megtámadták a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját Zábrzében a csütörtök esti Európa Liga selejtező előtt, közölte Orbán Anita külügyminiszter, miután egyeztetett Magyarország krakkói főkonzulával. Az incidensben egy magyar szurkoló sípcsonttörést szenvedett, és jelenleg a helyi kórházban ápolják. A lengyel rendőrök igazoltatták a támadásban való részvétellel gyanúsított személyeket, és a magyar állampolgárokat is kihallgatták, közülük azonban senki sem tett fel jelentést. Kizárta soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt a Fidesz-KDNP 11. kerületi képviselőcsoportja, amely mandátumának visszaadására is felszólította a politikust, közölte az MTI-hez is eljuttatott csütörtöki közleményében a frakció. Mint írták, a múlt pénteki kormány szóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint a miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyei miatt. A nyilvánosságra hozott információk szerint az átvilágításban érintett szervezetek közül több esetben Balogh Péter neve és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött. Új éjszakai buszjárat indult Kelenföldről Halásztelek és Szigethalom felé. Utazásigény esetén pedig Tököl is elérhetővé vált, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés egy szélesebb körű menetrendi bővítés része, amelynek köszönhető Budapest agglomerációjának számos településére már a késő esti programok után is haza lehet jutni közösségi közlekedéssel. Közel 1000 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege április vége óta, július pedig 524 milliárd forintos többletet hozott. Kármán András pénzügyminiszter szerint már látszik a szigorúbb költségvetési fegyelem hatása, de az egyszeri tételek és az augusztusra várható kiadások miatt még nem lehet hátradőlni. Kármán szerint a fordulatban a takarékosabb állami működés, valamint a pazarlás és a közpénzügyi visszaélések visszaszorítása is szerepet játszott. A pénzügyminisztérium számai alapján az egy évvel korábbinál kedvezőbb júliusi egyenleget elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti előirányzatok kifizetéseinek mintegy 300 milliárd forintos csökkenése magyarázza. Az integritás hatóság nyilvántartást indít azon gazdasági szereplőkről, amelyeket bizonyos bűncselekmények elkövetése miatt kizártak a közbeszerzésekből. A nyilvános adatbázis célja a visszaélések megelőzése, ugyanakkor a cégeknek lehetőségük van az úgynevezett öntisztázásra is, amellyel elkerülhetik a listára kerülést, vagy töröltethetik magukat a jegyzékből, közölte a hatóság. Az adatbázisba azok a cégek kerülnek be, amelyekkel vagy azok vezető tisztviselőjével, felügyelő bizottsági tagjával, cég vezetőjével, esetleg tényleges tulajdonosával szemben a közbeszerzési törvényben meghatározott bűncselekmények miatt jogerős bírósági ítélet született. Az intézkedés elsődleges célja, hogy ezek a szereplők ne vehessenek részt az állami tendereken. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show. UK Fever Show. Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Reklám.
1: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: A Földön nincs értelmes élet.
2: Én is épp csak beugrottam.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap 4-től.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évfordulónaptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány.
5: Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Olcsóbb, de látványos ünnepségsorozat lesz augusztus 20-án. Vidéki polgárőrök segítik a budapesti rendőrök munkáját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmény megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot, és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. Olcsóbb, de látványos ünnepségsorozat lesz augusztus 20-án. A többnapos rendezvény 10 helyszínen 4 milliárd forintból valósul meg, miközben az előző kormány 18 milliárdot irányzott elő erre a célra, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. A program reggel 8-kor zászlófelvonással és tisztavatással kezdődik a Kossuth téren, majd légiparádé, családi, kulturális és zenei rendezvények várják a látogatókat. Az este fő eseménye 21 órakor kezdődő 30 perces audiovizuális show lesz, amely vetítés zenét, lézert, drónokat és pirotechnikát kapcsol össze. A korábbi 20 percnél hosszabb tűzijátékot idén 10 percesre rövidítik, és a produkció fináléjaként mutatják be. A műsorban 2000 drónt is bevetnek, a Gellért hegy pedig tűzvédelmi okokból kimarad a helyszínek közül. Vidéki polgárőrök segítik a budapesti rendőrök munkáját. Az Országos Polgárőr Szövetség az Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezésű akciót azt követően indította el, hogy több kerület vezetése is a romló közbiztonsági helyzetre hívta fel a figyelmet. A programhoz elsősorban 7 Budapesthez közeli vármegye polgárőreit várják, de az ország bármely egyesületéből lehet jelentkezni. A vidéki polgárőrök járőrözéssel, jelzésekkel és felderítési feladatokkal segítik a rendőrök munkáját. A hétvégi vendégszolgálat első szakasza augusztus 20-áig, a második szakasza augusztus 21-től szeptember 20-áig tart. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt balatoni elsősegélynyújtó szolgálatának önkéntesei idén már 919 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli parti strandon. A július 1-e és augusztus 20-a között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt, írták. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta működik, évről évre több száz fiatal önkéntes közreműködésével segítik a biztonságos balatonparti pihenést, működésüket támogatók segítségével biztosítják. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az északalföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
2: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 14-én köszöntjük Marcell nevű hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Marcellus családnévből ered, melynek a jelentése Mars, Istenhez tartozó, neki szentelt. A Marcellek augusztus 14-én kívül ünnepelnek még január 9-én és április 26-án. A név becézése Marcelka, Marci, Marcika, valamint Marcus, jeles viselői Vértes Marcell, grafikus, festő, Benedek Marcell, Kossuth Díjas esztéta, regényíró és műfordító, valamint ön, kedves Marcell. Ezen a napon köszöntjük még Atanáz, Atanázia, Bere, Celestina, Marsal, Menta, Menyhért, Mikeás, Misa, Montika, Tanázia és Özséb nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, milyen érdekességekkel is készültem. 1802-vel kezdünk. Augusztus 14-én megszületett Letitia Landon, angol költő, regényírónő, aki a szenvedélyes szerelemről írt abban a korban, amikor a női témák korlátozva voltak. Folytassuk a századfordulóval, és innentől már a 20. századé lesz a főszerep. 1900. augusztus 14-én véget ért a Boxer lázadás Kínában, aminek a célja az volt, hogy megtisztítsa Kínát az idegenektől. Ugorjunk 1941-re, augusztus 14-én közzétették a Roosevelt amerikai elnök és Churchill angol miniszter által aláírt Atlanti chartát, amelyben lemondtak az agresszióról. 4 évet lépünk előre, 1945. augusztus 14-én Truman amerikai elnök kihirdette, hogy Japán feltétel nélkül megadta magát, ezzel véget ért a II. Világháború. Megint csak keveset, 3 évet lépünk előre, 1947. augusztus 14-én született Danielle Steele, amerikai regényírónő. Folytassuk 1952-vel, augusztus 14-én az elnöki tanács elnökévé kinevezett volt miniszterelnök Dobi István helyét Rákosi Mátyás, az NDP főtitkára foglalta el. Maradunk ugyanebben az évben, 1952. augusztus 14-e a Barlangászok világnapja. Ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Luban, barlangász. Emlékére e napon tartják világnapjukat a barlangok kedvelői. Folytassuk 1956-tal, augusztus 14-én meghalt Bertolt Brecht, német író, színházi rendező. Leghíresebb műve a Kurázsi mama és gyermekei. 3 évet lépünk előre, 1959. augusztus 14-én született Irving Magic Johnson, amerikai kosárlabda sztár. És végül, de nem utolsó sorban, 1985. augusztus 14-én Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíját, melyeket John Lennon és Paul McCartney írtak. Az ár 47,5 millió dollár volt, Jackson túllicitálta a Yoko Onót és Paul McCartneyt is. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

majd a dolgaink. S a rég várt új idők fordultak ellenünk. Hova lett, hova tűnt az az édes életünk? Itt állunk csalódottan, s nézünk ostobán. Isten, hová jutottunk annyi év után?

hozzám közel. Hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk, és ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk.

0: Üzenet Nehémiás próféta könyve első részéből.
1: Ó Uram, mennek Istene, Te nagy és félelmes Isten, Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: 2026. augusztus 14-e, péntek. Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 3-tól a 12. versig. Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle, szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Jézus ezt felelte. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta, a férfi ezért elhagyja atyát és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test, amit tehát Isten egybekötött ember szét ne válassza. A farizeusok azonban erősködtek. Miért írta hát elő Mózes, hogy vállólevelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget? Jézus kijelentette, Mózes a kemény szívűségetek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem a paráznossága miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el. Erre a tanítványok megjegyezték, ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt, nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel. Elmélkedés. A mai evangéliumban Jézust a házasságról kérdezik, a farizeusok provokatív szándékkal fordulnak hozzá, szabad-e a férfinek bármilyen okból elbocsátania a feleségét. A téma akkoriban komoly vitákat eredményezett, mert egyes rabbik szerint a legkisebb ok is elég volt a válláshoz, míg mások szigorúbbak voltak a kérdésben. Jézus azonban visszavezet a kezdetekhez, Isten eredeti tervéhez, amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Ez a válasz túllép a törvényi szabályozáson, a házasság mély értelmének kinyilatkoztatása. Jézus nem pusztán a válás ellen szólal fel, hanem a hűség mellett tesz tanúságot. A házasság, mint szeretett kapcsolat, nem csupán két ember megállapodása, hanem Isten akarata szerinti szövetség, az isteni képmásra teremtetett férfi és nő között. Ezért a hűség nem teher, hanem út. Az értelmi és érzelmi fejlődés, a lelki növekedés, az életszentség útja. A szeretet nem idővel megszűnő érzés, hanem életre szóló döntés. Jézus szavai reményt adnak. Isten képes megtartani azt, amit ő kezdett el. Az evangélium második része a nőtlenség vállalásáról szól. Ez nem a házasság leértékelése, hanem az evangéliumi élet egy másik formája. Van, aki a szeretetnek ezt az útját választja, teljes szívvel, osztatlanul Istenre bízza magát, hogy egészen az övé legyen. Ez a hivatás nem jobb vagy rosszabb, mint a házasság, hanem más. Mindkét életállapot az Isten iránti szeretet útja. A kérdés nem az, ki melyiket választja, hanem az, hogy hű marad-e valaki az általa választott életformához. Uram Jézus Krisztus! Te megmutattad, hogy az igazi szeretet örök és visszavonhatatlan. Erősíts meg minden házastársat a hűség útján, és támogasd azokat is, akik az Isten országáért mondtak le a házasságról. Taníts engem is arra, hogy minden kapcsolatomat a te szereteted fényében éljem meg, őszintén, hűségesen, áldozatra készen. Segíts, hogy döntéseimben mindig téged válasszalak. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: programajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwald Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégén nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskolakezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő, tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve van egy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt, ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a Történelmi Témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária Történelmi Karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a Történelmi Témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált, méretarányos egy verziója. Makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódóváló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária Történelmi Karnevál. A Szavária Légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik, mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik, de még a hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink, lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízis istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízis misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
2: Szeretettel várunk mindenkit!
0: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egyszerű házi praktikákkal is lehet vizet spórolni? Például csak telepakolt mosó, illetve mosogatógéppel kezdjünk neki a mosáshoz, illetve a mosogatáshoz. Ha új gépeket vásárolunk, keressünk víztakarékos modelleket, inkább zuhanyozzunk teli kádban történő fürdőzés helyett, és a WC öblítésekor próbáljunk meg vizet spórolni. Javítsuk meg minél hamarabb az elromlott csapokat, illetve a WC tartályokat. Egy csepegő csap körülbelül 17 liter vizet pazarol naponta, egy rossz WC körülbelül 40 litert.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Mecseki betyárgomból szeves fogunk készíteni. Csontból és a zöldségek egyik feléből csontlevest készítünk. A másik felét betétre vágjuk, finomra vágott hagymán, zsíron, olajon megpároljuk, közben apróra vágott petrezselyzölddel meghintjük, zöld borsót adunk hozzá, és már ha puha, világos rántással besűrítjük. Tárolás előtt tojássárgákkal elkevert tejszínnel dúsítjuk. Elkészítjük a betyárgombócokat. A burgonyát héjában megfőzzük, forró lehámozzuk és azonnal áttörjük. A nyomódeszkára terítjük és hozzáadjuk a lisztet, zsírt, sót, tojást. Összedolgozzuk, és egy negyed vastagságúra kinyújtjuk, 7x7 cm-es kockákra vágjuk fel. A ledarált húst a vörös hagymával lepirítjuk, fűszerezzük, sóval, borssal, ételízesítővel, majd elosztjuk a burgonya tésztán. Gombócokat formálunk belőle, és a levözben kifőzzük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
2: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Ma éjjel táncolik, ez a tánc összik, a hűtés táncra fel.
6: Egy műsor.
9: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
10: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby rá.

0: Vagy mi a szösz?
1: Hobbi rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem, esküszöm.
4: Hobbi rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobbi rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
5: Égett az aljnövényzet a halászbástya alatt a várban. Újra át kell vizsgálni a Fidesz szervereit. Kevés magyar tud félretenni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerda este kigyulladt a növényzet a budai várban a halászbástya alatt, írja a hvg.hu, melynek fotósa a napfogyatkozás fényképezése közben lett figyelmes a felszálló füstre. A lap a katasztrófa védelemtől azt a tájékoztatást kapta, hogy a száraz aljnövényzet gyulladt ki a halászbástya alatt futó Hunyadi János út mellett, mintegy 40 négyzetméteren égett. A tűzoltók nem sokkal később megfékezték a lángokat és eloltották a tüzet. Az esetről a kerületi polgármester, a fideszes Böröc László azt posztolt: a környéken tartózkodó civilek megkezdték az oltást, a kiérkező tűzoltók pedig gyorsan megfékezték a tüzet. A legfőbb ügyészség jogszerűnek találta a Fidesz szervereinél végzett júliusi kutatást, a nagy mennyiségű adat lefoglalását viszont megsemmisítette. Az NKÖ ügy bizonyítékait most célzottan kell kiválogatni. A nyomozás a Nemzeti Kulturális Alapból megítél több mint 17 milliárd forintnyi támogatást vizsgálja, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt. A mostani döntés értelmében a kutatás jogalapja megmaradt, de az ügyészség csak az NKÖ ügyhöz és a vizsgált időszakhoz kapcsolódó adatokat foglalhatja le, a kívülállók személyes adatait, illetve az ügyhöz nem tartozó pártműködést ki kell zárni. Partnerséget sürget a kormánnyal a napenergia felhasználási lehetőségeiről a főpolgármester. Karácsony Gergely a Facebook oldalán úgy fogalmazott, 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége is ott lehet a budapesti háztetőkön. Eközben a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután a hőségben további apadás várható a Dunán. A magyar lakosság körében komoly probléma a megtakarítás hiánya. A Provident Társaság friss felmérése szerint a magyarok 28%-a fizetéstől fizetésig él, és semmilyen havi megtakarítással nem rendelkezik. A Provident kutatása szerint a saját lakás már a luxussá vált Magyarországon. Az ingatlan vásárlásra vagy felújításra gyűjtők aránya 4 év alatt 37-ről 23%-ra zuhant, nyaralásra pedig már csak 17% tesz félre a korábbi 24 helyett. A lakosság nagy többsége valamilyen szinten továbbra is megtervezi a havi költségvetését, de rekordmagas 16% azok aránya, akik semmilyen tervezést nem végeznek. Ez annak tudható be, hogy annyira lecsökken a szabadon elkölthető jövedelem, hogy a háztartások a tervezést frusztrálónak és feleslegesnek érzik. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az éjszaka a föltérség megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
1: Kamureklám.
6: Golyód a turkája meg a vadmalac, indulj a testvérem! Oda vezetlek, nézed a térképet, te a piros zsiguliban vagyol most.
7: Ó, de szépen nézek ki, az anyám úristenit.
6: Ne magaddal foglalkozz, most induljál le! Egyenesen, mint a lóhugyozás. Figyelj, lassítsá, a dév leadja rád az utolsó kabátot, kanyarodjál majd jobbra.
7: Jobbra? Hé, merre?
6: Jobbra, Dick, az a jobb kezed, amelyiken a 15 aranygyűrű van.
7: Ja, hát tényleg, oly, tisztára úgy cillog, mint a igazi rész lenne, de gyönyörű.
6: Na jó van, most nyugodj meg, mostan csaljál négyesbe, mennyi gyorsan, hadd lobogjon hátul a no, fera, matrica, a saroknál meg mönnyé balra.
7: Hát rohadjál meg, hogy rakjon már négyesbe, hogy a dekutból kapja a karácsonyi ajándékot, hát itt ezen csak három szebesszék meg a kontra, tibi, tibi, tavaraba, tibi, tibi.
6: Na, ne tibizzél, mert itt döglünk meg, az biztos, Dick ez a csávó, akkor hármasba balra, mondom, a saroknál balra.
7: Hát most az anyát étszetszik itt melyik balra?
6: Hallgassál rám, a varjú mondja meg a szemednek, hogy csecse vagyunk, hát tolassál vissza!
7: Hát ide figyeljél, ne ugasszál te nekem! Te, hát nézél a szemedbe, látni akarom a szemedet, ha nekem ugatol! Hát hol vagyol te, te kocsi devla!
6: Ne te kergesd a fejed, itten vagyok a csomagtartóban, ahol rendesen a dinnyét tartod!
7: Ja? Na, akkor meg...

0: most megnyugodhatunk, megjöttél. Adjál egy új címet meg egy üveg pálinkát, ott hazavezetlek.
1: Jó lesz.
2: Egy ilyen nekem is kellene.
3: Jó tardilagos volt ez a GPS.
4: Megtalál mindenféle színes fényt.
2: De jó lenne.
3: Figyeljetek, beprogramoztál egy dalt is, Nelly Furtado és Timbaland új dala.
5: Amu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
8: UK.
7: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Halló?
2: Halló, jó estét kívánok, Jók autókölcsöző.
1: Jó estét, Nagy József vagyok. Ma reggel béreltem egy autót önöktől, és most megállított egy rendőr, hogy nem még a jobb hátsó elsőm. Igen, még kezdhetjük előről.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
1: A Pannon Partner kártya ugyanis... Igen, ez a lényeg, de nem ezt kell mondanom.
0: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Kamu reklám?
1: Ez a csend. Ezt már hallottam valahol.
0: Kamu reklámot hallottak?

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.